0: célunk az az, hogy a hazai, illetve az uniós döntéshozókat ellássuk munícióval, de tulajdonképpen az adatainkkal segítjük a gazdálkodókat is. Harmadik célként, hogy az Európai Unió valamennyi tagállamában kötelező ez a mezőgazdasági összeírás, így ezeket az adatokat az Európai Bizottság statisztikai hivatalának is majd el kell juttatni. 2023-ban közel 200 ezer agrárgazdaság működött az országban, itt 10 év alatt nagyjából harmadára csökkent az ő szám. Pestvár megyében 12,5 ezer gazdaság működött, ez nagyjából a magyarországi összes gazdaságnak a 6%-a. Gazdaság irányítóknak milyen az átlag életkora, a közhajszára megegyezik az országos átlaggal, hiszen 58 évesek voltak a gazdálkodók Pestvár megyében. A felsőfokú végzettségűeknek az aránya az 10% volt, tehát ez egy kicsit alacsonyabb itt a Vár megyében, mint az országos arány.
1: Az előzetes legfontosabb adatokat a Központi Statisztikai Hivatal augusztus 31-én teszi közzé. 36 ország magyarországi külképviselete és 8 külföldi kulturális intézet közös nyilatkozatban üdvözölte, hogy az új kormány nem tiltja a Budapest Pride megrendezését. A 31. Pride hét kezdete előtt kiadott dokumentum pozitívan értékelte Magyar Péter miniszterelnök kijelentését, amely szerint minden magyarnak helye van a nemzetben. A Pride felvonulás szombaton 14 órakor kezdődik. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos.

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk. Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait, méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy de hatással vannak a kulturális életre. Teremitrixit köszöntöm a legnagyobb szeretettel.
2: Köszönöm.
1: Mindig örülök neked.
2: Én is örülök, hogy újra itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat.
1: De
2: szia,
1: az a misszió, amit ti képviseltek a Rátonyi Róbert színházzal, az számomra mindig kedves volt, meg az én szívemnek, úgyhogy örülök.
2: Köszönöm szépen most a meghívást.
1: Ez legyen most egy ilyen évad záró, és majd évad váró beszélgetés is, hát hiszen mégis aki direktorral ülök szemben, és ugye pont előző nap beszélgettem a ti életműdíjas színésznőtökkel, a színházból Rátonyi Róbert díjat kapott Halász Aranka, akivel hát az elmúlt 9 évet is átvettük. Mesélt arról, hogy 2017-ben ő alapító tagja volt ennek a társulatnak.
2: Bizony,
1: így megkérdeztem tőle, és amit most tőled is megfogok, és azért, mert érdekel az út, amit bejártatok, hogy anno valamit elképzeltetek 2017-ben, valami volt a fejetekben. Na de ahhoz képest, hol tart most ez a színház, és milyen volt megélni ezt az utat?
2: Igen. Én azt gondolom, hogy amikor legutóbb itt voltam nálad, talán egy 3 évvel ezelőtt, egy ünnep kapcsán, hogyha most ahhoz képest mérnénk ezt a kérdést, hogy megkérdezed, hogy mi történt azóta, akkor talán azt mondanám, hogy sok minden, aztán mégse változott semmi, mert ugyanúgy megyünk szépen a magunk útján, ugyanúgy hozzuk létre az előadásokat, ugyanúgy tájolunk, ugyanúgy megvan gyakorlatilag majdnem mindenki a társulatból, tehát zajlik az életünk, talán egy picit mondjuk, hogy a stabilabbá vált a működésünk, ami nagyon fontos, de még nagyon messze vagyunk attól a kitűzött céltól, amit én 2017-ben, vagy mondjuk korábban elképzeltem a színházunknak. Szóval hol egy kicsit gyorsabban, hol egy kicsit lassabb léptekkel haladunk előre, és azt gondolom, hogy ez is egy nagy szó, egy nagy dolog a mai világban, pláne egy magánszínháznak, aki tényleg ketten csináljuk, hogy ezt a férjemmel önerőből, nem vagyunk egy nagyon támogatott
1: társulat,
2: de ezt azt hiszem sok magánszínház elmondhatja magáról, így hát nem tudunk olyan léptekkel haladni előre, ahogy mondjuk szeretnénk, de én azért minden évben betervezem a jövő évad programját, de mit tudom én, olyan nagy álom, hogy mondjuk egy évadban 2-3, esetleg 4 új bemutatónk legyen, de hát ezt még sajnos nem értük el, annak is örülünk, ha egyet be tudunk mutatni.
1: Pedig egyébként a produkciók, amivel a közönséget kényeztetitek, azok ilyen nagyívű produkciók.
2: Igen, nagyívű produkciók, és ugye a társulatunk az operett műfajából jött létre, vagy leginkább abból datálódik, a régi operett színházi kör, amivel én bírtam annó, és hát nem vagyunk kevesen, és hála Istennek az idők folyamán, így most jó pár évvel ezelőttől gondolom, belecsatlakoztak a fiatalok, és kibővültünk, tehát nem csak az a régi operett színházi kör, akikkel kezdtük az egész színház felépítését, meg a társulatunk felépítését, hanem most már komolyan vagyunk, sokan vagyunk, és hát azért mindenkinek szeretnék munkát adni, úgyhogy, tehát általában egy-egy nagy operetben, amúgy is sok embert igény, ugye zenekar, tánckar, igen, vagy énekkar, vagy mindkettő, hát ugye színészek, tehát ez a műfaj is megkívánja azt, hogy sokan legyünk a színpadon, hát igen, ha ez nem így történik, igen, akkor az vicces lenne, és
1: az nem operet,
2: így ahogy mondod, úgyhogy tényleg, és tök jó, hogy ilyen sokan vagyunk már, és hát azért szeretnék munkát adni mindenkinek, úgyhogy így sokan utazunk, meg sokan megyünk, meg hála Istennek mindenkinek, meg is próbálom ezt így teljesíteni, úgyhogy tényleg nagy társulat lettünk.
1: Azért ez egy nagyon szép misszió, akár hogy is nézzük ezt az elmúlt 9 évet. Van egy állandó helyetek, tehát egy bázisotok.
2: Igen, igen.
1: Majd mindjárt ezt is elmondjuk, meg weboldalt, mindent el fogunk mondani, hogy hol lehet az összes előadást megnézni, meg hol lehet benneteket látni természetesen, de pont azon gondolkodtam, hogy ezért ez egy felelősség. neked, meg a férjednek is hogy fenntartani egyre, egy ilyen egyre nagyobb. Ezt jobban érzitek évről évre?
2: Igen, igen, egyre, ahogy bővül ugye a társulat.
1: Mert egyre több emberért
2: felelünk. Egyre több emberért felelünk, és ugye egyre komolyabbá válik, vált a működésünk, egyre több mindent várnak el tőlünk, és egyre több mindent várunk el mi is magunktól, és hogy ne legyen visszaesés, vagy hogy tudjuk tartani azt a formát, azt a helyzetet, amit eddig képviseltünk, vagy ameddig eljutottunk. Szóval ez egyre nagyobb teher egyébként. Egy édes teher, nem azt mondom, hogy ez egy rossz teher lenne, de igen, igen, így ahogy mondod, egyre nagyobb a felelősség, úgyhogy egyre nagyobb az izgalom. De én azt gondolom, hogy még nem torpantunk meg, úgyhogy remélem, hogy
1: nem is szabad.
2: Mindenesetre nagyon pozitívak vagyunk, és egyébként én vagyok a pesszimistább kettőnk közül, és a férjem fantasztikus típusú ember, tehát ő mindig kirángat ebbe. Ha egy kicsit ugye elszomorodok, vagy valami, hogy úris, ez, jaj, nem tudom, ez nem fog menni, vagy dehogy is nem. Jó, jó, és kész. És akkor én már ezzel túl is lendültem. Igen, igen. Úgyhogy azért ez nagyon, nagyon jó, hogy így társak vagyunk egymásnak, és segítjük egymást sok mindenben. Úgyhogy nem, nincsen idő arra, hogy elkenődjünk, vagy bármi.
1: Tudtátok ti, hogy mibe vágjátok a fejszéteket?
2: Nem, hát biztos, hogy nem. Sokan mondják, hogy úristen, hát ezt át se vennénk tőletek, hát ez egy lehetetlen misszió, ez lehetetlen vállalás, hát egy őrület, de közben meg vannak olyanok, hogy érzem, hogy többet szeretne a társulat is, több előadást szeretnének jobban ide kötődni, tehát amikor van olyan frekventált művész kolléga, aki mondjuk egy budapesti színháznak a tagja, most név nélkül, és azt mondja, hogy én titeket tekintelek az anyaszínházamnak, milyen jó lenne, meg tudnék ebből élni, mert sokkal jobban tudok itt dolgozni, jobban érzem magam, családiasabb a környezet, egészen más a mi attitűdünk, így együtt harcolunk ezért
1: hát
2: a színházért.
1: Hát az Aranka is ezt mondta.
2: Igen,
1: tegnap,
2: tényleg?
1: Hogy családias az, hogy azt mondta, hát ugye van mögött legalább 60 év.
2: Így van.
1: Amit eltöltött egyéb igen. Színházakban, meg a pályán, és azt mondta, hogy itt érzi magát a legjobban.
2: Jaj, de jó.
1: És hát azt még nem is mondtam neked, hogy Kállai Bori is volt itt. És akkor is azt mondta, hogy imádja Rátonyit, mármint a társulatot, de hogy szeretne több darabban
2: igen,
1: is.
2: Igen, hát ez profánul hangzik, de hát ez pénz kérdése. Uh-huh. Ugye, tehát, hogy annyira jó lenne, hogyha már tényleg, hát ugye majdnem 10 éve működünk már, és tényleg letettünk az asztalra nem kevés dolgot, úgyhogy én annyira boldog lennék, hogyha ezt már úgy komolyan venni a szakma is, meg hát azok a régiók, ahol ezzel foglalkoznak, hogy mondjuk támogatni egy ilyen kezdeményezést, egy ilyen csapatot, egy ilyen társulatot, ahol ilyen sok, tényleg olyan színművész kolléga, olyan a zenés műfajnak olyan művész kollégái dolgoznak, akik megérdemelnék, hogy ők, tehát nem az, hogy mi üzleti szinten, vagy vállalkozás szinten, engem ez nem is érdekel. Engem a színház csinálása érdekel, és hogy tényleg, hogy tudjunk több munkát adni az embereinknek, hogy legyen több lehetőségük arra, hogy igazán jól érezzék magukat, hogy nem csak mi egy nagy család vagyunk, és imádjuk egymást, és szeretünk együtt lenni, hanem mondjuk jelesül például tudunk például pénzt keresni, vagy ebből valamilyen formában megélni. Tehát ez lenne nagyon jó, szóval ez egy távoli cél, hát bízom benne, az ember mit csináljon, hát bízik, abban jobb lesz.
1: Jobb is.
2: Ja.
1: Kell, hogy jobb legyen. Mennyi darab, futódarab van most?
2: Az a jó, hogy egy magánszínház, vagy legalábbis én így gondolkodom, soha nem veszi le a darabjait. Tehát én például el nem hagytam darabot, tehát amit mi kezdeti időszakban.
1: Tehát
2: 9 évben, ami megvan, az gyakorlatilag hát szinte kivétel nélkül, sajnos egy darabot kellett levennünk, de azt sem úgy vettem le, hogy elfelejtettük. Ott van fenn a honlapunkon, csak az nagyon komplex az előadás, és úgy gondoltuk, hogy majd, hogyha ezt újra elővesszük, akkor mit tudom, egy kicsit már át fogjuk rendezni, vagy valami. Egyébként ez az Elvesztett Szerelem című ős bemutatónk, ami egy különleges színfoltja a mi életünknek, csak nem nagyon tudtuk tájolni, kicsit bonyolult volt az egész, úgyhogy azt parkolópályára tettük, de az összes többi darabunk létezik, megvan, és szépen bővülünk. Tehát most, hogy kérdésedre válaszoljak, azt hiszem 13 féle darabunk van, ebben benne vannak a zenés gyerekelőadások is, a legutóbbi bemutatónk, amire egyébként nagyon büszke vagyok, mert az egy nagyon-nagyon jól sikerült produkció lett. Most nem mondom, hogy a többi nem, mert mindegyik szívem csücske, de itt a nagymamáról beszélek.
1: Igen, gondoltam.
2: Igen, ugye? említetted Kálai Borit, tulajdonképpen a tavalyi évad végénk bemutatója volt, évad végi bemutató volt, és az a különlegessége ennek a darabnak, hogy a zenés változatot játsszuk mi, amit legutóbb az Operettszínház játszott Németh Marika főszereplésével. Egyébként még egy kis adalék, hogy én ebbe a darabba kezdtem a pályámat 90-ben, az Operettszínházba akkor kerültem oda, 90-ben volt ez a darab Németh Marika főszereplésével, akkor Iglódi István tanár úr rendezte a darabot, és én mint ilyen kislányka kerültem oda, ugye akkor elsős színművészet és főiskolás voltam, és képzeld, hogy ebben a darabban a akkori stábból Halász Aranka játszott azt a szerepet, amit nálunk 35 év múlva megint játszik, illetve most ő játsza. Én már természetesen a kislány szerepkörben kinőttem, úgyhogy én akkor a Lehocki Zsuzsi játszott a Szerafina szerepét, úgyhogy én most azt alakítom ebbe, és azért vettem elő ezt a darabot, mert meg szerettem volna hálálni a Borikának azt, hogy velünk van, Kálai Borinak, szeretem volna neki egy olyan szerepet adni, ami igazán méltó hozzá, egy zenés. Én azt gondolom, hogy talán a nagymama szerepe az minden idősebb színésznő, színművésznő álma, mert tényleg egy olyan ajándék. Én látom, hogy ő minden egyes előadást hogy él, meg uh-huh. hogy játszik, meg az egész élete, az egész szakmai élete, hogy készül. Tehát én, és tényleg annyira aranyos, mert milliószor elmondta már minden műsorban, ahogy említetted, gondolom akkor itt is nálad beszélt erről, hogy ez igen. milyen fontos és mennyire igen. szereti, úgyhogy, úgyhogy ez volt a legutolsó bemutatónk. Idén sajnos nem tudtam bemutatni darabot, de hát természetesen a fejemben azért van egy csomó ötlet, úgyhogy remélem, hogy a jövő évadot úgy kezdjük, hogy összejön rá az a kis pénz, amit én erre szánok, és be tudunk mutatni.
1: No, én örülök, hogy beszélsz erről, mert kinyitsz egy ajtót, mert nem minden nap láthatunk be egy társulat működésébe a kulisszák mögé. Csak hogy értsék a hallgatók, azért ez pénz, macera, ugye, elképesztő munka összehozni egy darabot nulláról.
2: Igen,
1: a bemutatóig, és ezt is csak, hogy értsük a működést, ez úgy működik, hogy van egy repertoáratok sok-sok darabbal, az igen. ki van ajánlva különböző igen. műfázaknak, színházaknak, vidéken, meg fellépő helyeknek, és akkor ők mutatnak rá egyre, hogy mit kérnek?
2: Van ilyen is, meg vannak most már szervezőink, akik viszik a... Igen, aha. így van, akik viszik az előadásainkat. Úgyhogy én is magam is ajánlgatom, ha bár a legkevesebb idő erre jut egyébként, mert ugye én a színház ügyeivel, hát az egyeztetéssel, a mindennel is foglalkozom, ha bár vannak segítőink, tehát van nekünk azért művészeti titkárunk, ami nagyon fontos, tehát a művészeket ő egyezteti, de hát szóval nagyon sok háttérmunka van.
1: Persze,
2: nagyon sok háttérmunka van.
1: Hát és ugye a marketing része, nekem mindenki azt mondja, itt az összes alkotó esténként, hogy nem az a, még talán nehezebb eljutatni az emberekhez a mai hatalmas zűrzavarban, meg hangzavarban. A produktumot, legyen az egy könyv, egy színdarab, bármi.
2: Bármi.
1: Egy dal. Nagyobb meló, mint megalkotni.
2: Igen, sokkal nagyobb meló, igen. Ez nem is, ugye ez egy külön szakma. Igen. Tehát tálalni, meg marketingelni valamit. Tehát az ember valamilyen szinten beletanul, mert mit tudom én, egy amatőr szinten, de például ez is egy nagyon nagy nehézség, hogy manapság már nem is nagyon lehet eladni, mert most már az dívik, hogy bérelni kell, aztán meg egy végképp egy másik üzleti szegmens.
1: Még nagyobb,
2: hogy még a jegyértékesítés, még akkor béreljél, de foglaljál le előre egy évre egy művelődési házat, mert ugye mindenki, ezek a produkciók, mindenki hát próbál időpontot találni, igen. helyszínt találni.
1: Mindenki életben akar maradni.
2: Hát szóval nagyon sok. Úgyhogy itt már nem is beszélek arról, hogy szegény férjem gyártja például a díszletünket. Tehát ez úgy néz ki, hogy...
1: Komplett családi vállalkozás.
2: Tehát, hogy mit tudom, hónapokig kimegy a raktárba, ahol mi raktározunk, és éjjel, este, amikor már nincs ott mozgás, mert nem csak mi tároljuk ott a dolgainkat, hanem millió más ember is, mindenfélét. Kimegy, amikor már nincs ott mozgás, és akkor szépen esténként gyártja a díszletfalakat, meg a díszleteket. És akkor jön a mi díszlettervezőnk, a Perlaki Robi, aki maga kis 82 évével, meg az elmúlt 800 díszletével, amit már megalkotott, megpróbál ezekből a szerkezetekből egy igazi díszletet csinálni, varázsolni, tényleg, hát olyan technikákat, meg olyan, mit tudom én, festéseket, meg nem tudom, miket csinál ott, hogy tehát akkor meg feléled, és megéled, és megélénkül, és igazán díszletté válik az a szerkezet, amit az én férjem ott éjszakánként összerak, és csodák lesznek, hát imádom.
1: Elhiszem, meg megértem, hogy miért. Hogy van ez, hogy a ti anyaszínházatokban, vagy a helyeteken, ugye, ahol Csákvár?
2: Csákváron, igen.
1: Ott hány kilométer Pesttől?
2: Nincs olyan messze, 51 néhány kilométer.
1: Aha, okay. Tehát simán el lehet
2: jutni. Egyébként nagyon nagy öröm, hogy ez alatt a pár év alatt, ugye Csákváron 2020-tól létezünk, és pont ebben a nyomorult Covid időszakban nyitottunk október 1-én, idősek világnapján Csárdás királynő előadással, mi mással nyithatna egy Rátonyi Robert Színház, és az a lendülettel be is zártunk fél évre. És utána ugye ezt a fél évet követően aztán azért folyamatosan ment a működésünk. Szóval ez alatt a 6 év alatt, ugye most a 7. évadunk kezdjük, jól mondom, nagyon, nagyon sok minden kialakult. Tehát egyrészt otthonunk lett. Tehát abba a kisvárosba, az 5000 fős kisvárosba, minket már úgy szeretnek, mintha oda vagy. Egy csomóan kérdezik, hogy jaj, hát láttalak itt, vettetek itt házat? Hát mondom, dehogy is. Hát,
1: színházat vettük.
2: Nem, hát mondom, nem költöztünk még le, ugyan már olyan gyakran vagyunk ott, hogy tényleg a helyiek.
1: Ti is jöttök, mentek. Aha, okay.
2: Jövünk, megyünk, hát nem csak a színház miatt, hanem azóta már lett stúdiónk, gyerekeink, 30 gyerek jár hozzánk stúdióba.
1: Óriási.
2: Úgyhogy nagyon sok minden alakul.
1: Na jó, hát itt, mert hogy ebből sok minden kinőhet az alkotás, hát ugye bennetek meg, aki meg benne van az állandó alkotási kedve, az nem is fog változni, valószínűleg már így marad.
2: Igen. Nincs más opció.
1: De mi, ahogy van, és hogy ott akkor minden héten vannak előadások?
2: Nem. Tehát ugye, mint ahogy itt említetted, és arra akartam rákapcsolódni, hogy most már nem csak Csákváról meg környékéről, hanem bizony Budapestről és az ország távolabbi részéről is jönnek Csákvárra megnézni előadásokat. Mm-hmm. Ez nagyon-nagyon nagy öröm és büszkeség számunkra. Szóval ez egy olyan érzés, hogy ez valamit el sem tudom mondani. Holott, ugye mi járunk sok helyen az országban, tehát mindenhol tájolunk. De ez nagyon nagy öröm, hogy a mi kis anyaszínházunkba eljönnek, mit tudom én, Sopronból, vagy éppen Barcsról, vagy Kaposvárról, vagy Székesfehérvárról, szóval sok helyről, úgyhogy ez is egy olyan pont, ahova eljutottunk, hogy minket ott megnéznek. Nincs sok lehetőségünk, mert ott ez egy kis önkormányzat, aki próbálja ugye ezt fenntartani, mert ez egy művelődési központ, igen, ahol mi ott székelünk, de hát ebben a művelődési központban ugye nyilván más is
1: történik, ott
2: zajlik az élet, nem csak mi működünk, úgyhogy ezeket az előadásokat ki kell fizetni, ugye jegybevételből nem feltétlenül jönnek ki az előadások költségei, úti költségek, meg jogdíjak, meg minden egyéb van, amit most nem is akarom a hallgatókat ezzel untatni, szóval azért ezt a önkormányzatnak ki kell termelni, ugye? És hát szóval nem tudunk, tehát akármennyire is lenne lehetőség több előadást ott létrehozni, tehát az mindig egy plusz költség az önkormányzatnak, és nem akarunk ekkora terhet rájuk, meg nem is tudnak nagyobb terhet. Tehát ilyen havi szinten egy-egy előadás van, meg az összes premierünk, tehát ha premier van, vannak, akkor az ott vannak, akkor oda beköltözünk a főpróbaétre.
1: Jó, a lényeg, hogy nincs olyan hónap, hogy ne legyetek.
2: Nem,
1: tehát aki benneteket
2: nincs.
1: Látni akar,
2: az azért ott, az igen.
0: A Schlagerkult.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Teremi Trixinek még inkább örülök. Rátonyi Robert színház alapítója, direktora.
2: Igen,
1: művészeti
2: köszönöm.
1: Vezetője, mindenese. Igen. Te vagy ugye a sok-sok darabban, amit visztek az országban szanaszét, és hát Csákváron van egy állandó színház,
2: ott
1: a művelődési házban, hogy meg lehet melleteket minden hónapban találni, ugye, hogy beszéltük. Én nagyon egyrészt mindig is szerettem a ti missziótokat, már csak a Rátonyi iránti tiszteletből is. Szerintem a nevetek is jó, a nem beszélve arról, amit értékrendben képviseltek, vagy művészi hitvallásban?
2: Igen, szerintem ez fontos, igen, tehát érték megőrzés, tehát ezt a...
1: Hát ez, hídépítők vagytok, akik a múltat kötitek össze a jelennel, és építitek közben a jövőt.
2: Igen, szóval én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a régiekről beszéljünk, hogy életben tartsuk őket. Ráadásul egy ennyire ikonikus művész, mint a Rátonyi Robert, és te is beszélgettünk erről már régen, hogy tudom, hogy szereted,
1: hát olvastad a könyvét. És aki én sose találkoztam vele?
2: Sose találkoztam
1: vele. Mondtam ezt az Alankádnak is a most díjazott igen. színésznőtöknek, hogy ő még ugye játszott vele.
2: Ő még játszott vele, és képzeld, én se találkoztam Robi bácsival soha, pedig ugye egy gyerekkori imádott művészem, tehát én gyerekkoromban a televízión keresztül találkoztam vele, és egyetlen egy lehetőség lett volna ővele találkoznom, amikor az Operett Színházba kezdtem a pályafutásomat, itt már az előbb említettem, hogy ez a 90-es évek uh-huh. eleje, és volt egy darab, amiben én voltam a címszereplő, a Zsákba macska, tulajdonképpen az volt nekem az első ilyen nagy kiugrás, azt hiszem 91-ben volt, és az ifjú Robiék, a kis Robi, a Rátonyi Robi, ő volt a zenekar, és ilyen még nem volt egyébként akkor az Operett Színházban, tehát ugye nagy zenekar volt, zenekari árok, stb. És erre a darabra Bordogi Gyula rendezte, Gyuszi bácsi, és erre a darabra egy ilyen kis formációt, és a Stúdió 11-nek a kis formációja lett felkérve, színpadon ültek meg mindent, tehát akkor az ilyen relevációs helyzet volt, nagyon tök jó. Én akkor is megkettem meg a Robival, itt együtt debütáltunk gyakorlatilag az Operett Színházban, és akkor vártuk Robi bácsit erre a premierre. De nem tudott jönni, és már nem tudom, hogy miért nem. Szóval végül is akkor találkozhattam volna vele is személyesen, de hát ez sajnos
1: elmaradt.
2: Elmaradt.
1: No, hát én is csak a könyvekből, meg amiket

0: színházban, tényleg egy nagyon nagy méltó ünnepség, még Galambos Erzsiét, még olyan pályatársak nyilatkoztak, meg voltak meghívva, ami fantasztikus volt, Szinetár tanár úr, hát egy csodálatos este volt, és ott adtuk ki a díjat Peller Károlynak.
1: Igen.
0: Aki szerintem nagyon megérdemelten kapta meg ezt a díjat, és nagyon örültünk, hogy mind a négyen, a kuratórium, mind a Rátonyi Hajdi, Robi, én párom is.
1: Mert ők benne vannak.
0: Igen,
1: a
0: két
1: mi
0: vagyunk
1: így. Így
0: hát utód, egyértelmű, hát nélkülük ezt nem is lehetne az egészet, és nagyon jó, hogy ennyire partnerek és ennyire segítik ezt az egész dolgot, és annyira egy öntetően egyetértettünk. Azóta is voltak felvetések, igazából. Igen, nem adtuk ki azóta, most lett kiadva.
1: Akkor ez most ilyen
0: három éves ciklus, de tervben az van, hogy szeretnénk gyakrabban ezt kiadni. Aha. Ennek meg kell találni ugye az anyagi forrását sokszor, illetve a helyzetét. És most én úgy gondoltam, hogy itt eljött az idő, hogy az Arankának ezt kiadjuk.
1: Uh-huh. Örülök, mert... azt mondta, nem tudott róla.
0: Nem tudott róla, senki nem tudott róla, csak ugye nyilván a Hajni meg a Robi, akikkel ezt uh-huh. megvitattuk, a kuratórium tagjai, senki nem tudott róla, ez egy teljesen meglepetés volt a társulatnak is, és az évad záró előadásunkon, ami most volt június 6-án Csákváron, a színházunkban is nagyon jó volt, mert egy Marica grófnővel zártunk, amiben az Aria Lotti nénit játsza, ami egy, tehát ha azt mondom, hogy a Vörös Editke csodálatos primadonnánk, tényleg egy fantasztikus színmű művésznőnk, ő a Marica grófnő, de általában véve ez az előadás majdnem, hogy a Lotti néniről szól, mert olyan alakítást csinál az Aranka, hogy hát egyszerűen kész, elviszi a tejfölt, tehát nem lehet ezt másképpen fogalmazni, Ari fantasztikus energiákkal bír, és olyan vicces, és hát szóval óriási sikere van, úgyhogy gondoltam, hogy na, itt van az alkalom, hogy egy ilyen sikeres előadást követően otthon nálunk a színházba átadjam ezt a díjat, és úgy mondtam nekik, hogy képzeljétek el, van itt egy házaspár, akik itt ünneklik a házassági évfordulójukat, és még kérek szépen egy kis türelmet az előadást követően, mert én ennek a házaspárnak átadok majd egy ilyen kis oklevelet, hogy jaj, eljöttek a világ végéről, vagy pápa mellől, hogy most ők itt ünnepék, stb. És mondom, kérlek benneteket, hogy hát a előadás végén még ne álljatok el, meleg van, minden, és ezt bontam be nekik, és egyébként ez így is volt, hogy itt uh-huh. két, és de ezt egy percben lezavartam szegény házaspárti, és utána fölrohantam a színpadra, és akkor elkezdtük ezt mondani, és már láttam, hogy Ari már nyuglom, hogy már mennék le a színpad, és amikor ezt meghallotta, és fölhívtam ott a Rátonyi Hajnit, és minden, és ezt meghallott ezt a dolgot, hát majdnem elájult, de ez nem csak neki, olyan vastapsolt az egész nézőtér állva csápolt, és hát a legnagyobb öröme az volt, hogy titokban meghívtam a lányát, Kokas Pirit, a Pirikét, igen, aha. aki szintén színésznő. Hát kész, és akkor utána megünnepeltük, úgyhogy én azt gondolom, hogy a lehető legjobb helyre került, Ari nagyon-nagyon megérdemeltem, mint művész, mint ember, egy életműdíj, hogy ezt neki átadhattuk, én nagyon-nagyon boldog vagyok, és úgy látom, hogy ő is.
1: Egyébként ebben a társulatban sok régi harcostárs van az operettes időszakodból, vagy a életedből? Mert Ari ilyen?
0: Ari a legrégebbi harcostárs. Igen, Faragó Topi is már ugye egy, az én generációm, vagy kicsivel több, ő vele is ugye az Operett Színházban, meg főleg, hát ugye már többen kiestek közülünk, akik már nem annyira aktívak, mint például Benkóczi Zotyika, ő uh-huh. is velünk dolgozott még, és főleg inkább az én generációm, ugye Kálai Bori, akit említettem, ő is egy régi, és főleg inkább az én generációm uh-huh. maradt, meg most már csatlakoznak be a fiatalabb művészek, de ugye a Rátonyi est kapcsán a Benkő Péter is dolgozott még velünk, ugye ő nem színdarabokban, csak a Rátonyi esten. Igen. Most így hirtelen pörgetem az agyamot, hogy úristen, mert ilyenkor szoktam elfelejteni, nem, Jézus Mária, kiadni valakit,
1: nézzék aki meg a weboldalt.
0: Fontos. Igen. Tehát úgy a színdarabjainkban én azt gondolom, hogy az Ari, Szirtes Gábor például, ő is uh-huh. egy régi, a Színetár tanár úr rendezte még nekünk, az is ilyen több mint három évtizede, a Vígőzvegyet, az egy nagyon ikonikus előadása volt az Operett Színháznak, vagy 8-szor voltunk bele Japánba, bejártuk bele a fél világot, csodálatos rendezése volt a tanár úrnak, tényleg a régi nagyok, mindenki, a Kalocsai Zsuzsi, Oszvad Marika, mindenki benne volt, Harsányi Frigyes, Hidvégi Miki, szóval a régi nagy Operett Színházi kör, úgyhogy de nem is tudom, miért csatlakoztam most a Vígőzvegyre.
1: Ami kérdeztem, hogy kik a régi játszótársak,
0: igen. Szóval,
1: szövetségesek.
0: Igen, tehát hogy a régi Operett Színházban, például Marikával is, hát most ugye újévi koncertünk is van, most már 5-ször szerveztük meg, most a Marika volt a díszvendég, a sztárvendég, most legutóbb januárban,

0: Szívesen jönnek?
1: Hogyne. Én úgy érzem, hogy igen, hogy mindenki, mert egy multidézés zajlik, egy nosztalgia, egy Csere Laci, hát szóval sok mindenkivel dolgozunk, és nagyon a krém.
0: Hogy képzeljük el a direktori életet, hogy ez azzal is jár, hogy a sok önjelölt művész folyamatosan írogat, meg hívogat, hogy szeretnénk játszani, meg... Vagy.
1: És azt kell, hogy mondjam, hogy igen.
0: Hát mind na-na.
1: Jaj, igen, de nekem ez nem teher, én imádom ezt, és általában válaszolok is. Vagy egyébként meg, például ma is volt egy kis fiatal lány, mondjuk ő nem önjelölt, ő egyébként egy kollégáinknak, zenész kollégáinknak a lánya, és nagyon örültem, hogy eljött, mert nagyon fontosnak tartom, hogy én is, ugye nem tudok annyi helyre járni, hogy lássam a fiatalokat, és kell az utánpótlás. Hát ez a műfaj, ez így fog életben maradni, hogy, hogy vannak fiatalok, akik ezt szeretik mi is, és vannak fiatalok, akik...
0: Legyenek is.
1: És vannak olyan fiatalok, akik van erre érzéke. Nyilván mindenki kezdő megtapasztalta, mi is azok voltunk, hát bele kell jönni,
0: igen,
1: meg
0: valami
1: kell tanulni.
0: Benned is volt, mármint szenvedély a műfaj iránt.
1: Igen, meg kell egy habitus, és valamilyen szinten kell erre születni, de sok mindent meg kell tanulni.
0: Egyébként anno ez a fajta világ, ami az operetben van, már akkor is ilyen... Minek nevezzük ezt? Rétegnek számított?
1: Már hogy most, hogy
0: amikor
1: érted?
0: Te elkezdted 90-ben ezt az egészet.
1: Nagyon sikeres műfaj volt ez, habár most nem tudom, hogy mire
0: hát,
1: gondolsz most
0: konkrétan.
1: Réteg
0: vagy bulvárnak hát, tartották-e a szakmában.
1: Igen, ez mindig. Mindig valahogy egy ilyen réteg műfaj volt, de lehet, hogy azért, mert ez mindig nagyon sikeres műfaj volt. És egy nagyon komplex dolog kell hozzá, tehát bizony, itt nem lehet csak énekelni tudni, csak táncolni tudni, csak jó színésznek lenni, itt bizony mind a hármat kell tudni, és hát persze, hogy jaj, hát az opera, tehát sok leszólás volt is, van is, lesz is.
0: Ez a mai napig van?
1: Hát én igen, azt gondolom, de a közönség ezt a műfajt mindig is imádta, és éltetni fogja, és szerintem ez a műfaj mindig is élni fog, és ez a komplexitás, ami kell hozzá, szóval itt akkor lesz igazán ez a műfaj hiteles, és akkor tudják, én úgy gondolom, kevesen igazán jól csinálni, hogyha ez egész mind működik, tehát a jó mozgás, a jó ének hangi adottságok, és hát a jó színészi adottságok. Igen. Tehát ez semmelyik nem hibázhat, mert akkor már nem az, akkor már kezd önjelölté válni, kezd cikivé válni, igen, és rossz lesz. Tehát arra senki nem kíváncsi. Úgyhogy ezeket a művészeket kell megtalálni, akik mind ezzel bírnak. Rendelkeznek.
0: Hát, igen, a közönség a jó előadásra kíváncsi, nem? Meg azt szeretné látni, igen, amit hall a többiektől. Te azt mondtad, hogy nem jutsz el, meg nincs annyi idő, hogy nézegesd a többieket, de van rá precedens, hogy elmész megnézni más társulatokat?
1: Persze, azért igen, és kíváncsi is vagyok, és megpróbálok azért képbe lenni, tehát hogy nem abba a hibába esni, hogy csak azt látni, amit mi képviselünk, és csak azt gondolni, hogy az a jó, hanem nyitott lenni a világra.
0: És tudni kell, hogy mi van a
1: igen,
0: piacon.
1: Igen, ettől függetlenül én még azt gondolom, hogy én így szeretnék színházat csinálni, hogy egy szinten meghagyni a klasszikum mentén a dolgokat, a rendezéseket, és olyan embereket hívok, akik így gondolkodnak, mint én, és én hiszek ebben. Én ezt mindig is mondom, hogy én hiszek a klasszikum erejében, tehát hogy ez élni tud a mai világban is, és nem csak az idősebb generáció élvezi azokat az előadásokat, amik korhűek. Tehát, hogy én szeretem, ha úgy van megcsinálva, amikor játszódik abba az időbe, abba a ruházatba, abba a jelmezbe, abba a díszletvilágban, hogy menjünk vissza, nosztalgiázzunk, és én tudom, hogy ebbe bele kell kicsit érni mindenkinek, hogy elkezdjen nosztalgiázni. Már a mi generációnknak is vannak olyan helyzetei, hogy örülünk, ha nosztalgiázunk, mi is voltunk fiatalok, és mit tudom én, de nálunk idősebb generáció meg még jobban szeret nosztalgiázni, úgyhogy ennek mindig lesz keletje, ennek a dolognak. Én
0: kérdeztem ezt az Alitól is tegnap, hogy ha te elmész és megnézel egy idegen társulatot, idegen színházban, akkor tudsz közönségé válni?
1: Abszolút. Én nagyon. Sőt, én nem is tudok kritikát megfogalmazni egy előadást követően, mert abszolút benne vagyok abban, és közönségével. És
0: lelkesedni is tudsz?
1: Mindenképpen. És utána ülepszik csak le bennem egy-két nap múlva, hogy most tulajdonképpen tényleg jó volt, de az, hogy én jól éreztem magam, az ott megélem, de hogy szakmailag ez egyébként nagyon érdekes, mert inkább közönségé válok, és nem szakmai szemmel nézem, az csak később. Tehát leesik az egész, és akkor elemzem így magamba, úgyhogy nem, tehát én biztos, hogy nagyon jó kolléga vagyok, mert én mindig minden, tehát hogy dicsérem az egészet.
0: Mert... Oké, de most a színházról beszélünk, és most már végén vagyunk egyébként, jó társaságban repül az idő, megvan, de hogy olyan is előfordulhat? Most innen jutott eszembe, hogy azért nagyon sok a műfajban tevékenykedő Hakni brigád van.
1: Igen.
0: Azért minden, jártamban keltemben, még én is belefutottam egy-kettőbe. Hajmási Péter, meg mindent énekelnek egyébként, amit kell. Szóval olyat láttál, hogy az jó?
1: Hát figyelj, de olyanra nem megyek el. Mert
0: nyilván azt nem is gondoltam, hogy most emiatt elutazol, de hogy mit tudom én, ha esetleg ti is arra felé vagytok,
1: nyilván.
0: És úgy hozza az élet, hogy látni
1: nyilván,
0: kell a
1: nyilván,
0: másikat.
1: Nyilván, persze.
0: Tehát láttál
1: persze.
0: Már köztük tehetségeset vagy jót? Vagy ezek tényleg olyan haknisták?
1: Hát,
0: azért csinálják.
1: Most, hogy így próbálok gondolkodni rajta, inkább ilyen szempontból, hát én nem is tudom, biztos, hogy láttam jót is, persze, biztos, mert egyébként meg a szakma is kerül olyan helyzetbe, hogy az ember elvállal olyan szituációkat, amit mondjuk úgy szakmailag nem annyira szeretne fölvállalni, de ő attól még nem rosszabb, mert belekerül egy olyan közegbe, ami mondjuk hát nem méltó ő hozzá. De ő attól még jó, meg ő attól még teljesít meg. Mit tudom én, tehát ilyet nyilván lát az ember is.
0: Te még senkit nem vettél fel úgy, hogy szépen énekelte a Hajmásit.
1: Nem.
0: Erre volt a kíváncsi. No, de mindenféleképpen ilyen jó hangulatban szerettem volna zárni a beszélgetést, mert le a kalappal előttetek, hogy ezt így viszitek rendületlenül a színházat, nagyon sok csillogó szempárt kívánok nektek. Rátonyi Színház, hogy van a pontos?
1: Rátonyi Róbert Színház.
0: .hu.
1: Ja, www.rátonyirobertszínház.hu.
0: Oké, itt megtalálnak minden
1: meg
0: pontos.
1: Meg Facebook oldalunk is van.
0: Mindent lájkoljanak, szeressék őket, kedves hallgatóink, azt a sok energiát, amit az imádott hivatásukba beletesznek társulatilag, azt a figyelmükkel viszonozzák. Úgyhogy ezt kívánom. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Nagyon köszönöm én is. Üdvözlöm a Sláger Rádió hallgatóit. Köszönöm.
0: Termi Trixivel beszélgettem, kedves hallgatóink, és megyünk majd Csákvárra is. Hozzátok természetesen.
1: Várunk benneteket.
0: Elköszönök Trixitől, önöktől még nem folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Teremi Trixinek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Amikor nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. Az tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Bejelentette a tisztító tűzműveletet Magyar Péter. Aláírásgyűjtés indult Rákos rendező rendbetételéért. Idén is lesz zenélő Budapest ingyenes szabadtéri koncertekkel. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Elindul a tisztító tűzművelet, amely lezárja a politikai és gazdasági csoportok túszejtésének időszakát, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben. A művelet egyik központi eleme a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása, amely 47 jogszabály módosítását igényli. A kormány szombatig várja a véleményeket az államfőt elmozdító alaptörvénymódosítás tervezetére. A teljes csomagot jövő héten nyújtják be. A Telex kérdésére Magyar Péter jelezte, hogy szerinte az új köztársasági elnök augusztus 20-áig hivatalba léphet, és elképzelhető, hogy megbízatása ideiglenes lesz. A javaslat többek között 12 évben maximálná az országgyűlési képviselői mandátumot, megszüntetné a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatását, és 30 napon belül új államfőt választana a parlament. Újra bevezetnék továbbá az alkotmánybírák 70 éves korhatárát. Megöltek egy nőt Budapest 3. kerületében hétfő délután. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint 13:30 körül érkezett bejelentés arról, hogy egy 3. kerületi ház teraszán egy vérző nő fekszik. A mentők azonnal megkezdték az ellátását, de a nő a szakszerű segítségnyújtás ellenére életét vesztette. A rendőrök a helyszínen elfogtak egy 21 éves férfit, akit a mentőszolgálat kórházba vitt. A BRFK életvédelmi osztálya emberülés gyanúja miatt indított nyomozást. Aláírásgyűjtést kezdeményezett a 13. kerületi önkormányzat annak érdekében, hogy a Rákos rendezői terület tulajdonosai végleg rendezzék az elhanyagolt ingatlanokat. A cél a terület megtisztítása, bekerítése, kamerarendszer kiépítése és folyamatos 24 órás őrzése. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a környékbeli lakók szerint a rendezetlen területen önkényes lakásfoglalók jelentek meg, ami egyre nagyobb biztonsági kockázatot jelent. A 13. kerület felajánlotta, hogy saját költségén is működik a Tatai úti romos mávházak lakhatatlanná tételében. Az aláírásokat a fővárosi önkormányzathoz, a BKM Nonprofit ZRT-hez és a MÁV-hoz juttatják el, hogy mielőbb megoldás szülessen a hosszú ideje húzódó problémára. Megdőlt a napi melegrekord a fővárosban. Vasárnap Újpesten 36,5 Celsius fokot mértek. A korábbi budapesti rekord ezen a napon 35,8 Celsius fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek 2007-ben. Rendhagyó kertmozi nyílik Angyalföldön. A Rutkai Éva Parkban régi klasszikus filmeket nézhetnek meg az érdeklődők több alkalommal. A filmek főszereplője a helyszínhez hűen Rutkai Éva. Június 27-én szombaton este 8-tól a Mese a 12 találatról című filmet vetítik. Július 11-én a Butaságom története, 25-én a Fantasztikus nagynéni, még augusztus 8-án a Fantasztikus nagynéni második része lesz látható a szabadtéri moziban. Idén is lesz zenélő Budapest. Júliusban és augusztusban több mint 10 koncertet rendeznek Budapest történelmi helyszínein, a Budai Vár Csikós udvarában, a Várkert bazárban és a Kossuth téren a parlament lépcsői előtt. A koncertek minden alkalommal 17 órakor kezdődnek. Az ingyenes nyári eseménysorozat célja, hogy a klasszikus és történelmi hangulatú zenei élményeket szabad téren mindenki számára elérhetővé tegye. Ma sem enyhül a kánikula, és már kevesebb gomoly felhő képződik a napsütés mellett. Csak helyenként alakulhat ki frissítő zápor. A kora reggeli 22 fok után délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét további részében fokozódik a hőség, péntekre már 38 fokot ígérnek, sok napsütéssel és száraz idővel.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállító darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Népszavazás dönthet majd az új alkotmányról. Zajlik az Agrárium 2026 felmérés az országban. Legóból épült fel Kalambó kutyája a Madame Tussaud Budapestben. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Kezdeményezik Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napi rendelőt mondott beszédében. A kormányfő közölte, a tisztító tűzművelet részeként az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Sólyog Tamás megbízatása megszűnik. Hozzátette, szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat, megbeszélve és megtárgyalva a közös ügyeket. A folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni. Az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés Sólyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ, akinek az egyik legfontosabb feladata a köztársasági elnöki intézmény tekintélyének helyreállítása lesz. Zajlik az Agrárium 2026 országos adatfelvétele, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal végez. A július 15-éig tartó összeírás célja, hogy naprakész képet adjon a magyar mezőgazdaság szerkezetéről. A felmérés 969 településen zajlik, és a földhasználatra, az állattartásra, a trágyakezelésre és a mezőgazdasági munkaerőre fókuszál. A részletekről Tóth Péter, a KSH Statisztikai Igazgatóságának főosztályvezetője, a kampány szakmai vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
3: A legfontosabb célunk az az, hogy a hazai, illetve az uniós döntéshozókat ellássuk munícióval, de tulajdonképpen az adatainkkal segítjük a gazdálkodókat is. A harmadik célként, hogy az Európai Unió valamennyi tagállamában kötelező ez a mezőgazdasági összeírás, így ezeket az adatokat az Európai Bizottság statisztikai hivatalának is majd el kell juttatni. 2023-ban közel 200 ezer agrárgazdaság működött az országban, itt 10 év alatt nagyjából harmadára csökkent az ő számuk. Pestvár megyében 12.500 gazdaság működött, ez nagyjából a magyarországi összes gazdaságnak a 6%-a. Gazdaság irányítóknak milyen az átlag életkora, akkor ez hajszára megegyezik az országos átlaggal, hiszen 58 évesek voltak a gazdálkodók Pestvár megyében. A felsőfokú végzettségűeknek az aránya az 10% volt, tehát ez egy kicsit alacsonyabb itt a Vár megyében, mint az országos arány.
2: 5000 darabból épült fel Kalambó Lego kutyája a Madame Tussauds Budapestben. A figurát magyar fiatalok álmodták meg, és a világ egyetlen Peter Falk viaszmása mellett kapott helyet a Madame Tussauds Budapest attrakcióban. Abból az alkalomból, hogy a legendás nyomozó megformálója, a Golden Globe díjas színész 15 éve hunyt el. A Basset Hound a kultikus krimi sorozat egyik legismertebb szereplője volt, így a látogatók régi kívánsága teljesült. A Lego szobor belsejében egy csontvári kosztkatyvadar idézet is helyet kapott, tisztelegve az alkotás és a kreativitás előtt. Megnyílt a római parti plázs, amely augusztus 23-áig várja a fürdőzni vágyókat, közölte Óbuda-Békás megyer önkormányzata. A partszakaszt a nyitás előtt hatósági és vízminőségi vizsgálatok, medertisztítás és engedélyeztetés előzte meg. A vendégek ingyenes ivóvizet, napágyakat, mosdót, zuhanyzót és kerékpártárolót használhatnak. Fürdeni csak a 120 cm-es bójákkal kijelölt területen lehet 10 és 19 óra között. Folytatódik a forró nyári idő, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, eső ma már nem igen lesz. Délután 33-34 fokot mérhetünk. A hét további részében fokozódik a hőség, péntekre már 38 fokot ígérnek, sok napsütéssel és száraz idővel.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Bejelentette a tisztító tűzműveletet Magyar Péter. Aláírásgyűjtés indult Rákos rendező rendbetételéért. Idén is lesz Zenélő Budapest ingyenes szabadtéri koncertekkel. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Elindul a tisztító tűzművelet, amely lezárja a politikai és gazdasági csoportok túszejtésének időszakát, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben. A művelet egyik központi eleme a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása, amely 47 jogszabály módosítását igényli. A kormány szombatig várja a véleményeket az államfőt elmozdító alaptörvénymódosítás tervezetére. A teljes csomagot jövő héten nyújtják be. A Telex kérdésére Magyar Péter jelezte, hogy szerinte az új köztársasági elnök augusztus 20-áig hivatalba léphet, és elképzelhető, hogy megbízatása ideiglenes lesz. A javaslat többek között 12 évben maximálná az országgyűlési képviselői mandátumot, megszüntetné a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatását, és 30 napon belül új államfőt választana a parlament. Újra bevezetnék továbbá az alkotmánybírák 70 éves korhatárát. Megöltek egy nőt Budapest 3. kerületében hétfő délután. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint 13:30 körül érkezett bejelentés arról, hogy egy 3. kerületi ház teraszán egy vérző nő fekszik. A mentők azonnal megkezdték az ellátását, de a nő a szakszerű segítségnyújtás ellenére életét vesztette. A rendőrök a helyszínen elfogtak egy 21 éves férfit, akit a mentőszolgálat kórházba vitt. A BRFK életvédelmi osztálya emberülés gyanúja miatt indított nyomozást. Aláírásgyűjtést kezdeményezett a 13. kerületi önkormányzat annak érdekében, hogy a Rákos rendezői terület tulajdonosai végleg rendezzék az elhanyagolt ingatlanokat. A cél a terület megtisztítása, bekerítése, kamerarendszer kiépítése és folyamatos 24 órás őrzése. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a környékbeli lakók szerint a rendezetlen területen önkényes lakásfoglalók jelentek meg, ami egyre nagyobb biztonsági kockázatot jelent. A 13. kerület felajánlotta, hogy saját költségén is működik a Tatai úti romos MÁV házak lakhatatlanná tételében. Az aláírásokat a fővárosi önkormányzathoz, a BKM Nonprofit ZRT-hez és a MÁV-hoz juttatják el, hogy mielőbb megoldást szülessen a hosszú ideje húzódó problémára. Megdőlt a napi melegrekord a fővárosban, vasárnap Újpesten 36,5 Celsius fokot mértek. A korábbi budapesti rekord ezen a napon 35,8 Celsius fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek 2007-ben. Rendhagyó kertmozi nyílik Angyalföldön. A Rutkai Éva Parkban régi klasszikus filmeket nézhetnek meg az érdeklődők több alkalommal. A filmek főszereplője a helyszínhez hűen Rutkai Éva. Június 27-én szombaton este 8-tól a Mese a 12 találatról című filmet vetítik. Július 11-én a Butaságom története, 25-én a Fantasztikus nagynéni, még augusztus 8-án a Fantasztikus nagynéni második része lesz látható a szabadtéri moziban. Idén is lesz zenélő Budapest. Júliusban és augusztusban több mint 10 koncertet rendeznek Budapest történelmi helyszínein, a Budai Vár Csikós udvarában, a Várkert bazárban és a Kossuth téren a Parlament lépcsői előtt. A koncertek minden alkalommal 17 órakor kezdődnek. Az ingyenes nyári eseménysorozat célja, hogy a klasszikus és történelmi hangulatú zenei élményeket szabad téren mindenki számára elérhetővé tegye. Ma sem enyhül a kánikula, és már kevesebb gomoly felhő képződik a napsütés mellett. Csak helyenként alakulhat ki frissítő zápor. A kora reggeli 22 fok után délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét további részében fokozódik a hőség, péntekre már 38 fokot ígérnek, sok napsütéssel és száraz idővel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek, változatos

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel az adással. Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a vétel körzet kulturális aktualitásait. Azonnal kezdjük az első részt. Régi kedves barátunkat, ismerősünket, Bedő Imrét köszöntöm nagy szeretettel, jó rég láttalak.
2: Igen, pedig itt mozgunk, itt gyere egymás vonzás körébe. Tehát igen.
1: Gyere gyakrabban, a Férfiak Klubja, ez a Férfinő Akadémia, milyen jó, hogy már ez is van alapítóját. Köszöntöm nagy szeretettel.
2: Köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Mindig jó, amikor jössz, és mindig jó beszélgetni veled, mert értéket képviselsz, értéket közvetítesz. Én mindig valahogy úgy gondoltam rád, ha neved szóba került, mint egy hídépítőre, aki a régi értékeket köti össze a mai világgal, próbálja itt is ezeket a magokat elvetni, és persze közben hidat is építesz a jövőbe.
2: Valahol, ugye azt mondjuk, hogy régi értékek, és akkor az emberek azt is gondolják, hogy ez csak régen lehetett képviselni, de valójában a hivatalos nevük, most jelentem be, ugye, hogy ezek örök értékek, és az örök értékek mindig divatosak, és mindig trendik, tehát ez örök érték az nem tud kimenni a divatból.
1: Ne is menjen.
2: A legmodernebb 22. századi értékekről beszélünk, hiszen ezek örökké jól működnek.
1: Jó, de jó, na, elvihetem ezeket magammal, és de majd mondom, hogy tőled származik a gondolat. No, szerintem nálad több rendezvényen, eseményen ember nem szerepel itt a városban, és nem is szerveznek valószínűleg többet nálad és a munkatársaidon kívül. Hogy bírod az iramot? De most már évek óta tart, és nagyon szépen növekedtetek, ahogy én ezt követem a messziről.
2: Hát ugye a mi munkánk, én azt gondolom, hogy például a férfi ügyben, tehát férfi területen, hogyha most megnézzük a férfiakat, akik most élünk, akkor azt kell, hogy mondjuk a statisztikákat ismerve, hogy legalább a fele ugye válással végződik a házasságoknak. Tehát a mai élő férfiaknak, ha behunyt szemmel mondom egy statisztikát, akkor azt mondom, hogy 80%-a lehet az, akinek vagy apa nélkül nő fel, vagy hiányos apa mintával, hogy volt neki, de úgy téblából nem tudta pontosan mit csinálni, vagy rossz apa mintával, amelyik aztán tényleg romboló. És ez lehet a 80%. Tehát azt jelenti, hogy egyszerűen nincs ahonnan jó mintát örökölni, vagy komplexen jó, nem tökéletesen, hanem úgy elég jó mintát. Tehát az, hogy mi helyreállítsuk ezeket a dolgokat, ez egyszerűen enélkül élni sem lehet. És hogy ez egy dolgunk, és nem az a dolgunk, hogy visszafele nézzünk, hogy mit, miért nem adtak jól meg, hanem hogy mi rajtunk van most a sor. És ezt egyféleképpen lehet helyreállítani, hogyha a szellemvilágban egy olyan férfi képet kezdünk el ismét megtalálni, ami ott van öröktől fogva, ezeket van örök értékeknek, amit ha mi elkezdünk követni, akkor mindenki a maga életkorának, pénzügyi helyzetének, családi állapotának megfelelően tud lépéseket tenni egy olyan férfi idea felé, amivel gyógyítja ezeket a mintákat. És ennek az ápolása nagyon fontos, hogy ezt folyamatosan, ugye ez egy nagyon komplex valami, hogy ezt ilyen mozaik darabonként, posztonként, képenként, mini videónként, nagy videónként, képzésenként, azért van a Férfinő Akadémia, az egy nagyon robusztosabb darab. Ezt elkezdjük el visszaépíteni, mert a személyiségfejlődésnek az útja, ugye, hogy először jön egy új gondolat, tehát hogy fejben kapcsolódunk egy másik gondolathoz, az megszül egy új döntést, az új döntés az meg új szokássá fog valamilyen módon csiszolódni, és az új szokás teremti az új jellemet. És ez az útunk, tehát egyszerűen muszáj valahogy gyógyítanunk azt a mintát, amit eleve nem azért nem adtak jól át, mert nem akarták, hanem ők is azt hitték, hogy jól csinálják, ők is azt hitték, hogy a legjobb az, hogyha sokat dolgoznak, és hazahozzák a pénzt, és a legjobb az, hogyha először a Dr. Spockot, aztán nem tudom milyen könyvet követik, és akkor a nem tudom milyen módszertant, és mindenfélét próbáltak, de hát ez lett belőle. Ezért még egyszer mondom, öngyógyításra van szükségünk, ehhez kell ez a közös idea, amit elkezdünk követni, és ennek
1: hát és a közösség is kell.
2: És az, hogy válvetve legyen, tehát egy férfi közösséget is létre fogunk hozni, ez majd egyszer majd eljövök külön, mert ez most van alakulóban.
1: Jó, várlak szeretettel, mert mi aztán itt a Slágerkultban tényleg odállunk a közösségi ügyek mellé, hiszen azért nagyon fontos, hogy a mai elfelszínesedett, és hát el online-osodott világban, ugye, ahol üzenetekben tartják egymással a kapcsolatot még a barátok is sokszor, fontos, hogy legyenek egy ilyen találkozási pontok, és nagyon fontos hívószavakat mond az öngyógyítás, új jellemú, de szép szó is, maga a szó is, aztán milyen jó, hogy majd ezt valaki magáévá teszi, de magukévá teszik, azt látod, hogy mondtál egy nagyon jó, és akkor most már tiéd a szó, de amikor megjöttél, egy nagyon jó mondattal kezdtem, amikor kérdeztem, hogy megy sorod, azt mondtad, hogy már bácsiznak, de hozzáteszik, hogy Imre bácsi milyen jó, hogy rendületlenül teszi a dolgát, és megy előre.
2: Igen, én 53 éves vagyok, és nem érzem magam egyáltalán idősnek, jól érzem magam a bőrömbe, teszem a dolgomat mindenhol, jövök, megyek, felszántom oda-vissza az országot, vagy a Kárpát-medencét, de a bácsizás az azért érdekes, mert azt a fiatalok teszik, és nagyon örülök, hogy a 20 éveseknél ez adják a könyveimet egymásnak, meghallgatják a podcastjeimet, követnek a nem tudom, a különféle TikTok, vagy éppen a Facebook csatorna, mely nagyon valami, de a YouTube is ugye egy nagyon erős csatorna, és hogy a fiatalok is ott vannak, és fontos az, hogy a közösség, tehát a válvetettség. Tehát azt hiszem, hogy mindig a férfiaknak ugye az a dolga, hogy megoldásokat vigyenek haza. Mondják, hogy kommunikáljunk, de hogyha van valami baj, és hazamegyünk, és ott van a feleségünk, akinek eleve mindenféle problémája van, és a napi rutin, és a listák futnak a fejébe, és a bizonytalanság, ami odakint van, és mi még megfeleljük azzal, hogy ő ráöntjük, hogy úristen, ez is ez a nagy probléma van, azt minden férfi érzi, hogy ezzel nem teszünk túl jót. De az se lehet, hogy beleragadunk ezekbe, meg kell oldani. És a férfi közösségek mindig erre voltak, hogy mi férfiak összedugjuk a fejünket, és hazamegyünk, és majd elmondjuk, hogy hát van valami kis probléma, de már látjuk. Az első lépés legalább. Nem azt mondjuk, hogy a megoldás, elindulunk. Tudjuk már, mert volt akivel összeülni, volt akivel megtanácskozni, és nem igaz, hogy minden 5 férfi összeül, akkor kell hozzájuk egy pszichológus. Hát eddig is leültek a kocsmába, megbeszélték a dolgokat, és addig, és elindultak valamerre, és ha nem jól felementek, akkor változtattak rajta. És ehhez kell a közösség, és ma azt hiszem, hogy olyan világot élünk, odakint annyi a bizonytalanság, és a minden fölkavarodott, és egyre másra jönnek a különböző válsághullámok. Nem is látszik, hogy ez nagyon jó irányba elmenne hamarosan, de azért élni kell. Azért ki kell lazítani otthon a lehetőséghez képest a világot. A nőknek biztonságra van szüksége, és ezt a férfiak együtt hordják össze, hogy egymással összeülnek, és már egy fél megoldással hazamentem, akkor már nem olyan katasztrofális a helyzet. Értjük ezt, és ezért abszolút kell a közösség.
1: Amíg vártalak ide a stúdióban, én azon gondolkodtam, hogy szerintem én még az elején ismertelek meg téged, amikor indult ez a kezdeményezés, ez a misszió. Akkor te mit vizionáltál magad előtt? Mit láttál, és ahhoz képest hol tartasz most? Meg milyen volt megélni az utat?
2: A kívülről, aki ismer, az mindig mondja nekem, hogy számítottam-e ilyen nagy dologra. Hát most azért 2,5 millió ember körüli embert érünk el havonta. Hát a tartalmakkal,
1: de óriási tömeg.
2: A mindenféle csatornán mi rengeteg pici darabot adunk ebből a mintából, ami az öngyógyításhoz kell. De azt látom, hogy ennek megvan a maga hozadéka, rengeteg levelet kapunk, majdnem elvált, de nem vált el. Most mi tegnap is jött valaki, hogy eljött egy előadásomra, elhozta a barátnőjét, egy csaj, elhozta a barátnőjét, akiknek nagyon súlyos problémáik voltak, és a lány akart úgy dönteni, hogy itt most fölborítja a házasságát, és hazafele menet elgondolkodott annak hatására is, amit ott hallott, és hogy mindent ki tudtak simítani, és ez most már majdnem egy éve, vagy egy fél événél több, tehát azt jelenti, hogy egy jó pályára tudnak kerülni. Tehát rengeteg ilyen általam is tudott, vagy általam nem tudott ilyen előbbre lépés, vagy sikert lehet. De mégis úgy érzem, hogy ezeken a platformokon, ezek a kis tartalomdarabkák, ezek nem egy képet tudnak átadni, hanem pixeleket adunk egy nagy képből. És rengeteg pixel gyűlik össze, amiben el tudnak indulni emberek, de pont a Férfinő Akadémiát azért alapítottuk, hogy ott egy-egy képzéssel, vagy egy-egy hosszabb programra, tehát olyan programra való feliratkozással, amit most elő fogunk állítani, valóban lehet lépéseket tenni, hogy ott, mert ennek a mintának a helyreállítása, ez egyszerre zajlik az élettel. És nem elég, hogy a mintát kell helyreállítani, hanem közben megszületik az első gyerek közben, megszületik a második közben, a meghal a szülei, mert közben elveszted a munkádat.
1: Sok-sok új helyzet.
2: Közben életközepi válságod lesz, közben kirepülnek a gyerekek. Tehát, és az mindegyikben, mindegyik új, mert a minta egyiket se követte le. És hogy hogyan tudunk egy olyan támogató rendszert építeni, ahol a közösség is van, és ez a fajta olyan szellemi, a szellemvilágban levő kép, amit ha követnek, mindenki amennyit bír belőle, amennyit tud belőle, annyit szed össze, akkor biztos, hogy abban az életszakaszában, annak a problémában egyel jobb lesz, vagy kettővel jobb lesz.
1: Igen.
2: Úgyhogy fantasztikus a nyitottsága az embereknek ebbe az irányba, és most én érzem azt a felelősséget, hogy előbbre kell lépni a rendszerteremtésbe, vagy valamiféle új rendszerét kell megteremteni annak, hogy mi tudjunk jobban haladni az életünkben, mert most őszintén, tehát ha most itt ülünk, ebben a dologban, hogy az értékrendenket megerősítsék, hogy a felelősségvállalás helyre tegyék, nem számíthatunk a nagy rendszerekre. Tehát a politika nem tud ezzel foglalkozni definíció szerint, mert ugye van olyan ajánlat is a politikában, hogy légy laza, tedd, amihez kedved van, ne foglalkozzál ilyen nem tudom milyen szabályokkal. Ha valaki azt találja mondani egy politikus, hogy szedd össze magad, állj be az életed közepébe, legyél hűséges, nem szavaz. Tehát szavazatvesztési kockázat van. A iskolarendszerben mindenféle más érzékenyítéssel, teljesen másfajta irányokba mennek. A tudományos világ sem nagyon segít bennünket, mert olyasfajta magasságokba és olyasfajta devianciákba kutatnak, nem devianciákba, hanem eltérítenek, tehát nem a valódi, igazi élet problémáinkkal, hanem pici-pici, a tudósokat érdeklő társadalmi dolgokkal foglalkoznak, holott nekünk az életünk nagy dolgaival kapcsolatosan kell valami. Az egyházra se számíthatunk, mert az egyház is úgy kell megfogalmazza az üzenetét, hogy még jöjjenek jövő vasárnap is templomba, mert igen, picit keményebben szólod, de a pap akkor már nem jönnek a templomba se. És ezért látható, hogy a nagy rendszerek már nem tudnak ennek az egésznek az élére állni, és vagy csinálunk mi egy olyan rendszert, ami a mi saját életünket, a családi, a férfinősz, vagy a gyereknevelés, hogy, és azt rendbe teszi, vagy nem lesz. És azt kell, hogy mondjam, hogy a boldogtalanságunk 90%-a szerintem a magánéletben van. Nem a munkahelyeken, nem a pénzzel. Ami boldogtalanság és kockázat és nyüglődés van, az a magánéletben van.
1: És az nincs megoldva.
2: És hogyha elkezdünk ott dolgozni, akkor ott hihetetlen nagyot nyerünk a boldogság irányába, ugye, mert a boldogtalanság 90%-át elkezdjük feldolgozni, akkor ott van a nagy lehetőség arra, hogy jobban érezzük magunkat.
1: Vannak is nagy sikertörténeteid az elmúlt évekből? Akit láttál, hogy hogyan érkezett a klubba, milyen állapotban, és aztán hol tart most?
2: Nagyon-nagyon sokan vannak, igen. És vannak olyanok, akik évek múlva jönnek vissza, hogy ők annak idején volt olyan, hogy az összes előadásomra eljártak, és utána eltűntek. És aztán visszajön 5-6 év múlva, és azt mondja, hogy figyelj, ott helyre rázottam, azóta is minden jól megy, de most már a gyerekem, és akkor ő neki is, és akkor mit tudsz erre mondani. Tehát örülök, mert most már van egy 13-4 év mögöttünk, az már úgy valami
1: abszolút.
2: Jelenlétből, és ezért már rengeteg embernek tudtunk jót tenni, úgyhogy már annak van úgymond történeti tapasztalása. Ha, tehát, hogy évek.
1: Imre, te mennyit fejlődtél ez idő alatt?
2: Én azt hiszem, hogy azért is szerencsés vagyok, hogy ezzel foglalkozok, mert ez egyrészt a saját családom is, hogy mondjam, nak is a javára válik. Az én feszességem minden olyan érték szempontjából, amit én nyilvánosan képviselek, az annak is köszönhető, hogy én ezt nyilvánosan képviselem. Tehát például az én esetemben férfi ügyekkel foglalkozván, de az mindig a férfi nőszövetség, a rengeteg nővel találkozok, akik eljárnak az előadásaimra, vagy férjel, vagy férj nélkül, meghallgatom az életüket, ugye én exekutív coach is vagyok, tehát felsővezetőket támogatok abban, hogy hogyan lehet nagy üzleti teljesítményt, de úgy, hogy megtarthassák a házasságaikat, ott is találkozok rengeteg nővel, mégis azt kell mondjam, hogy én soha nem bocsáthatok ki olyan jelzést, hogy én ott valamit szeretnék, és azért, mert ha bármit is, ugye mondjuk mondjuk itt, tehát, hogy én félrelépnék, ez csak egy elméleti kérdés, soha többé nem jöhet neki igaz szó a számon, ugye, mert hogy én ezzel foglalkozok, onnantól kezdve itt ülnék, és minden hazugság lenne, amit mondok. Vagy nem csak otthon minden hazugság lenne, amit mondok, minden egyes szó utána, hanem bárhol a világban. Tehát olyan nagy tartást is ad, hogy én képviselem is azt, amiről beszélek. Ezzel járó dolog, és ennek örülök, hogy ezt én tényleg nagyon sokat teszek, hogy képviseljem. És például a könyveim, vagy a posztok, vagy a videó ilyen, vagy a képzéseknek, a jegyzeteinek a megírása is engem fejleszt. Hihetetlen Világos. Sok gondolat jön, hihetetlen sok minden szűrök át magamon, mind ezen a területen. Úgyhogy azt hiszem, hogy az én fejlődésemet is abszolút szolgálja maga ez a misszió, úgyhogy örülök neki.
1: Hát és főleg azokét, akik csatlakoznak hozzátok, már pedig erre mindig van lehetőség.
2: Így van.
1: És mindig vannak mérföldkövek, most is itt állunk?
2: Igen, azt hiszem, hogy most ami következik, az ennek a rendszernek a felépítése, hogy hogyan lehet olyan rendszeres kapcsolódásra alkalmat adó rendszert biztosítani, ami valóban a különféle életszakaszokat piciként, tehát itt az emberek le vannak terhelve, nincs arra idő, hogy folyamatosan képzésekre járjanak. Időnként lehet, hogy van ideje egy 8-10 órás képzést egy hónap alatt darabokba megemészteni, de az, hogy hetente legyen néhány perce valamilyen folyamatos karbantartása, egy heti rendszerességű néhány percben éppen az ő életszakaszának, vagy éppen az ő problémakörének megfelelően kapjon muníciót, vagy támogatást, az egy nagyon fontos dolog lenne. Úgyhogy ezzel, ennek a fejlesztése zajlik, ennek a lázában égek. Most új könyvet is írok egyébként, és remélem, hogy idén tényleg a leterheltségben nagyon nehéz, mert dedikált idők kellenek, amikor az ember elmélyül, és benne van, és dolgozik rajta, és nem lehet úgy, hogy két rohanás között a negyed órába írok gyorsan egy oldalt, mert az nem így van, hanem tehát minden platformon rengeteg videótartalom készült, mert az is ma egy modern ugye, információhordozó, és ezért elmaradt a könyvírás. Most a könyvvel is akarom pótolni azt a fajta információhordozó, hogy az ott legyen az éjjeli szekrényem, mert az egy másfajta fellapozható dolog, a másik meg egy kereshető, de
1: szóval mindegyik fontos.
2: Így van.
1: Ez a lényeg. Hát fura ez a kérdés, nem is biztos, hogy felszabadna tenni, de már megfogalmazódott bennem, akkor valahogy mégis megpróbálom, hogy hatékonyság szempontjából mit tapasztalsz? És most lehet, hogy a coachot kérdezem. Férfiak vagy hölgyek, akikkel igazán eredményes tudsz lenni? Vagy mind a kettő? Van különbség? A szakembert kérdezem.
2: Én annak örülök, hogy mi a férfiak, mint a férfiak klubja, ugye mi egy férfi értékrendet építünk, egy visszakapcsolódási módot. De hogy ezt úgy tudjuk tenni, hogy a nők hihetetlen támogatását élvezzük.
1: Jó, nélkülük nem lenne.
2: Igen. Okay. És hogy nagyon fontos az, hogy fel sem merül a nőkbe az, hogy ez ellenük lenne, sőt, ők olyan férfira vágynak, amiről mi beszélünk. Tehát nagyon sok nő a kollégájának, tehát nem is csak szerelmi, vagy ilyen hogy mondjam, intim kapcsolat miatt, hanem tényleg a szomszéd férfinak, fiúnak, vagy a szülő-gyerek viszonyba, vagy nem, nyilván barátférjnek is ajánlja ezeket, elküldi. Nagyon sok férfi úgy jön oda, hogy fantasztikus ez, de a feleségétől, a kolléganőjétől, a nem tudom milyen barátnőjétől kapott először információkat erről. Tehát nagyon jó az együttműködés ebben, és azt hiszem, hogy mind a két nemet fejleszti, mert a férfinő, tehát amikor a férfinő szövetségről tartok előadást, vagy írok könyvet, és abban van egy férfi, mindig van egy ilyen férfi vonal, mert a férfiakhoz külön kell beszélni a saját nyelvünkön, úgy, ahogy mi tudjuk, de a nők arra is jól reagálnak. Tehát Ha nőiesen írom, akkor a férfiakat egyáltalán nem érem el. Ha viszont úgy írom, ami a férfit megérinti, azt a nőknek is tetszik, mert ő azt az erőt látja, amihez szívesen kapcsolódna, és rögtön a saját dolgukon kezdenek el gondolkodni, a saját oldalukon, hogy ők az érmének a másik oldalán, akkor azhoz, hogy álljanak, hogyan támogassák, miben vegyenek vissza, rengeteg. Az előadásaimon van a közvetlen kapcsolódás, ahol sok emberrel beszélek, látom, és oda jönnek, és azt mondják, hogy hú, azért van nekem is dolgom, hogy én itt visszavegyek ebből abból. Úgyhogy nem mondom én neki, csak amikor beszélek arról, hogy mi hogyan működik, úgy, hogy akkor is úgy működik, ha én nem mondom. El szoktam mondani, hát én csak mondom, hogy megfogalmazzuk, de egyébként ez tőlem függetlenül van így, tehát ne engem utáljanak, hogy ha valami nem fog menni, akkor az azért nem fog menni, mert van egy okokozati összefüggés, azt csokolom. Tehát ha én nem mondom, akkor se fog menni. Uh-huh. És akkor mindenki, hát tényleg vissza kéne vennem.
1: Azon tehát, gondolkodom.
2: Mind a két nemnek ez jó.
1: Hát persze, mert ez kölcsönhatás, de hogy vajon mennyi házasságot menthettél meg?
2: Hát nem tudom elképzelni.
1: Majd másfél évtizedben.
2: Nem, úgy képzelem magam, hogy az én dolgom a magvetés.
1: Hát ezt mondtam az elején.
2: Igen. Hogy én vetem a magot, és nem tudom, hogy melyik mikor szökik szárba. Hogyha azzal foglalkoznék, hogy elkezdem ezt számba venni, akkor lehet, hogy elvonná a fókuszomat. Mert én eleve tudom, hogy van, akinél azonnal beüt. Van, aki elmegy haza, és fél év múlva jut eszébe. Meg kell érnie rá a helyzetnek. Van, aki elmegy mellette, és leveri magáról, és ellenáll, és egyszer csak azt mondja, hogy valamilyen olyan élethelyzetbe kerül, hogy totálisan megtér, úgymond, hogy úristen, tehát mégiscsak igaza van ennek, de addig meg nagyon ellenállt. Van egyfajta félelem is, különösen a férfiakban. Tehát azt látom, hogy a férfi önbecsülés olyan picire zsugorodott, nem is nagyon bíztatják a férfiakat, mert azt mondják, hogy minden, ami férfi, az nagyon rossz. Tehát igen. Az erőszak, a bunkóság, a kommunikáció képtelenség, a minden nagyon veszélyes, hogy ő nem is tudják, hogy az akarjanak kell lenni. De, és ezért a férfi önbecsülés olyan pici lett, mint férfi, hogy nem mer elmenni egy előadásra, hogy nehogy még ott valami olyat halljon, ami még tovább rombolja ezt, hogy még azt se csinálja jól. És az én előadásaimra meg azért szeretnek járni, meg az én könyveimet, meg képzéseimet azért szeretik, mert az emel, az folyamatosan tölt, és nincs olyan, hogy valaki azt gondolná, hogy szembesült azzal, hogy úristen, ő egy senki, hanem az, hogy mi lehetnél, hogy ez mind bennünk van, ezt csak hozzá kell férni.
1: Millió kérdés bennem ragadt, és hát már egy picit túl is léptük a keretet, jó társaságban repül az idő, ígérd meg, hogy a könyvvel visszajössz. Az még idén meg lesz?
2: Igen.
1: Akkor várlak szeretettel. Ja. És akkor lesz miről beszélgetni újra, mert én emlékezni fogok azokra, okay, amit nem tettem fel neked. Bedő Imrével beszélgettem, kedves hallgatóink, férfiaklubja.hu.
2: Igen, és férfinőakadémia.hu.
1: Így megtalálnak így mindent az összes közösségi oldalon. Szeressék, kövessék azt az eszméletlen munkát, amit beletesz Imre is. A társai ebbe a nagyon szép misszióba azt a figyelmükkel viszonozzák. Ez a legtöbb, amit adhatnak. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm,
1: vigyázz magadra. Önök még pedig ne menjenek sehova, bár önök is vigyázzanak magukra természetesen, de folytatódik a műsor újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Népszavazás dönthet majd az új alkotmányról. Zajlik az Agrárium 2026 felmérés az országban. Legóból épült fel Kalambó kutyája a Madame Tussaud Budapestben. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Kezdeményezik Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napi rendelőt mondott beszédében. A kormányfő közölte, a tisztító tűzművelet részeként az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Sólyog Tamás megbízatása megszűnik. Hozzátette, szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat, megbeszélve és megtárgyalva a közös ügyeket. A folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni. Az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés Sólyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ, akinek az egyik legfontosabb feladata a köztársasági elnöki intézmény tekintélyének helyreállítása lesz. Zajlik az Agrárium 2026 országos adatfelvétele, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal végez. A július 15-éig tartó összeírás célja, hogy naprakész képet adjon a magyar mezőgazdaság szerkezetéről. A felmérés 969 településen zajlik, és a földhasználatra, az állattartásra, a trágyakezelésre és a mezőgazdasági munkaerőre fókuszál. A részletekről Tóth Péter, a KSH Statisztikai Igazgatóságának főosztályvezetője, a kampány szakmai vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
4: A legfontosabb célunk az az, hogy a hazai, illetve az uniós döntéshozókat ellássuk munícióval, de tulajdonképpen az adatainkkal segítjük a gazdálkodókat is. Harmadik célként, hogy az Európai Unió valamennyi tagállamában kötelező ez a mezőgazdasági összeírás, így ezeket az adatokat az Európai Bizottság statisztikai hivatalának is majd el kell juttatni. 2023-ban közel 200 ezer agrárgazdaság működött az országban, itt 10 év alatt nagyjából harmadára csökkent az ő számú. Pest vármegyében 12.500 gazdaság működött, ez nagyjából a magyarországi összes gazdaságnak a 6%-a. Gazdaságirányítóknak milyen az átlag életkora, akkor ez hajszára megegyezik az országos átlaggal, hiszen 58 évesek voltak a gazdálkodók Pest vármegyében. A felsőfokú végzettségűeknek az aránya az 10% volt, tehát ez egy kicsit alacsonyabb itt a vármegyében, mint az országos arány.
3: 5000 darabból épült fel Kalambó Lego kutyája a Madame Tussaud Budapestben. A figurát magyar fiatalok álmodták meg, és a világ egyetlen Peter Falk viaszmása mellett kapott helyet a Madame Tussaud Budapest attrakcióban. Abból az alkalomból, hogy a legendás nyomozó megformálója, a Golden Globe díjas színész 15 éve hunyt el. A Basset Hound a kultikus krimi sorozat egyik legismertebb szereplője volt, így a látogatók régi kívánsága teljesült. A Lego szobor

0: Folytatódik a forró nyári idő, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, eső ma már nem igen lesz, délután 33-34 fokot mérhetünk. A hét további részében fokozódik a hőség, péntekre már 38 fokot ígérnek, sok napsütéssel és száraz idővel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Benkő Zsoltot köszöntöm nagy szeretettel.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
3: Akivel még sem az életben, sem az éterben nem találkoztunk, de most ez egyszerre megtörténik.
4: Így van.
3: Őszintén mondom, hogy nagyon örülök neked. Olyan témákkal kapcsolatban érkeztél, ami régóta foglalkoztatott engem is, a blues rajongókat még inkább foglalkoztatja meg, ugye egyáltalán a minőségi zene iránt érdeklődőket. Rengeteg, hát mondhatom, hogy zenei lábad van? Amellett, hogy ugye te aktív zenész vagy.
4: Igen.
3: A műfaj kiválósága.
4: Oktatással is foglalkozok, illetve könnyűzenei alaptanterv készítésébe is részt veszek, illetve a hangszert a kézbe országjáró kulturális program.
3: Mennyi téma lehetne itt?
4: Igen, de hát valójában én egy bluesgitáros vagyok, tehát én mindenütt valahol ezt a dolgot képviselem, mert nagyon fontosnak tartom, és ugye az ilyen rendezvények, mint ez a Gastro Blues Fesztivál, nagyon fontosnak tartják azt, hogy becsábítsuk a következő generációkat, mert mi már el vagyunk magunkkal, mi tudjuk, hogy mi a jó muzsika, de erre a mai nagyon nagy információs özönben a fiatalokat rá kell vezetni, meg kell nekik mutatni, és hát ott is lesz, aki attól, hogy tud róla, nem fogja szeretni, nem baj, de a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon sokszor, mikor meglátják, hogy mi is, hogy vannak ilyen zenék is, amik ugye összefoglaló szóval réteg zenék, mint a jazz, a blues, és még jó néhány muzsika, mikor megtalálják, akkor viszont teljesen feloldódnak benne, tehát
3: el kell juttatni hozzá.
4: Réteget fognak ők is képezni, tehát ki fognak lógni a sorból ezzel az érdeklődésükkel, de ez nem baj, nem az baj, a lényeg, hogy legyen.
3: A sorból, igen, ugye? Na, te itt élsz Budapesten,
4: igen,
3: teszed
4: igen.
3: A dolgodat, meg itt alkotsz. Én nagyon-nagyon örülök a te missziódnak, bármelyiked is, akár a tanterv részét, akár az, hogy a hangszert kézbe adjátok, amit páran csak hangszersimogatónak.
4: Van több ilyen program van egyébként Magyarországon. Talán mi megyünk a legrégebb óta és a legnagyobb hangszerparkkal. És ugye
3: Remo volt itt
4: Igen, Andrássik Remo vezetésével. Ezt 2017 óta csináljuk, és több mint 250 ezer embert ért el a program országos szinten, és hát nagyon úgy tűnik, hogy folytatódik. Most Miskolcon volt a 100. alkalom, megünnepeltük, de munkával ünnepeltük, hiszen az is egy kiállítás volt, és aztán...
3: Itt Budapesten is volt többször.
4: Budapesten is volt, igen, Újpesten volt 3 alkalommal, a belvárosba is, tehát...
3: Nagy szeptemberben, ezt akartad az előbb mondani.
4: Igen, szeptemberben folytatjuk tovább, szuper. Tehát megy tovább az országjárás, és reméljük, hogy minél több helyre eljutunk.
3: No, de a zenén kívül, hát persze zenei program ez is, és egy nagyon patinás múltú zenei esemény, ez a Paksi, a Gastro Blues Fesztivál, hát emlékszem már a gyerekkoromban akkor sikk volt Paksra utazni, ráadásul mi hajlamosak voltunk az egész országot átutazni, Salgótarjánból.
4: Az igen.
3: Paksig. Úgyhogy most már közelebb vagyok én is itt Budapesten, tudom, hogy rengetegen egy ilyen kisebb fajta névvándorlás indul el Paks felé, csak 100 kilométer, ugye?
4: 100 kilométer, igen.
3: Még talán igen. A rádió is szólhat, a mi rádiunk is.
4: Arra szólhat fel. Szerintem, igen, a úgyhogy hatoson lehet, hogy be lehet fogni.
3: Biztos vagyok benne, hogy elég sokáig szólunk ott is. No, 34. idén?
4: 34.
3: Te leszel a műsorvezető.
4: Nemzetközi Gastro Blues Fesztivál Pakson, 3 helyszínen zajlik a rendezvény, és én leszek a műsorvezetője, ezt megörököltem, illetve hát felkérés alapján résztvevőből műsorvezető és résztvevő is lettem, hiszen az idei programban is láthatnak majd gitározni.

0: viszont annyira együtt éltünk ez alatt a három évtized alatt a szervezőkkel, az ott fellépő kollégákkal, nyilván inkább a magyarokra gondolok, uh-huh. de nagyon sok nemzetközi barátság is van, tehát például a Blues Company zenekar Németországból a kiváló gitárosa Tosó Todorovicsal szinte heti kapcsolatban vagyunk azóta, hogy összebarátkoztunk ott a fesztiválon, és még ettől még sokkal több ilyen kapcsolat is, például Gary Moore-nak a testvére, az öccse, Cliff Moore-ral nagyon jó viszonyba kerültünk szintén, ott játszottunk is együtt.
1: Paksa világ közepén.
0: Hát ilyenkor igen. Azt lehet mondani, hogy július első hétvégéje, ahogy az rendesen szokott lenni, tehát idén július 3-4-5, uh-huh. ezek a főnapok. Ilyenkor egy picit a műfaj és a könnyűzenének egy ilyen meghatározó eseményévé válik.
1: Mennyi embert mozgat egyébként a fesztivál?
0: Most mondhatnám azt, hogy mérhetetlen tömegeket, de a szomorú dolog az, hogy egyre kevesebbet. Tehát jelen pillanatban úgy áll a dolog, hogy az idősebb generáció életkorilag kifelé megy. Ez egy szomorú, de az életünk így működik. Az újabb generációk viszont még nem mindig fedezik föl. Ugye itt a headlinerek nem olyanok, mondjuk, mint egy megszokott nyári diákfesztiválon, mondjuk nevezzük így őket, amikor szándékoltan a 20 és 30 közötti, vagy a 15 és 30 közötti generáció van megbombázva a nekik tetsző fellépőkkel. Ide nehezebb lecsalni a fiatalokat, vannak, de nem szeretnék valótlant állítani, tehát összejön mindig egy kemény mag, akik minden évben ott vannak, mindig jönnek újak, mindig vannak becsatlakozók, de sajnos minden évben egyre több a elhunyt barátunk és kollégánk, és nehezen jön az utánpótlás. Erre egyébként például a Tornóczky Feriéknek a zenekara rendszeresen, ugye ők a Kőbányai Zeneiskolában tanítanak, most is lesznek fellépők, rendszeresen hoznak le végzős osztályból összerakott zenekart, hogy egy picit a fiatalok is megismerjék ezt a közeget, és mi is láthassunk néhány friss arcot, akik jól játszanak blues-t, és én látok reményt erre a fajta folytonosságnak a bevezetésére, de ezt most már szándékoltan kell csinálni. Értem. Tehát ez úgy, ahogy az én generációmat, ugye 60 felé vagyok, ahogy mi automatikusan lent a téren hallottuk, hogy hova kell menni, Beatrice, P-mobil, hobó, nem
1: így
0: tudom.
1: Volt, ez
0: abszolút, tehát fogalmunk nem volt semmiről, mentek a nagyok, mentünk velük, aha. és belecsöppentünk. És ma már ez nem így van. Olyan információ áradat van, hogy nagyon nehéz megragadni a figyelmet.
1: Igen, főleg ebben az online zajban.
0: Igen.
1: Ami még nehezebb. Azon gondolkodtam most, Zsolta, hogy hallgatlak, hogy van ennek egy bája a te életedben is, ennek a Paksi Fesztiválnak.
0: Nem cserélném el, az biztos.
1: Ugye, hogy mondtad, hogy a Ferenczi Gyuriékkal játszottál,
0: igen,
1: elsőként ott?
0: Ferenczi Gyuri, ugye gyerekkori jó barátom, együtt nőttünk föl Pest Erzsébeten, 20. kerületbe, és az első blues zenekarunkat megalapítottuk 14 évesen, uh-huh. 3 évesen, és Gyuri csak énekelt, és akkor egyszer a trafikban megláttam egy ilyen műanyagbetétes kínai szájharmonikát, megvettem neki, és másnap a próbán odaadtam, hogy mondom, ne csak énekelj szájharmonikát, mert ugye Gyuri Brácsára járt a helyi zeneiskolába, amit ma már azt mondanám, hogy simán bele lehetne tenni a blues zenébe, ma már nagyon igen. crossover hangulat van, de akkoriban úgy próbáltuk a nagy elődöket lemásolni.
1: Na de megmaradt akkor neki azóta, kis esik a kezéből.
0: És hát ez csoda volt. Hát kézbe vette, belefújt kettőt, azt nem akart minket zavarni, mondta, hogy ő kimegy. Kiment 5 perc múlva visszajött, elfújta a blues skálát. Aha. Tehát már megtalálta a hangokat, de hát félelmetes. Úgyhogy ez egy édes sztori, és aztán későbbiekben a Ferenczi György és a Helfli Davidson zenekarban az első 3 lemezig én voltam a gitáros, aztán külön váltak az útjaink, de ugye manapság a Alaska Jam-et csinálja, uh-huh. ami ugye népzenét és a blues-t, illetve azokat a hagyományokat próbálja ötvözni, amik így nagyon újszerűen uh-huh. hatnak ilyen hangszeres felállásba. Nagyon jóba vagyunk, nagyon drukkolok neki. Nyaranta szoktunk fesztiválok backstage-ébe találkozni, akkor mindig ugyanott folytatjuk a beszélgetést.
1: Ez a lényeg.
0: Úgyhogy igen.
1: Na de hogy azért mondtam, hogy azért ennek van bája, hogy ott voltál fellépőként, és aztán most már tulajdonképpen ott a műsorvezető házigazdak.
0: Én ezt egy nagyon nagy megtiszteltetésként élem meg, mert soha nem gondoltam volna azt, hogy ott Pest-Ezsébeten, amit mi elkezdtünk annak idején, az ki tudja bármivé nőni magát. Igen. És aztán, ahogy a nagy generációval, Póka Egon, Tátrai, a Radics Bélát már nem láttam élőbe, tehát az sajnos előbb befejezte a pályafutását ő, de nagyjából mindenkivel sikerült megismerkednem, jazzistáktól kezdve mindenki, pusztán azért, mert jártunk a koncertekre, uh-huh. és utána tudtunk beszélgetni uh-huh. velük. És nekem annyira furcsa ezt megélni, hogy eltelik az idő, az ember életkorilag tapasztalatba beérkezik mondjuk valamilyen pozícióba, és hirtelen őt tekintik ugyanilyennek az jövő generáció.
1: Ezt akartam pont szabad ne feled, bocsánat kérdezni, hogy te például ott a veled ezen a három napon simán lehet beszélgetni?
0: Abszolút.
1: A backstage-nél is?
0: Én megyek ki az emberek közé, rengeteg barát van, uh-huh. és...
1: Akkor ez egy családi?
0: Családias, igen. Családias. Tehát a családias hangulat megvan, de nincs kirekesztve az se, aki először uh-huh. jön le a 34-re, nem fogja azt érezni, hogy kimaradt valami, hogy nem tud valamilyen szokást, uh-huh. vagy nincs semmi. Együttlét van, beszélgetések, ugye a programokra mennek az emberek, különlegesség ugye a vasárnapi templomi koncert,
1: igen.
0: ugye ahol igen. egy református templomba odaillő muzsikát uh-huh. játszanak a fellépők, és tehát bárki, aki először érkezik, ugyanúgy egy fesztivál hangulatban tud részt venni, tehát ilyenkor a Paks utcáin és az éttermekben, kávézókban felpesdül az élet, ismerősök találkoznak, nagyon sok olyan ember van, akivel csak itt találkozunk.
1: Igen.
0: Egy évben egyszer, megörülünk.
1: Tehát ez nem akármilyen közösségi élmény, nem akármilyen közösségépítő igen. rendezvény, ahonnan tömegével, az viszont igaz, vonulnak le Budapestről.
0: Így van, nagyon sok budapesti társaságok jönnek, uh-huh. megkempingeznek ott, vagy szállást bérelnek, tehát igen, mindenképpen Budapest egy erős lába a rendezvénynek, igen. tehát ez tagadhatatlan.
1: Neked mennyivel kell előbb lemenni a fesztiválhoz képest?
0: Hát én aznap szoktam, ugye a péntek este kezdődik a Asacsarnokban a fesztivál program, és én délután szoktam uh-huh. lemenni, úgyhogy nagyon megszerettem már Paksot így a hosszú évtizedek alatt, tehát gyönyörű a Dunapartja, akkor is szép, amikor nyugodt kisvárosi uh-huh. arcát mutatja, és ilyenkor is, mikor megtelik ismerősökkel, mert azért sokan jönnek, tehát lehet, hogy egy picit feketén festettem le az elején
1: a
0: fesztivál, tehát rendesen fesztivál hangulat van, de mondjuk számokba mérve biztos, hogy sokkal több fesztivál megelőzi az országba nézőszámba, de ez részint a témának is köszönhető. Tehát az, hogy itt a gastro blues, tehát gasztronómia, borászat, itt van ugye minden évben a borbarát találkozó, van egy jótékonysági főzőverseny, aminek már hosszú évek óta a bevételével Visk kárpátaljai községet támogatja a fesztivál, és most hallottam, hogy ez annyira nagy léptékű támogatás, hogy teljesen felújították a Viski óvodát, és most már nagyon-nagyon mindenki nagyon várja, hogy véget érjen a háborús helyzet, hogy ez meg tudjon telni gyerekekkel. Úgyhogy tehát a jótékonyság, a gasztronómia, a borok élvezete, és mellette a jó muzsikák, ráadásul ugye nemzetközi szintű muzsikák uh-huh. is. Idén Toby Lee lesz a fő sztár fellépő. Ő egy 22 éves fiú, aki már játszott Joe Bonamassával, Buddy Guy-jal, nem is tudom, egy csomó hírességgel, uh-huh. 9 évesen már a YouTube tele volt a videóival, hogy egy kis szőke gyerek 3 éve gitározott, akkor 6 évesen kezdte, és valami olyan félelmetes jó ízzel fogta meg a gitárt. Tehát nem csak az, hogy mondjuk az ujjai gyorsak valakinek, hanem ugye a blues zenébe az életünket muzsikáljuk, a tapasztalatunkat.
1: Ez egy életérzése.
0: Ez egy életérzés. Ezt nagyon nehéz hangokba átadni. Tehát a skálát meg lehet tanítani. Én tanítok, úgyhogy pontosan tudom, hogy meddig lehet elmenni technikailag ebbe a dologba, és hol van az, ahol meg kell nyitni az embernek a lelkét, és valamit mögét kell a hangoknak tenni. És ez a kisfiú 9 évesen olyan ízzel játszott, amire én azt szoktam mondani, hogy megnyílt egy külön csatorna neki, mert ez lehetetlen, hogy valaki 9 évesen ilyen tapasztalatot beletegyen egy hangszeres játékba. De hát tudjuk, tele van a YouTube most már azóta is ugye olyan videókkal, ahol kisgyerekek átlagon felüli teljesítménnyel játszanak hangszeren. Na, ő is ilyen volt, ő egyébként angol, tehát az Egyesült Királyságból fog érkezni a saját zenekarával. Az utóbbi időkben nagyon jó blues-rock lemezeket készített. Még én azt mondanám, hogy amikből videóklipek készültek, még egy kicsit popos felhanggal, de teljesen rádióbarát dalokat csinál, ha lehet így mondani, hogy ott van a jó gitározás, nagyon jól énekel, viszont dallamosak a nóták, és mindenből van benne. Egy jó ízléssel összerakott program, úgyhogy őt nagyon várjuk, és lesz egy Dublinban született ír muzsikus, aki egy szerelem révén Ausztriában él most már hosszabb ideje. Őt úgy hívják, hogy Shane O'Farkhaw, és akusztikus gitáron játszik és énekel, van egy kis saját produkciója is, nagyon-nagyon bensőséges, mély tartalmú szövegeket ír, le kell hozzá lassulni. Tehát ő nem egy ilyen fergeteg hangulatot csinál, hanem egy ilyen nagyon-nagyon nyugodt, nagyon szépen énekel, szépen gitározik. És például ő is a templomba, vasárnapi templomi koncerten ő is fellép, és ahogy hallgattam a programját, úgy gondolom, hogy ott nagyon helyén lesznek ezek a dalok. De egyébként egy ír emberről van szó, akiben ott van ugyanaz az ír virtus, ugye, amit Dublinból ismerünk, és a muzsika szeretete, de a pályafutását áttanulmányozva azt kellett látnom, hogy nagyon progresszíven kezeli ezt a hagyományőrzést, tehát mind a zenekarában érdekes hangszereket is megszólaltatnak, nagyon jó kombinációkat csinálnak egy-egy régi dalra, új köntösbe, tehát mindenképpen figyelemre méltó fiatalember, ha lehet így mondani, ki ne lenne az.
1: Zsolt, mennyi tehát összesen mennyi koncert lesz?
0: Hát napon. Az Ase csarnokban, ahol ugye a nagy színpados koncert van, ott ugye a harmadikai nyitáskor 4 koncert lesz, a Tűzrókák fog kezdeni, határon túli barátaink, a Tűzkerék zenekar, ugye Esztergombó, Szebényi Dániel és barátai, valamint a most születésnapos Takács Tamás Blues Band. A másnap a Puff Street Band fogja kezdeni a programot, utána Tornócki felé kőbányai zeneiskolásokkal, utána lép színpadra Toby Lee, és még Toby Lee után a Don't Stop the Queen, Queen Tribute zenekar, akik tavaly már egy fergeteges hangulattal bemutatkoztak, és emiatt is kerültek be a programba.
1: Ők lesznek.
0: Tehát tulajdonképpen ez ugye 4-4 koncert az Ase csarnokban. Vasárnapi nap már kint zajlik az Ase csarnok kertjében. Ott van a főzőverseny, ott egy kinti színpad, ott is lesznek produkciók, többek közt én magam is Kelemen Angelikában ott fogok játszani, de ott lesz még Shane, ugye Dublinból, ott lesz Redbreast Wilson és Horváth Misi dúója, a Kalus Akusztik úgy szintén. Tehát ez a főzés közben a színpadon folyamatosan jó hangulatú muzsikál. Ez egy nagyon-nagyon jó happening egyébként. És ugye arra van, a csapatokat arra kérték meg a szervezők, hogy olyan mennyiségekkel készüljenek, hogy jegyeket lehessen, kóstoló jegyeket lehessen árusítani. A kóstoló jegyek ára megy a Viski közösség támogatására. Aha. Tehát így jön össze részint a jótékonyság, de még ezen kívül is tombola, nem tudom. Tehát mindenféle dolog a borbarát találkozónál, például a borok, megvásárolt boroknak az árából őket támogatják. Tehát mindenképp ez egy prió.
1: Izgalmas az egész, egyébként a zene, tényleg, ahogy mondtad, a gasztronómia, és úgy sajnos a végén vagyunk, Zsolt, mert már jó társaságban repül az idő, de azt mondd meg még a végén, addig nem engedlek el, hogy mi volt az a legfinomabb íz, amit ott, és milyen étel, amit ott kóstoltál? Minden, mit szeretsz ott a legjobban?
0: Minden évben nagyon-nagyon változatos dolgok vannak. Igazándiból a pörköltek, azok félelmetesek.
1: Bográcsban? Tehát
0: bográcsban, vadpörkölt, hát az...
1: Hát akkor kedves hallgatóink, iránypaks.
0: Így van, várunk mindenkit.
1: Még egyszer a pontos időpont.
0: Tehát a pontos időpont július 3-4-5.
1: És mi a webcím, hogyha a pontos információkat, a programokat megnéznék a hallgatók?
0: Igen, hát ez a gastroblues.hu.
1: Oké, ott mindent megtalálnak.
0: Így van.
1: Nagyon köszönöm. És Benkő Zsoltot is keressék, szeressék, ahol csak elérhető. Azt a sok energiát, amit az imádott hivatásába beletesz, a figyelmükkel viszonozzák, az a legtöbb, amit adhatnak.
0: Köszönöm,
1: hogy itt voltál, és
0: én is köszönöm
1: a találkozásnak. Zsoltól most elköszönök, önöktől még nem. Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bedő Imrének és Benkő Zsoltnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Bejelentette a tisztító tűzműveletet Magyar Péter. Aláírásgyűjtés indult Rákos rendező rendbetételéért. Idén is lesz zenélő Budapest ingyenes szabadtéri koncertekkel. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Elindul a tisztító tűzművelet, amely lezárja a politikai és gazdasági csoportok túszejtésének időszakát, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben. A művelet egyik központi eleme a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása, amely 47 jogszabály módosítását igényli. A kormány szombatig várja a véleményeket az államfőt elmozdító alaptörvénymódosítás tervezetére. A teljes csomagot jövő héten nyújtják be. A Telex kérdésére Magyar Péter jelezte, hogy szerinte az új köztársasági elnök augusztus 20-áig hivatalba léphet, és elképzelhető, hogy megbízatása ideiglenes lesz. A javaslat többek között 12 évben maximálná az országgyűlési képviselői mandátumot, megszüntetné a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatását, és 30 napon belül új államfőt választana a parlament. Újra bevezetnék továbbá az alkotmánybírák 70 éves korhatárát. Megöltek egy nőt Budapest 3. kerületében hétfő délután. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint 1:30 körül érkezett bejelentés arról, hogy egy 3. kerületi ház teraszán egy vérző nő fekszik. A mentők azonnal megkezdték az ellátását, de a nő a szakszerű segítségnyújtás ellenére életét vesztette. A rendőrök a helyszínen elfogtak egy 21 éves férfit, akit a mentőszolgálat kórházba vitt. A BRFK életvédelmi osztálya emberülés gyanúja miatt indított nyomozást. Aláírásgyűjtést kezdeményezett a 13. kerületi önkormányzat annak érdekében, hogy a Rákos rendezői terület tulajdonosai végleg rendezzék az elhanyagolt ingatlanokat. A cél a terület megtisztítása, bekerítése, kamerarendszer kiépítése és folyamatos 24 órás őrzése. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a környékbeli lakók szerint a rendezetlen területen önkényes lakásfoglalók jelentek meg, ami egyre nagyobb biztonsági kockázatot jelent. A 13. kerület felajánlotta, hogy saját költségén is működik a Tatai úti romos MÁV házak lakhatatlanná tételében. Az aláírásokat a fővárosi önkormányzathoz, a BKM Nonprofit ZRT-hez és a MÁV-hoz juttatják el, hogy mielőbb megoldás szülessen a hosszú ideje húzódó problémára. Megdőlt a napi melegrekord a fővárosban, vasárnap Újpesten 36,5 Celsius fokot mértek. A korábbi budapesti rekord ezen a napon 35,8 Celsius fok volt, amelyet szintén Újpesten mértek 2007-ben. Rendhagyó kertmozi nyílik Angyalföldön. A Rutkai Éva Parkban régi klasszikus filmeket nézhetnek meg az érdeklődők több alkalommal. A filmek főszereplője a helyszínhez hűen Rutkai Éva. Június 27-én szombaton este 8-tól a Mese a 12 találatról című filmet vetítik. Július 11-én a Butaságom története, 25-én a Fantasztikus nagynéni, még augusztus 8-án a Fantasztikus nagynéni második része lesz látható a szabadtéri moziban. Idén is lesz zenélő Budapest. Júliusban és augusztusban több mint 10 koncertet rendeznek Budapest történelmi helyszínein, a Budai Vár Csikós udvarában, a Várkert bazárban és a Kossuth téren a parlament lépcsői előtt. A koncertek minden alkalommal 17 órakor kezdődnek. Az ingyenes nyári eseménysorozat célja, hogy a klasszikus és történelmi hangulatú zenei élményeket szabad téren mindenki számára elérhetővé tegye. Ma sem enyhül a kánikula, és már kevesebb gomoly felhő képződik a napsütés mellett. Csak helyenként alakulhat ki frissítő zápor. A kora reggeli 22 fok után délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét további részében fokozódik a hőség, péntekre már 38 fokot ígérnek, sok napsütéssel és száraz idővel. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István partnál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt az egyenesen haladó külső sávot zárták le karbantartás miatt. A Hegyalja úton az Erzsébet híd felé a Döbrentei térnél csatorna karbantartás miatt az egyik sávban nem lehet közlekedni. Tart a felújítás a Mester utcában. A Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamos sínekre terelik a forgalmat.
3: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Vilával és Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt! Jó reggelt, drága arany hallgató, sok szeretettel köszöntünk, ugye day two, második nap, ugye ezen a héten Mautner Zsófival, jó reggelt!
3: Jó reggelt, reggelt mindenkinek!
2: Végig közösen péntekig együtt leszünk, és itt fogunk örjöngeni az osztrák-magyar monarchiában. Tudnék, az most a programunk, hogy bejárjuk az osztrák-magyar monarchiát. Minden nap szerencsére elég nagy volt ez a birodalom, úgyhogy minden nap máshol járkálunk a Habsburgok birodalmában.
3: Így van, hiszen az a cím, ugye, hogy Habsburgos Attila.
2: Habsburgos Attila.
3: Művész címe a mostani hetünknek. És hát tegnap ugye kezdtük az alapoknál, ugye Bécsben utaztunk, meg Ausztriában elsősorban, és hát most robogunk tovább, úgyhogy a mai nap az a cseh és a lengyel kultúra és művészet és gasztronómia jegyében fog telni. Hát Szilám, gondoltad, hogy itt fogunk ülni, és a cseh és a lengyel konyha szépségeiről fogunk majd értekezni?
2: Egyáltalán nem. És arra se gondoltam, te tudtad azt, mert én ezt egyébként most olvastam egy könyvbe, és akkor azt hiszem a Habsburg, nem tudom miről volt szó már a könyvbe, de azt írja a könyv, hogy és akkor fölmentünk Bohémia parkjaiban, mondom, hol az Istenben volt ez a Bohémia, és akkor utána olvastam, ja, várjál, ez Csehország. Igen. Tehát én ezt nem tudtam, sőt, ugye, hát ugye Csehország nagyon sok mindenről híres, például ugye a kristályairól is nagyon híres. Bár hozzáteszem, hogy arról mi is nagyon híresek vagyunk, ugye, mert azért van az Ajka kristály Magyarországon, ami azért egy nagyon emblematikus üvegkristály, pohara, kancsók, vázák, mindenféle van az Ajkánál. És képzeld el, hogy berongyoltam ott az üzletbe.
3: Az Ajka kristályba?
2: Az Ajka kristályba, a Kossuth Lajos utcában. Figyelj, egy csoda gyönyörű
3: de
2: dolgok.
3: Gyönyörűek.
2: Gyönyörűek. És... hát szemmel látható jó, szép összeg egy pohár, tehát
3: tényleg ők majd jönnek, majd vendégeink lesznek, azt hiszem holnap ők talán ma nem jönnek, nem ma jönnek, és hogy miközben ugye az ajkai üveggyár, az már valójában csak nagyon moderátóban működik, tehát én azt hittem, hogy az be is zár, de van valamennyi
2: nem, majd itt lesz a PR kommunikációs vezetőjük Margit, és Margit el fogja nekünk mesélni az Ajka kristály történetét. Én amikor bementem az Ajka kristályba, akkor elájultam, mert olyan, nem tudom, hogy ki így szereti a pohar, én nagy pohár őrült vagyok, és ha szereted a poharakat, akkor én mindig megnézem, nem veszem meg, iszonyatosan drága, de mindig megnézem például Párizsba, vagy Londonba, Beaumarchésba, Párizsba, amikor bemegyek, akkor fölmegyek ott egy ilyen legberendezés, megnézem a Saint-Louis poharakat, a Baccarat poharakat, és vannak ilyen nagy márkák, tudod, és ilyen például ez a francia Saint-Louis kristály, meg a Baccarat, hát ilyen 200 euró a darabja egy ilyen pohárnak, tehát elképesztő áron van, és akkor bent voltam az Ajkánál, és mondom neki, hogy figyelj, ez majd annyiba kerül, mint Párizsba egy Saint Louis, és azt mondja, igen, mert mi gyártjuk nekik is.
3: Nem mondod.
2: Ezt mondták.
3: Na,
2: az
3: még
2: üzlete.
3: Ez is kiderül.
2: Úgyhogy ez majd kiderül holnap.
3: Őrület. De ma... Figyelj, csak, bocsánat, csak gyorsan visszagorva az üvegre, hogy ez biztos valahogy ilyen életszakaszokkal jár. Nem mondom direkt azt, hogy öregszünk, de hogy én emlékszem, én ugye kint éltem Prágában gyerekkoromban, majd erről még úgy is beszélünk, hogy a cseh kultúra különösen közel áll hozzám, és hogy emlékszem, hogy ez az üveg, az üvegművészet, a kristály, a poharak, az ott mindig egy az hétköznapi életnek a része. Nyilván akkor totál távol állt tőlem, de én most arra úgy beleszerettem ezekbe az üvegtárgyakba, meg poharakba, és néha azon kapom magam, hogy ilyen cseh üveggyáraknak a honlapjait böngészem, mert tényleg gyönyörű.
2: Csodák.
3: Úgyhogy majd kikérdezzük az Ajka kristályosokat.
2: Annyira édes nekem van egy nagyon édes barátom Svájcban, egy tök helyes házas pár, amikor volt egy labrador kutyánk, és mindegy olyan életkörülmények voltak, ők fogadták körökbe, Elemérnek hívják, és kézzel el, hogy legutóbb, amikor találkoztam vele Svájcban, akkor mondta, hogy egy cseh kristály cégnek dolgozik. És tudod, mielőtt a műsor előtt így ráírtam, hogy figyelj, nem, hogy van ez a cseh kristály cég? Vagy hogy ez a cseh kristály dolog, és akkor nem értette, ilyen rövid zárlata volt. Én dolgoztam már cseh cégnek, de most miről beszélsz, úgyhogy Nem mondom, jó, Elit elvesztettük, úgyhogy nem tudtam beszervezni a cseh kristályokat.
3: Jön az Ajka kristály.
2: De jön az Ajka kristály.
3: És mondjuk rögtön, hogy még milyen vendégek meg témák érkeznek. Ugye onnan jött eleve az ötlet, hogy az osztrák-magyar monarchia időszaka, ugye az tényleg a boldog békeidők, az aranykor, amikor nagyon sok minden történik, stílusváltás, életmódban, építészetben, művészetben, úgyhogy kicsit ebben dúskálunk.
2: Hát meg ugye olyan volt a monarchia, hogy ugye Magyarország volt ugye a spájz, ugye az éléskamra, Csehország volt az ipar, tehát ilyen nagyon jól fel volt osztva minden a monarchiába. Aztán nyilván, ahogy polgárosodik Magyarország, aztán mindenhol minden lesz. De nagyon érdekes vendégek jönnek, mert jön hozzánk ugye most reggel azt hiszem a belvárosi ékszer.
3: Monarchiabeli ékszerek, tárgyak ugye ebből az időszakból. Utána hát természetesen főzünk, utazunk, mint mindig. Idén a lengyel, vagy mai napon ugye a lengyel és a cseh gasztronómiában fogunk majd egy kicsit kalandozni. Aztán jön a zsolnai, ugye egyrészt jönnek a virágjuditék, vagyis az Anna, hogy kell-e Anna
2: érkezik. Két zsolnai témánk lesz. Az egyik zsolnaiba Bashar fog jönni, a zsolnai gyár tulajdonosa.
3: Nagyon
2: ez egy
3: várom.
2: Nagyon izgalmas történet, hogy hogy kerül majd ő oda, és hogy lesz ő a tulajdonosa. Ő beszél majd nekünk
3: Építészet, mert a csempé, ugye gyönyörű, igen, a zsolnai csempék, amik meghatározzák Budapest.
2: Nem porcelán, hanem milyennek a hivatalos neve, nem jut eszembe.
3: Csempe, nem? Vagy nem
2: csemp.
3: Zolit mindjárt megkérdezzük, aki itt, igen, van velünk egyébként.
2: Épületkerámiának hívják. És például azt tudom, hogy amikor felújították a Párizsi udvart, ugye azt az ahol az ibusz volt, azt az egész épületet, ott végig zsolnai épületkerámiák vannak. Tehát vele arról beszélgettünk, meg a jelenlegi modern porcelánokról, a zsolnai porcelánokról, hogy ugye a polgárosodás idejében mindenhol volt egy zsolnai, és Kele Annával a Virág Judit galériától pedig az régi gyűjteményekről beszélünk, mint például a Gyugyi gyűjtemény, ami lent van például Pécsen, tehát hogy azok a porcelánok, amik az 1800-as évektől 1900 nem tudom én, 10 akármeddig, vagy talán tovább, talán még az államosításig.
3: Nagyon jó arról témák, nagyon beszélni. Jó témák, jó vendégek. Azért gyorsan elmondom azt is, hogy ettől függetlenül természetesen nem marad el a hablagy sem, úgyhogy már is lehet jelentkezni a 06 30 30 39 58-as számon.
2: Annyira jó, hogy tudod a telefonszámot, én ezt sose fogom megjegyezni.
0: A legnagyobb slágerek között a legújabbak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
5: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
8: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned Élek. Generációk egymás szemében.
9: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
8: Ez a Benned Élek. Generációk egymás szemében.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
9: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
11: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Szilával és Mautner Zsófival.
2: És már innen is folytatjuk.
3: Jó reggel, drága hallgatók!
2: Mindenkit szeretettel üdvözlünk, ugye mondhatnám azt is akkor, hogy dobre vecse.
3: Dobre ráno inkább.
2: Dobre ráno.
3: Mert a dobre vecse, vagy dobri vecse, az már az estére
2: ja,
3: utal,
2: bocsánat,
3: kérlek szépen.
2: Dobre ráno?
3: Dobre ráno, vagy gen jobre.
2: Meséljél nekem, mert ugye neked van egy komoly cseh kötődésed, hogy...
3: Igen.
2: Hogy te ott mit lötyögtél Csehországban?
3: Kérlek szépen, 5 évig gyerekkoromban ott nőttem fel. Tehát mi kint éltünk Prágában, úgyhogy én oda jártam általános iskolába.
2: És ez hány éves? Hogy képzeljem el a kis Mautner Zsófi?
3: A kis Mautner Zsófi az 6 éves korában kiköltözik a szülőkkel Prágába, ott beül a cseh általános iskolába, Obnyelecká skola osum.
2: Ezeket mondjad, hogy autentikus legyen.
3: Zátlányi skola Obnyelecká osum. Ott beültem kérlek szépen a padba, és akkor onnantól kezdve, hogy a gyerekként ragad rá, tehát szivacsként szívott be a nyelvet, úgyhogy én arra emlékszem, hogy első napon az iskolában még semmit az égvilágon nem értek, és 3 hónap múlva már perfekt cseh nyelven, úgyhogy én 5 évig ott jártam általános iskolába, énekkarba jártam, úgyhogy én mindent csehül tanultam alapvetően.
2: És ez hogy van, valami ilyesmi volt nekünk ez? Éva Nikolájevnak Lászgátonná ulice, nem tudom mi, és akkor így kellett jelentenünk oroszul.
3: Ja, de az oroszul van, hát
2: ez
3: az orosz, nem csehül.
2: És ez hogy volt csehül?
3: Ott nem volt ilyen jelentés, ott nem volt ilyen jelentés, de minden más, tehát hogy én a cseh irodalmat tanultam, cseh énekeket.
2: Tehát
3: hogy...
2: Kafkát meg,
3: nem,
2: hát 5 évesen
3: még
2: talán
3: nem
2: Kafkát
3: olvastam, bár közben
2: gondolom, hogy hirtelen ezen gondolkodtam, hogy látom a kis Mautner Zsófit, hogy betotyog és egy dobre ráno mondja az iskolában, vagy egy dobre ráno.
3: Tehát Kafkát még nem

0: lehetett nyitni, az volt azt hiszem a fortocská, és akkor volt egy olyan mese, amikor ott áll egy kisfiú, ilyen nagyon béna mesék voltak, egy ilyen kantáros gatyába, és azt mondja, ja, jubjú malakó, azaz nőt szerettem a tejet, és utána egyre nő, ja, jubjú malakó, és a végén egy ilyen orosz medvévé nő, ja, jubjú malakó. De ez orosz, ez nem
1: de az cseh. Orosz, igen, de hogy a csehek például ott kultikus, tehát ott az a meseipar, meg a mesekészítés filmekben is, az nagyon-nagyon nagy hagyománynak örvend, és az a mai napig nagyon fontos, úgyhogy én is visszaemlékszem, hogy pont a Lolka Bolka, az megvan, Lolek Bolek, az lengyel egyébként, de hát a cseheknél ugye van a Rumcajsz, a nagyszakállás, az is cseh, azt hiszem, az magyarul valami más, nem?
0: Rumcajsz volt.
1: Manka. Igen.
0: És volt a Manka egy ilyen olyan felesége volt, hogy egy szőke aj volt, és így fölállt
1: oldalra. Igen, és a cipészek, a kisfiú. Cipészek, bár lehet, hogy az magyarul másképp. Én ezeket csehül tudom.
0: Nem, az nem tudom, de a Rumcajsz, ez volt nagy szakállas, erdőjáró igen. volt.
1: Úgyhogy isteniek, nagy... tehát a cseh mesék, egyébként a cseh filmek is ilyen kosztümös mesék, és fantasztikusak.
0: A az is
1: hát a Krtek, igen, Zdenyek, Zdenyek Miller, azt hiszem a szerző. Krtek, hát a vakondocska az itthon is azért nagyon ismert.
0: A vakondocska, de az, tudod, mit szeretek a cseh nyelvbe? Az, hogy mondjuk 4-5 mással hangzott tud magá összerakni, és ebből a tehát, hogy az, figyelj.
1: És ráadásul olyan a nyelv, képzeld el, hogy mindent kicsinyítenek, tehát, hogy minden ilyen aranyosítva van, tudod, hogy nem azt mondják, hogy akkor kérsz egy kávét sütivel, hanem kérsz egy kicsi kávécskát sütícskével. Chcesz kafícskos, you know, zbrzlino, nem tudom, hogy csoda, laszkonykia. Kafícskó chcesz?
0: Nekem ebbe például, ebben egyébként a magyar is nagyon jó, tehát, hogyha kimész, ugye mi azért csináljuk, hogy rövidítsük a szót. Ők hosszabbítják a szavakat.
1: Minden hosszabb.
0: Tehát nálunk azért az van, hogy pari, ubi, nem tudom, érted, hogy
1: mi... Rajcsatko, paprikocsko. Minden kicsinyítve
0: ott
1: van.
0: Paprikocsko
1: nagyon
0: van.
1: Fukin hangzik.
0: De igen. Nálunk is van, például én megfigyeltem, tudod, vannak ezek, amikor egy ilyen nagyon macsó férfival találkozol, és úgy akar tompítani a macsóságán. Tudod, szóval nem akar, hogy olyan raff legyen, és olyan nagyon férfi, mert magas is, nagy, erős, és akkor ezt úgy tompítja, hogy azt mondja, szióka, figyuka. És így nem érted, hogy mi történt ezzel az 1.95-ös medvével, amikor odahajó, lehajó hozzá, szióka, ne hari. Ja, fene az a ne hari, szióka, mióka, tudod. És akkor így próbál úgy finomkodni. Kérdezhetek valamicskét, ne hari, tudod, és akkor, de ugye nálunk az ubi, a pari, a pöri, a nem tudom.
1: Na, ott meg káficskó, rájcsátkó, zbrzlinka. Tehát ott mindenki csinyitve van, és még visszaugorva a mesére, mert az nagyon érdekes, hogy gyönyörűek vagy nagyon-nagyon minőségiek ezek a kosztümös filmek is egyébként, és minden mesét, a Hamupipőkétől kezdve az Popelnyicsek, nagyon jó.
0: Igen, imádom.
1: És nagyon jók ezek, olyannyira képzeld el, hogy hát mi ott tényleg én ezeken a cseméséken szocializálódtam gyerekkoromban, de pont most mondta valaki, hogy ott a királyi tévén, a cseh királyi tévén annyira megőrizték ezt a mesekultuszt, hogy ott a mai napig, január 1-én azt hiszem, vagy karácsonykor, tehát az évvégi ünnepi időszakban, mindig az van, hogy akkor jön ki egy új mese, és hogy az egy ilyen kultikus pillanat, hogy várja az egész ország, hogy akkor abban az évben mi lesz az új cseh mese.
0: Te is tudsz nekem egy, biztos, hogy emlékszel egy gyerekdalt, egy cseh gyerekdalt elénekelni.
1: Ne provokáld ki, hogy léci, itt előadjam
0: úgy a szeretni. Mert én tudod, én az ilyenekre emlékszem gyerekem, ez a bucik, de bucik, szance, bucik, de hát jó, de hát anyukám azt tanulta.
1: Én szépen cseh énekkaros voltam, tehát én ott 5 évig cseh énekkarba jártam.
0: Megígérem, most én megígérem.
1: Jó, de egy magunk közt senki nem fogja hallani.
0: Nem, megígérem a hallgatóknak, hogy Mauchner Zsófi egy kis cseh gyerekdalt el fogjuk majd énekelni a mai adásban.
1: Most?
0: Akár most is.
1: Egy, jó, egyet. Kdyby byl Bavorov, co jsou vodňany,

0: ani jedinou.
1: Kérlek szépen, igen. 30 korint egy ilyen kis csendal, elejtek neked.
2: Hát akkor az én bucikdám az eltakádott.
1: Na hát ezt se láttuk jönni, hogy én ilyen
2: csendalt
1: fogok el énekelni.
2: Hát te olyan tulajdonságait ismeri meg az ország.
1: Ugye? Mert mindent előhozol belőlem, amit még én magam.

0: Am sem tudok.
1: Hát ez óriási.
0: Na hát ebből most akkor a Habsburgokra kanyarodjunk
1: és vissza. És akkor most egy ilyen szomorú valóságról beszéljünk, hogy tulajdonképpen ugye ez a több nemzetiségű birodalom, most egy kis kultúrpercekbe bevisszük a hallgatókat, miután Zsófi elénekelt egy...
0: Megadtam az alaphangot.
1: Csegyede. Nem tudjuk, miről szól, de az ország cselakossága biztos, hogy azt mondja, jaj, de szép volt.
0: De emlékszel a múltkor, mikor már valami cseh téma, nem is tudom, karácsonykor volt, és akkor jött egy vendégünk, akinek úgy emlékszem, hogy cseh felesége van, és akkor tudod, küldött be ilyen cseh mindenféle kis csoki, meg oplát ki, hát az a gyerekkoromnak érted a
1: meg a karamelle cukorka. Igen. Na és akkor képzeljétek el, hogy ugye a mi nagy birodalmunk, ugye ez a Habsburg birodalom, ez az osztrák-magyar monarchia, abba Csehország egyébként nagyon érdekesek voltak a Habsburgok, mert óriás politikában voltak, és Csehország volt a mostoha gyerek. Tudnélik, ugye ott már az 1400-as években a huszitáknak a lázadása miatt ők teljes idegbe kerültek a Habsburgokkal, úgyhogy ők állandóan büntették. Ezt követően mi volt az, ami az 1700-as években volt?
0: A defenesztrációra gondolsz?
1: A defenesztrációra, ezt a szót kerestem.
0: Amikor kidobták az ablakon a Habsburgokat.
1: Hát igen, de jobban hangzik a defenesztráció szerintem, mint hogy azt mondjuk, hogy kiúrta a két csekanit, vagy két Habsburg közé. Mi az állami alkalmazottat kilöktek a prágai vár ablakán. Ebből lesz majd aztán a 30 éves háború, és ezt nagyon-nagyon sokáig, tehát 400 évig büntetik a cseheket törvényekkel, államigazgatással, mindennel egy ilyen másodrendű büntetett gyerek lesz Csehország a Habsburgoknak, és aztán ugye mivel egy dualista monarchia alakul ki ugye Magyarország és Ausztriával, tehát az osztrák-magyar monarchia, ebből lesz aztán a nagy konfliktus, ugye, hogy, és Ferenc Ferdinánd szeretne ugye egy trialista monarchiát, ahol Csehország, mert neki ugye cseh felesége volt, tegnap ki is javítottak, hogy nem csottek, hanem tottek?
0: Hotek.
1: Zsófia felesége, és Ferenc Ferdinánd az, aki integrálni akarja, hogy ne csak, ez a, ne csak Budapest és Bécs irányítsa a monarchiát, hanem Prága is. De az, ugye Ferenc József akkor már egy bácsi volt, és az mondja, jó, ez így.
0: Ehhez képest meg ugye egy nagyon fontos ipari központtá váltak, tehát a csehek a monarchia időszakában is ugye a monarchiának az egyik ipari motorja. Textil, üveg,
1: gépgyártás, bányászat, az mind-mind, és ugye ami nagy, ugye egy nagy jelentőségű dolog, szerintem a csehek nagyon hasonlítanak, vagy integrálódnak még a németekhez, ugye azért ott van Poroszország, és ugye a birodalom között, úgyhogy a sör volt még egy nagyon fontos és meghatározó, szinte az nem is egy ital volt, hanem egy ilyen nemzeti nedve, a Pilsner például, olyan cseh neve van, nem? Pilsner?
0: Pilzeny, ugye az egy cseh város, tehát pilzeny sör, igen.
1: És képzeljétek el, hogy én amikor voltam Prágában, mert mi csináltunk egy modellversenyt, ez egy Central European Elite Model Look volt, mindegy, az volt a neve, és mi úgy szerveztük, hogy a cseh és a szlovák szervezővel közösen, tehát cseh, szlovák, magyar, egy ilyen közép-európai döntőt csináltunk, és ez körülbelül, ez még a 2010 előtt volt, azt hiszem 2007 vagy 2008-ban volt, és emlékszem, hogy mi torony magasan, tehát nekem olyan elmaradottnak tűnt ez az egész Csehország.
0: Hát tudod, de így, most mész ki Prágába.
1: Na de ezt akarom mondani, és akkor tudod, így körbenéztem, tehát először is oda mentem a recepcióhoz egy hatalmas 32 fogas mosolyjal. Hi, how are you? Dobrý večer. Mondom, do you have a...
0: Ne.
1: Dobre. Mondom, jó, hát itt nem nagyon kedves népség, és akkor úgy tapasztaltam, hogy nem is volt olyan kedves. És 2 évvel ezelőtt meghívott a TikTok, volt a Prágai Pride, és meghívtak a Prágai Pride-ra. Hát figyelj, nem hittem el, tehát mondom, ez olyan, mintha valahol Németországban lennék.
0: Hát
1: tehát,
0: elképesztő.
1: Én nem tudom, mi történt velünk az elmúlt 16 évben, de hogy Csehországban mi történt Azt azért.
0: És nagyon kedvesek, tehát a csehek olyanok, hogy azért alapjáraton elsőre olyan távolság tartónak tűnhetnek, de hogy amikor meg már összebarátkozol velük, akkor nagyon cukik, nagyon kedvesek, van egy ilyen elég jellegzetes cseh humor, ami egy ilyen kicsit ironikus, kicsit nem is tudom,
1: sok
0: ilyen barátkozó.
1: Sok szempontból hasonlítanak egyébként a magyarokra, de az, tehát az is nagyon érdekes, hogy tudod, hogy a nyugat, tehát azzal, hogy elkezdtünk, ugye az unió tagjai vagyunk, és elkezdtünk nyugatiasodni, azzal együtt jár az udvariasság, az előzékenység, tehát nyilván ez nem mindenhol érvényes, meg mindenhol vannak udvariatlan, meg bunkó emberek, de én emlékszem például most április 12-e után, tudod, amikor itt felrobbant minden, akkor hirtelen mindenki olyan volt az utcán, parancsolj, szia, kinyitom az ajtót, elfáradj be. Hó, mondom, milyen European-ek lettünk, tudod, mert egy pillanatra visszaugrottunk a 80-as évekbe, és hirtelen mindenki ilyen előzékeny kedves, és ezt tapasztaltam a cseheknél.
0: Igen,
1: is.
0: Én nagyon szeretem őket, nyilván ugye ismerem azt a lélektant, amiben ők vannak.
1: És vannak cseh barátaid megmaradtak?
0: Hát nem,
1: vagy hát ez nagyon
0: kicsi, hát 5 vagy 6 éves koromtól 12-ig éltem ott, utána még pár évig azért úgy visszajártam, meg ilyen énektáborokon részt
1: hát
0: vettem.
1: Igen.
0: De utána sajnos ez úgy elkopott, úgyhogy elég vicces, mert a nyelvtudásom is olyan, hogy nincs akcentusom, tehát tényleg perfekt, nem veszik észre, hogyha beszélek, de hát ugye az egy gyerek szókincs, tehát aha. 12 éves korom után ugye már nem éltem ott soha, úgyhogy rengeteg mindent, ami mint a technológiai fejlődés, kütyüzés, telefon, ugye meg sincs szókincsben, úgyhogy egy ilyen alap gyerek szókincs, de értek mindent, és akcentus nélkül beszélek.
1: És a szlovák az mennyire? Azt is érted?
0: Tehát, értem. Hogy... Kicsit más, tehát hogy picit más ugye a, nem tudom, a kiejtés, az írásmód is, de ugyan, nagyjából ugyanaz a nyelv, úgyhogy lehet érteni, és a lengyel is ugye ugyanaz a nyelvcsalád, tehát hogy ők értik egymást. A lengyelt is többé-kevésbé értem.
1: Komolyan? Mm. Azt is megérted?
0: Igen.
1: Fantasztikus.
0: Igen, igen. Úgyhogy ez a cseh tudás egyébként az sokat hozzáadott a
1: nem hát egy, tudom, de minden nyelvtudás hozzád, meg igen. Nekem én például azt figyeltem meg, hogy az ember tényleg, ha beszéli egy népnek a nyelvét, akkor komfortos tudsz lenni. Tehát, hogy én amikor járok ugye sokat Brazíliába, és amikor elkezdtem megtanulni portugálul, onnantól kezdve így megnyíltak az emberek. Tehát beszélnek angolul, de azért egészen más, amikor a saját nyelvükön beszélsz, és akkor és én magam is komfortos lettem, tudod, hogy tudok veszekedni a kasszánál.
0: A piacon kapcsolódsz, másképp kapcsolódsz a hétköznapi
1: igen,
0: helyzetekben.
1: Igen, tehát ott volt egy azalúj, szenyor azalújjal, akivel ilyen féldrága kövekre alkudoztam, és mondtam, por favor, szenyor, no, dozentos reais muito caro para mi. És akkor onnantól kezdve így az egész így megváltozik, tehát hogy ez egy elképesztő
0: igen,
1: dolog.
0: Igen, úgyhogy nekem például ez a cseh nyelv, de ez rengeteget adott.
1: Egyébként visszatérve ennek az egésznek a történelmi részére, ugye, hogy ez egy birodalomban voltunk, és mondod a lengyelt, hogy nagyon érdekes az, hogy ugye felosztják Lengyelországot, mit tudom én, 1700, nem tudom, mikor, 65-ben, nem tudom a dátumot, és ugye ezt felosztják, ugye azt hiszem második Frigyes porosz király, Nagy Katalin orosz cárnő, és Mária Terézia között, de Mária Terézia valójában nem akarta, azt mondta, pont olvasok most egy könyvet Stefan Zweigtől, és azt mondja Mária Terézia, hogy ő nem akarja, nem nézhetjük szégyenteljes, hogy kifosztunk egy nemzetet, egy népet, és feldaraboljuk ezt az országot, de nem tud mit csinálni, mert ugye a nagyhatalmak nyomására a Habsburgok is kiveszik a részüket ebből a felosztásból, és így megszűnik Lengyelország, és Magyarországhoz csatolják, ugye azt a lengyel, nem Magyarországhoz, bocsánat, az osztrák-magyar monarchiához, csatolják azt a lengyel területet, ami az a galíciai rész, és így egy újra egy sok nemzetiségű állam lesz, tehát még egy nyelv bejön a birodalomba, tehát nem csak a cseh, a szlovák, a szerb, a bosnyán, nem tudom, a magyar, hanem még bejön ugye a lengyel is, és ezzel kap Magyarország egy nagy galíciai lengyel zsidó lakosság is érkezik Magyarországra, ugye a mi kultúrájában ugye elkezdenek vándorolni ezek az emberek, ugye az osztrák-magyar, tehát ezt a birodalmat csak, hogy így érzékeltessük a hallgatókkal, ez kb. Olyan volt, mint az Európai Unió. Tehát ez valójában egy ilyen kis Európai Unió volt, több nemzetiséggel, a különbség az volt, hogy nem volt vétó, amiben mi pedig olyan jók vagyunk a mai napig. Tudunk mondani, miink nem. Ti igen, de miink nem. És ez nem volt, tehát hogy Bécs megmondta, hogy anyukám taka, az van, amit mondok, és akkor a császár, ugye ez egy erősen abszolutista monarchia volt egészen a fel 16-ig.
0: Igen, ugye pont azt beszéltük az előbb is, hogy hát nyilvánvalóan akkor is voltak konfliktusok, de hogy azért az lenyűgöző, hogy abban az időben nyilván nem véletlenül nevezik boldog békeidőknek, hogy azért ez a fajta olvasztó tégely, ez valószínűleg tényleg egy ilyen valós multikulturalizmus volt, tehát ez a sok népség, aki ott volt, mert ezen a galiciai területen lengyel, zsidó, német, osztrák, rutén, ami ugye egy ukrán kultúra meg nyelv, hogy az ott azért elég békésen éldegélt együtt.
1: Békés volt, de ugyanakkor azért azt is láthatjuk, és ez lett a végeredménye, hogy egy puskaporos hordó volt, mert ugye azért azzal, hogy a csehek nem kaptak semmiféle önállóságot, nem szólhattak a politikába, ugye a szlovákokkal elkezdtek mocorogni, tehát ezek a nemzetiségek egyszerűen önállóságot akartak, és azt nem ismerték föl, hogy ugye hogy azért tehát hogy Ferenc József mindig azt mondta, hogy az osztrák-magyar monarchia az nem egy utopisztikus állam, hanem az arról szól, hogy megvédjük a kisországokat a nagyhatalmaknak az erejétől, és ebben tökéletesen igaza volt, és végül is azért robbantják szét ezt a monarchiát, hogy tudják a nagyhatalmak ügyesen irányítani, mert most mit tudom, Csehországban 5 millióan laknak, Szlovákiában 6, nálunk maradtak 9-en, nem tudom, és ezek egy szétdarabolt kis államok, miközben az osztrák-magyar monarchia az egy ütőképes nagy ország volt, 50 millió lakossal, nem tudom hány 100 000 négyzetkilométer volt, de sikerült megbontani őket, mert mindenki önálló akart, mindenkinek az én tudom, hogy mit akarok. És azért ennek nem, szerintem azért így visszanézve, biztos akkor háborogtunk, de visszanézve az egy nagyon klassz dolog volt, hogy egy ilyen erős birodalom volt, meg pont te voltál az én előadásomon, ugye, amikor ilyen családtörténeti előadást tartunk, a Barki Gergővel, aki pénteken érkezik, és ott mesélem azt el, amikor nekem a nagynéném, a Révai Éva azt meséli, hogy hát is nagyon beteges gyerek voltam, és akkor anyám elvitt Meránba, az ma Olaszország. És mondom, de Meránba, hogy mentetek Olaszország? Nem volt Olaszország, hát az a monarchiában voltunk. És akkor így utaztak, tehát hogy például a másik családunk meg azt mondta, hogy és Abáziában jártunk üdülni, az már a Horvátország, ugye a bázja az mi magyarul, tudod?
0: Igen, az
1: az a régi neve.
0: Az a régi neve, Opátia.
1: Így van. És akkor Opátiában is mindenki oda járt. Tehát ugye ez egy tényleg olyan volt, mint a monarchia. Tehát például majd, ha jól tudom, valamelyik nap jön hozzánk egy vasúttörténeti szakértő, aki arról beszél, hogy hogy építik ki az osztrák-magyar monarchiába a vasúthálózatot, és amikor ez szétrobban, akkor elindul a vonat, és meg kell állni Békés Csabánál. Hát dik, mi van már? De hallod? És Kolozsvárad? Gyerekek, mi van? És nem értették, hogy mi történik. Szóval, hogy ez egy nagyon izgalmas és érdekes téma, ez az egész monarchia.
0: Én úgy örülök, hogy végül ezt választottuk, reméljük, hogy a hallgatók is értékelik, mert mi nagyon élvezzük, de hogy ez egy annyira izgalmas időszak, és olyan sok minden meghatározó dolog történt ekkoriban, építészetileg, vasúthálózat, ikonikus épületeink, Budapest arca, divat, ékszerek, tárgykultúra, szóval itt elképesztő aranykor volt.
1: Például most majd fog hozzánk érkezni ugye a belvárosi ékszertől, mindjárt mondom neked, kik érkeznek, Zsófi, mondja, te vagy
0: már
1: az
0: okosabb.
1: Már is
0: mondom, kérlek szépen, Földi Zsolt érkezik, és Susán Gergely ékszerész
1: ötös. És ők fognak, akik meg fogják mutatni, és ezt mindenkinek javaslom a hallgatóknak, hogy kukkancsanak rá a TikTok, és a Facebook és az Instagram oldalunkra, mert meg fogják mutatni, hogy elkezdődik ez az erős polgárosodás, és ugye ez egy birodalom, tehát a különböző ékszerek, ezüsttárgyak, bécsi ezüst, bécsi ékszerek, azok megjelennek Magyarországon is, hogy mit hordtak a korabeli polgárok, mivel ékesítették magukat az asszonyok, most meg a kanik is, gondolom, ők is azért kikerázták magukat csinosan, amikor kimentek a jégpályára. Ott

0: szárnya.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu. És az Ibusz, a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibusz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
6: Száguldás a park hullámvasútjain, és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
5: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
7: Erzsébet királyné azonnal szívébe zárta a Gödöllői kastélyt. A 30 éve újra nyitott attrakció nem csupán egy történelmi épület, hanem élő kulturális tér, ahol múlt és jelen különleges harmóniában találkozik. Ti teszitek különlegessé az utat, amin együtt járunk, és ez még csak a kezdet. Izgalmas a folytatás is. Tartsatok velünk! királykastély.hu.
8: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért és ments meg 3 életet.
9: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
10: Fények, ritmus, víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
11: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
12: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
11: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
13: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
2: Ez a Sláger FM.
14: A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Népszavazás dönthet majd az új alkotmányról. Zajlik az Agrárium 2026 felmérés az országban. Legóból épült fel Kalambó kutyája a Madame Tussaud Budapestben. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Kezdeményezik Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napi rendelőt mondott beszédében. A kormányfő közölte, a tisztító tűzművelet részeként az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Sólyog Tamás megbízatása megszűnik. Hozzátette, szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat, megbeszélve és megtárgyalva a közös ügyeket. A folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni. Az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés Sólyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ, akinek az egyik legfontosabb feladata a köztársasági elnöki intézmény tekintélyének helyreállítása lesz. Zajlik az Agrárium 2026 országos adatfelvétele, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal végez. A július 15-éig tartó összeírás célja, hogy naprakész képet adjon a magyar mezőgazdaság szerkezetéről. A felmérés 969 településen zajlik, és a földhasználatra, az állattartásra, a trágyakezelésre és a mezőgazdasági munkaerőre fókuszál. A részletekről Tóth Péter, a KSH Statisztikai Igazgatóságának főosztályvezetője, a kampány szakmai vezetője beszélt a Sláger FM-nek.
0: A legfontosabb célunk az az, hogy a hazai, illetve az uniós döntéshozókat ellássuk munícióval, de tulajdonképpen az adatainkkal segítjük a gazdálkodókat is. A harmadik célként, hogy az Európai Unió valamennyi tagállamában kötelező ez a mezőgazdasági összeírás, így ezeket az adatokat az Európai Bizottság statisztikai hivatalának is majd el kell juttatni. 2023-ban közel 200 ezer agrárgazdaság működött az országban, itt 10 év alatt nagyjából harmadára csökkent az ő számú. Pestvár megyében 12,500 gazdaság működött, ez nagyjából a magyarországi összes gazdaságnak a 6%-a. Gazdaság irányítóknak milyen az átlag életkora, akkor ez hajszára megegyezik az országos átlaggal, hiszen 58 évesek voltak a gazdálkodók Pestvár megyében. A felsőfokú végzettségűeknek az aránya az 10% volt, tehát ez egy kicsit alacsonyabb itt a Vár megyében, mint az országos arány.
15: 5000 darabból épült fel Kalambó Lego kutyája a Madame Tussauds Budapestben. A figurát magyar fiatalok álmodták meg, és a világ egyetlen Peter Falk viaszmása mellett kapott helyet a Madame Tussauds Budapest attrakcióban. Abból az alkalomból, hogy a legendás nyomozó megformálója, a Golden Globe díjas színész 15 éve hunyt el. A Basset Hound a kultikus krimi sorozat egyik legismertebb szereplője volt, így a látogatók régi kívánsága teljesült. A Lego szobor belsejében egy csontvári kosztkativadar idézet is helyet kapott, tisztelegve az alkotás és a kreativitás előtt. Megnyílt a római parti plázs, amely augusztus 23-áig várja a fürdőzni vágyókat, közölte Óbuda Békásmegyer önkormányzata. A partszakaszt a nyitás előtt hatósági és vízminőségi vizsgálatok, medertisztítás és engedélyeztetés előzte meg. A vendégek ingyenes ivóvizet, napágyakat, mosdót, zuhanyzót és kerékpártárolót használhatnak. Fürdeni csak a 120 cm-es bójákkal kijelölt területen lehet 10 és 19 óra között. Folytatódik a forró nyári idő, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, eső ma már nem igen lesz. Délután 33-34 fokot mérhetünk. A hét további részében fokozódik a hőség, péntekre már 38 fokot ígérnek, sok napsütéssel és száraz idővel. Lassul a haladás a főváros felé vezető utakon, többek közt a Budaörsi úton a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, a 11-esen pedig a Pünkösfürdő utcánál. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán is a Szerencs utcánál. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Mától az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezetékjavítás miatt.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó élet boltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a

0: A Stílus Percek támogatója a Schmuck Kékszer.
1: Sláger reggel.
0: Szilával és Mautner Zsófival.
2: Hát, jelenleg nem a Schmuck Kékszerrel vagyunk, hanem
3: majd jönnek ők is.
2: Itt vagyunk Gergővel és Zsolttal, ugye a belvárosi antikvitástól.
3: Van Földi Zsolt, Becsüs és Susán Gergely ékszerész ötvös mester a vendégeink. Már voltak itt nálunk, sziasztok. Ugye a így karácsonyi van. Időszakban is, és nagyon szerették a hallgatók is.
2: És ugyanígy aludtak mind a ketten, mint ahogy ma reggel. Amit megértek, mert nagyon korán van. Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt! Sziasztok.
2: Na most ugye, ha figyeltetek, már pedig figyeltetek, akkor ugye a téma ugye az osztrák-magyar monarchia, és azért gondoltunk arra, hogy hozzatok és mutassatok be nekünk olyan ékszereket, amik abban az időben nagyon peregtek és nagyon mentek, és akkor itt látjuk azt, hogy hogy indul el a polgárosodás, az ékszerviselet, az ezüstműves, mit tudhatunk erről?
4: Hát olyan ékszereket nem tudtunk hozni, ami igazából a Habsburg udvarhoz kötődik nyilvánvalóan, hiszen ezek nagyon ritkák és értékes darabok, illetve nem is lennének feltétlenül annyira izgalmasak, mert ott inkább rendet, rangot jelölt, sokkal inkább ilyen poroszos megjelenése volt az ékszereknek, funkciója volt. Az első, aki igazából divatot teremtett, vagy próbált egy picit könnyíteni ezen a stíluson, a Sisi volt, és neki lett egy ikonikus ékszere, ezek a hajdíszek, ezek a csillagformájú hajdíszek, gyöngyökkel és gyémántokkal kirakva. Ezzel már egy könnyedebb viselet volt, de nyilvánvalóan ezeket az udvari ékszereket nem igazán hordta volna az átlagember, a polgár, és mi inkább olyanokat hoztunk, ami arra a korra jellemző volt, és ott sem nyilván a varrónők és az óvónők ékszerei, hanem azért itt a polgárok és inkább a nemesi polgári ékszerek.
2: De hát azért hordta volna bárki azokat, csak nem tudta megfizetni ezeket, ugye az arisztokratáknak az ékszerei, de ugye elkezdődik ugye a monarchiába a polgárosodás, és ugye a polgárosodással azzal, hogy egyre jobban élnek az emberek, egyre magasabb az életszínvonaluk, ennek köszönhetően egyre jobban fejlődik ezek a kis, viszonylag kisebb értékű, bár mondjuk amit itt látok, azért itt sok zafír, drágakő, földrágakő van, tehát ezért nem annyira kis értékűek ezek az ékszerek, de nyilván Sisinek ez a csillaghajviselete, ez nem tudom hány karát volt, de ahogy látom a képeken, nem ilyen kis pötty gyémántokat hordott a császárnő.
4: Nem, és ráadásul ugye nem csak a polgárosodással, de ugye a közlekedéssel és a technológia fejlődésével is egyre inkább elérhetőek lettek azok az alapanyagok, könnyebben elérhetőek lettek, amik előtte sokkal nehezebbek, hiszen relatíve kemés gyémántbánya van Európában, és nagy távolságot kell megtenni a köveknek, gyöngyöknek, mondjuk pont a korszakra jellemző az opál, ott nem, mert Erdélyben is található a opálbányák, illetve volt magyar, ugye ezért nagyobb volt a magyar terület, és Magyarországról is több helyről bányáztak opált. De ezeknek nem kellett éppen sok idő, de hát azért ugye egy korall, ami megint csak jellemző a korra, egy kis gyémánt, egy kis gyöngy azért hosszú utat tesz.
3: És miket viselnek? Tehát, hogy fülbevaló, karkötő, nyaklánc, mi az, ami ebben az időszakban leginkább jellemző?
4: Amiket ezek? Minden. Uh-huh. Tehát jellemzően minden, viszont kevesebb dolog maradt meg. Ugye fülbevalót kevesebbet, tehát arra gondolhatunk, hogy talán a fülbevalóból talán kevesebbet viselték, vagy több volt, mert jellemzően hozzánk több jut el, illetve gyűrűből is több jut el, karkötőből kevés, relatíve kevés maradt meg.
5: Kolijét és brost, azt nagyon szerették.
3: Brost.
5: A bros koli egybe, tehát ami föl volt ugye rakva az ingre, illetve blúzokra a hölgyeknek, és közben a nyakon is tudták hordani. Az itt is van kiállítva, egy nagyon szép darab.
2: És azt nézem, hogy ugye itt ugye magának a kőcsiszolás is így változik. Tehát ebben az időszakban ugye a gyémántot ugye másképp csiszolják.
4: Így igaz. Rózsacsiszolású gyémántok voltak elsődlegesen. Már megjelennek ezek a különböző csiszolási típusok, vannak a brillianson belül is. R1-es, R2-es, M1-es, M2-es, ez nyilván az idő során változik. Ezek az R megjelölés, ez ugye magyarul ez a régi csiszolási forma, és ezek még egészen másképp jelenítik meg a gyémántot, mint ahogy megszoktuk. Ezek inkább villannak, csillognak, és a mai gyémántok szikráznak. Ez a lapok mennyisége, a csiszolási szögek, ahogy változtak, így finomodott ez a technika, de nagyon sok volt itt még a rózsa csiszolású, hollandi rózsa csiszolású gyémánt. Kevesebb lapot csiszoltak rá, ezáltal nagyobb, mivel kevesebb gyémántot is bányáztak nyilvánvalóan, ezért sokkal gazdaságosabban lehetett így felhasználni a kibányászott nyersanyagot.
3: És akkor például az, hogy Sisi ilyen trendsetter volt, tehát hogy neki volt egy olyan hajdísze, az jelenti azt, hogy utána valóban az elterjed, és akkor mindenki ilyet akar hordani, és ebből sokkal több készül is?
4: Igen. Hát ő egy kicsit ilyen influencer volt. Igen. Ilyen szempontból, és ez a hajdísz, ez tulajdonképpen az udvari portrékon jelent meg, és úgy terjedt el, úgy lett közismert, mint ma egy influencer, ahogy bemutat valamit és reklámoz.
2: Hát akkor kérlek szépen, is utána, ahogy a polgáremberhez eljut, vagy akkor már Swarovski lesz és csiszolt üveg.
4: Igen.
2: Sisi egy 8 karát gyémánttal a haján rongyolt értett Schönbrunnba, de addigra Frau Weissné, az pedig már fogja magát, és ugyanezt egy kis üvegből fogja
3: nyilván
2: viselni.
3: Nyilván, gondolom.
5: Igen, és hát itt azért az hozzá kell tenni, hogy kevés gyémánt érkezett az országba, tehát hogy jó minőségű gyémánt, és amilyen kisebb, ilyen rosszabb minőségek, azok vehettek szerintem ezekbe az olcsóbb ékszerekbe. Tehát azért a minőségbe, ezekbe az olcsóbb ékszerekben nem olyan jó minőségű gyémántot találunk a régi ékszereknél, mint az ilyen Sisi-féle ékszereknél.
2: Az arisztokratáknál.
5: Így van, így
2: meg
5: van.
2: Hát ugye, ha akkor megnézzünk például egy ilyen bécsi operát, akkor azért ezekbe a diadémokba járnak ugye a nemes asszonyok, és ugye a férfiaknál is nagyon menő volt az ékszerviselés, tehát most a Habsburg udvart, ezt nem tudom el, hogy milyen volt, de mondjuk a francia udvarba például, sőt még a Habsburgoknál is a ruhájukon viseltek, tehát rengeteg drágakő volt fölvarva a kabátjukra, kitűzött ilyen brossokat, ilyen nagy brossokat viseltek tele gyémánttal, brilliánssal, de ugye ez nem a polgári réteg volt.
4: Hát ez alkalomfüggő volt. Van különbség, ugye Franciaország, vagy mondjuk az Olaszországban az ékszerek inkább az etrusz mintát követték, abból azokból a motivumrendszerekből, azokból ihletőtek táplálkoztak. Azért a Habsburg ékszerek, és a mondjuk egy ilyen reprezentatív egy operában, ahol tényleg olyan közeg gyűlt össze, ott inkább ezek a funkcionális ékszerek voltak jellemzők a férfiakra. Tehát a kitüntetéstől kezdve a kitűző nem volt ez a könnyedség benne. A könnyedséget ugye maga Sisi próbálta behozni ezzel a kis könnyen finomabb ékszerek, amik könnyebben mozognak.
2: Meg ugye azért a 19. század, a 20. század behozza ezt a militarist viseletet, tehát ugye a francia forradalom előtt érted, izébe, tudod, kulottba, harisnyába jártak a férfiak, és sejemzakóba meg minden, és utána elkezdődik ez a katonai viselet, ugye Napóleon után mindenki uniformist kezd el viselni, de hoztatok ezüstöket is, tehát hogy a polgárosodásnál, akár Magyarországon, akár Bécsben, akár bárhol Prágában, az ezüst az egy ilyen polgári otthonnak a részévé válik, nem? Tehát az ezüst gyertyatartó, nem tudom én, hoztatok egy bombonyét, bármi tálca, tehát nálunk például ugye az ezüst tálca, meg az evőeszköz.
3: Evőeszköz.
2: Igen.
4: Igen, elérhetőbb lett, illetve ugye ezek öröklődtek is, tehát ezt, hogyha egyszer megvették, akkor azért ezt mikor több gyereke családi, volt, igen, ez egy családi darab, hogy darab. Igen, darab volt, és ezt szépen lehetett így osztogatni is, akár egy 12 darabos étkészletet ketté is lehetett 2-6-ossá, vagy pedig meg volt adva a feladat, hogy akkor lehet 2-t is gyűjteni, hogy minden gyereknek jusson.
2: Képzeljétek el, hogy voltunk a Habsburg Otto alapítványnál, tegnap itt volt az igazgatója, Pöle Gergő. Jól mondom a nevét?
3: Igen, Pöle Gergely. Jól mondod, abszolút.
2: Ja, tudod, nem vagyok jó. És tudod, ilyenkor a vége már Muci lesz.
3: Hogy örül, és, hogy
2: és, Muci!
3: Pöle Gergely igazgató úr, Muci!
2: És akkor ő mesélte, hogy például behozták hozzá a Habsburg család egy óriási ezüst étkészletet, nem tudom én, 60 darabos vagy 120 darabos ezüst étkészletet, mert nem tudták elosztani a családba, hogy kihez, mi kerüljön. Úgyhogy úgy döntöttek, menjen inkább az alapítványba, hogy ne veszen össze az egész Habsburg család azon, hogy ki legyen. De most Zsolt, beszélni egy kicsit az értékekről. Ezek mennyire értékálló tárgyak például? Tehát, hogyha valaki...
5: Ezek már abszolút értékállóak, tehát hogy ezek már olcsóbbak nem lesznek, tehát hogy ezek már ne csak drágábbak.
2: Ne számítsunk semmire.
5: Nem. Tehát, hogy itt azért már van egy kor, van egy olyan minőség bennük, amiket már nagyon nem tudnak most megcsinálni az ékszerészek, max javítani, feljavítani, tehát lehet, de ugyanígy azért ezeket már nem tudják nagyon megcsinálni. Szerintem.
3: És egyébként az ékszerész képzésnek például abban az időben mi volt a központja? Tehát a legmenőbb ékszerészek Bécsben vannak?
2: Megfogtad. Hát,
4: igen. Attól függ,
3: a
4: ugye ez is...
2: Megfogtad.
4: Nyilván jellemzően a monarchia területén ott Bécsben, illetve az osztrák területen voltak a nívósabb képzőhelyek, mint ahogy ugye az udvart is osztrák ékszerészház látta el, és Magyarország mindig, ahogy tegnap is említettétek már, hogy Bécs volt a szűrő. Tehát, hogy amit ott átengedtek, hogy átjöjjön, az jöhetett át Magyarországra. Én jellemzően úgy tudom, hogy inkább itthon a hivatalos központosított képzés az csak valamikor a 20. század elején, közepén veti meg ugye a lábát, hogy annak azóta van hagyománya. Előtte inkább ez a céhes, vándoroltak, mesterembereknél, ugye műhelyekbe az inasok megtanulták, apáról fiúra szállt, a Fábergénél például generációk dolgoztak. Ugye ez egy más világ, de valamilyen módon azért kötődik hozzá ehhez a korszakhoz, és ott is a gyerekek ott nőttek föl a műhelybe, és gyakorlatilag minden mozdulatot magukba szívtak, és az apák tanították be a gyerekeiket.
2: De a Fábergé ugye ez egy francia ékszer készítő család, akik Szentpétervárra költöznek, és ott lesz gyönyörű üzletük, és a cári család beszállítói. Na, Bécsben volt ilyen nagy nevű család, aki mondtad, hogy az osztrák volt.
4: Igen, vagy... direkt kerültem a nevét, mert most nem jut eszembe, ne
3: haragudjon.
4: Meglettem fogva. De ezt rövidesen.
2: Nagyon érdekes, ugye, hogy ki volt az, mert például ugye nagyon érdekes, ugye Bommernek hívták azt az ékszerészt, ez egy, a másik nevét én sem most te fogtál meg engem.
3: Muci.
2: A Bommer és Muci. Akik ugye, volt ugye Marie Antoinette-nek a nagy ékszer Collier de la Fer, hogy hívták, ez a nagy nyakékbotrány, ahol egy francia ékszerész a világ legszebb gyémántjait szedik össze, egy óriási kolliébe rakják, és két Retour de la Villette-nek hívták az egyiket, akik elcsalták, és tulajdonképpen Rohan Bíborossal közösen, aki nem tud az egészről, ellopják ezt az ékszert, úgy, mintha királynőnek készülne, és ezzel nagyon besározzák Marie Antoinette-et, tehát, hogy ez egy nagyon érdekes történet, aztán később szétszedik ezt az ékszert, és mindenfelé megtalálható, de az is egy királyi beszállító ékszerészház volt, ezért vagyok megdöbbenve, vagy nem tudod a Habsburgokat.
4: Nem tudom pontosan, és nem akarom beszélni.
3: Én még azt akartam kérdezni, hogy például itt formailag mondjuk van, de megfigyelhet olyan, hogy mik a trendek, tehát ezek inkább ilyen kisebb, finomabb darabok, kis fülbevalók, tehát mondjuk van az, hogy akkor mit tudom én, egy időben egyszer csak megjelennek az ilyen kicsit feltűnőbb, kicsit nagy darabok, vagy mondjuk ruházatban is inkább olyan a ruházat, hogy azokhoz jobban illenek ezek a kisebb, kifinomultabb, elegánsabb darabok.
4: Igen. Igen. Meg azért azt is figyelembe kell venni, finomabb anyagok, tehát finomabb anyagokból dolgoztak a ruha tekintetében is, ezért megnézzük, viszonylag kevés az olyan úgynevezett karmos ékszer, olyan foglalástípusokat használtak nagyon sok esetben, amik inkább ilyen puhák, kevésbé húzza ki a szálat. Nyilvánvalóan nem úgy mentek el ruhát vásárolni, mint manapság, és egy minőségi anyag akkor is drága volt, úgyhogy ezekre vigyáztak. Természetesen léteztek már a karmos foglalatok, itt is van egy-két példa, de ha megnézzük, akkor jellemzően ilyen nagyon letisztult felületű ékszerekről van szó.
5: És ami még jellemző volt erre akkor, hogy nagyon sokat variálták az ezüstöt és az aranyat, tehát hogy együtt dolgozták össze a kettő fémet.
2: És azért az is igaz, nem, hogy ugye Én azt a mostani, a modern ékszer készítésnél is látom, és ugye ez a polgárosodás, hogy ugye az árérzékenység miatt lesznek kisebbek, akár könnyebbek, tehát hogy, ugye most is, ha modern ékszerkészítés, ilyen modern tervezőket látsz, akkor ilyen pillekönnyű aranyékszereket csinálnak, tehát így megfogod, és de már ennek ennyi a súlya, tehát hogy úgy meglepődsz, tehát hogy valószínűleg az is számított, nem, ebbe az időszakba, hogy elérhetővé váljon a piacon mindenki számára.
4: Meg, hogy
2: vagy hát mindenki, tehát hogy nyilván egy burzsoá réteg, de...
4: Igen, de hát ugye a polgárosodás azért nem feltétlen ugye a burzsoáziáról szól, hanem itt azért számít az is, hogy csak egy fülbevalónak jót tesz, hogyha nem nehéz, mert ja, ha több órán keresztül viseljük, akkor azért számít a súly. Egy gyűrű sín, itt egyes darabokon látszik, azok ugyanúgy tömörek voltak, mert funkciója van annak, hogy ellenálló legyen, de egy fülbevalónál teljesen fölösleges és indokolatlan. Karpereceknél szintúgy sokkal nehezebb lenne, kellemetlen a viselet, egy ilyen karperec, hogyha ez tömör anyagból készül.
2: Hát én elviselem, kicsit lehúz.
5: De azért voltak olyanok is szerintem, amik azért vaskos anyagból voltak megcsinálva, tehát tömény, arany.
2: Meg például használtak azt a technikát, nekem van ilyen gyertyatartóm, az eszembe egy bécsi gyertyatartó, hogy ugyanilyen könnyű, de megtömik valami anyaggal, hogy súlya legyen.
5: Súly, igen.
4: És lefedik egy lappal alul, hogy nyilván ez ne látszódjon. Ez ugye azért is van, mert a gyertya mérettől függően azért nagyon nem volt mindegy, hogy egy vaskosabb, egy hosszabb gyertya akár föl is boríthatja, illetve ahogy teszik-veszik az asztalon funkciója közben, ott nem mindegy, hogy fölborul-e mondjuk egy szépen megterített asztalon, úgyhogy ennek stabilan állnia.
2: És például, ha valaki otthon a nagymamánál a kredencen vagy a padláson turkál, és előkap egy ilyen gyertyatartót, akkor ő honnan tudja, hogy az bécsi, ez is bele van nyomva valami egy ilyen gyertyatartóba?
4: Igen.
2: Zsolt?
5: Fémjelzés van bennük, ugye kornak megfelelő, a diannás volt abban az időben, régi diannás, hogy ilyen lóhereszerű, benne van egy ilyen kis nézem. Női fej, lent szerintem. Ugye.
2: Ott van.
5: Igen. Igen.
2: Aha, igen. Tényleg
5: ott. De ugye ehhez most már az interneten meg lehet találni ezeket a korabeli fémjelzéseket, és akkor az be lehet azonosítani.
2: És az is érdekes, hogy például nekem anyukám, mondta a barátnője Franciaországba, jaj, ott van egy csomó bizsú, már úgy bizsú, nem mint ékszer, hanem hogy hamis ékszer, vegyen ki magának valamit, és anyám így ki, jaj, de aranyos ez a gyűrű, jó, ezt akkor Madame Guillaume megtarthatom, de egyel nem ér semmit, és tudod, így nézek, baromi koszos volt a gyűrű, és így nézegettem, mondom, mama, ez biztos, hogy nem gyémánt. Hát a Madame Guillaume nem adott volna gyémántot, semmit nem ér, hagyd a fenébe. És bementünk egy ékszerüzletbe, és tudod, van ez a toll, vagy micsoda, amivel így meg, igen. Puff, így kiment a ízét, te mondom, mama, ez csak koszos. Szóval, hogy csak arra gondolok, ha így turkálunk a nagyinak az ékszeres látájába, mire figyeljünk, hogy jót kemeljünk ki?
5: Hát érdemes bevinni azért szakemberekhez, és bevizsgáltatni ezeket a bizsukat, mert sokszor van úgy, hogy talál az ember bennünk nagyon-nagyon értékes tárgyat.
4: És itt van, hogy mire figyeljünk, hogy hova visszük be.
5: Igen.
2: Na ez a következő kérdésem, igen. Hogy ezt... Hát... kibe lehet ilyenkor megbízni, mert ugye nagyon, szóval, hogy azért ez egy rizikó, nem éres semmit, hát figyelj, hagyja itt, nem szívesen, de max 80 ezret adnék érte.
5: Semmiképpen nem szabad úgy bevinni szerintem sehova, hogy el akarja adni az ember, hanem meg kell kérdezni.
2: Én is ezt játszom. Megnézni, nem akarom eladni.
5: Igen, csak hogy mégis mi lehet az értéke neki, felbecsültetni, hogy miből van ez, megnézetni, csak több kíváncsiságból, helyre. Több helyre elvinni.
4: Amikor egyeznek már, ugye a legtöbb egyezőség van, akkor onnan lehet tudni, igen. Hogy mi az igazság. Illetve van egy-két szakértő. Nálunk azért nagyon, tehát így a történelem viharai miatt kevés ékszer maradt meg. Nem mondom, hogy egyáltalán nem, de sokkal kevesebb, mint mondjuk jellemzően Franciaországban akár. Most is a legszebb antik ékszerek, azok jellemzően onnan kerülnek be Franciaországból, és nem csak azért, mert ott értettek ugye mindenhez a legjobban, hanem mert kevés dolog maradt fent. Tehát egy ékszerből akár idővel kikoptak a gyémántok, hiszen el kellett adni, ki kellett belőle szedni, pénzre kellett tenni, etetni kellett a családot, és sok olyan ékszer maradt meg, amiben például nincsenek kövek. azonban utólag pótolni kell. Ha egy igényesebb szakemberhez került, akkor vadászik belőle korazonos követ, vagy bele olyan a követ, ami csiszolásba is timmel. Ha meg nem, akkor láttunk már benne cirkóniát, üveget, tulajdonképpen a cirkónia is üveg, de hogy különböző olyan pótlóanyagokat, amik nem biztos, hogy korhűek.
3: Olyan szépek egyébként maguk ezek a dobozok is, erre is egy külön, nem tudom, iparág volt, hogy ezeknek az ékszereknek a dobozait gyártják?
5: Így van, ez abszolút külön ipar, külön kis mesterek csinálták ezeket. Nagyon szépek, külön kis...
4: Sokszor az ékszerhez készültek.
3: Schwarz testvérek, ékszerészek, órások.
2: A Schwarzék.
3: Igen, Schwarzék, ott van igen.
2: Fantasztikus.
4: A dobozok nem feltétlen mindig az ékszerekhez élenek, hiszen nagyon-nagyon-nagyon ritka az, hogy a korazonos ékszerhez a saját doboza még megvan.
5: Az nagyon ritka.
2: És akkor hozzátok például látok, ugye itt van most a hallgató, ezt nem látja, de itt van például egy brosz, egy brilliánssal a tetején, vagy csak egy ilyen brostű, és ezt úgy képzeljem el, hogy az én levitézlet nagyanyám a valamikori urinő, azt mondja, becsoszog a kis botjával, bekopog, és azt mondja, jaj, már ide ne ragudjon, Susán úr, hát van ez a kis brossom, itt hagynám magának, és akkor te azt mondod, hogy jaj, hát te, Weisz néni, tessék nyugodtan itt hagyni a brost, tehát most nem, ha eladtuk, fizetünk, vagy egyből azt mondod, hogy hát ennyit adok érte, hogy ez így hogy...
4: Több opció is van. Nálunk jellemzően mi nagyon támogatjuk
2: ezt
4: azt, hogy...
2: Zsolt tárgyal, mert te nem vagy a pincében.
4: Így igaz.
5: Van bizományos értékesítés, és természetesen adunk egy olyan árat is, ami bizományos, illetve készpénzért is meg kifizetjük, hogy attól függ, hogy a hölgy, hogy a behozott valaki miért mit szeretne. Gyorsabban hozzájutni pénzhez, vagy esetleg ráérősen. Ha ráérősen, akkor érdemes...
4: Igen, ha nem sürgős, nem akkor sürgős, többet igen, is ki lehet hozni is anyagilag belőle, úgyhogy ha írunk egy szerződést, és akkor bizományos értékesítésben mi megpróbáljuk neki a lehető legjobb áron eladni. Itt a maga a fizetés tempója nem mindegy, hogy milyen ütemben történik meg, illetve az érték sem mindegy, mert azért minél nagyobb az érték, az emberek annál inkább szeretnének saját maguknak ugye érthető módon minél többet kivenni belőle, és akkor ez egy win-win helyzet. Ők többet tudnak kapni az értékének megfelelően az ékszerért, nekünk meg adott esetben nem kell minden egyes ékszert megvásárolnunk.
2: Ami meg, és még egy kérdés, nem tudom, hogy van egy?
3: Nincs.
2: Szájétak, de egyet kérdezek akkor is. Nem érdekel, Zoli, hallgass. Technikusunk, mert ugye mi nem értünk semmihez a Zsófival. Még egy olyan kérdésem van, hogy azok az ékszerek, amik nagy ékszerházaktól származak, Fabergé, Cartier, Tiffany, Chopard, nem tudom, azok értékállóbbak, értékesebbek azért, mert onnan valók, vagy ugyanolyan értékben, mert csak azt nézzük, hogy arány, gyémánt ennyi az ára.
4: Nem, múzeumokban való darabok, ezek is, ezek a cégek gyűjtik is a saját ékszereiket vissza, hogy bemutassák. Ezek már nem nagyon kaphatóak forgalomba, nagyon ritkán jelennek meg aukciókon. Erről a Zsolti többet tud mondani, mert ő járt
5: igen,
4: is.
5: Igen, hát ezek már tényleg nagyon ritkák. Tehát akinek ilyen van, az tényleg nagyon aukciós házakba tud esetleg ilyenhez hozzájutni.
2: Tehát ott már nem az arany súlya,
3: karás, múzeális darabok.
5: Egyedi darabok, tehát hogy ezek nem voltak sorozatgyártásban. Tehát hogy minden egyes ilyen ékszer, amilyen régi Cartier vagy Tiffany, abból egy van, tehát hogy abból nincs több.
4: Vannak olyanok, amik nem voltak egyediek, és mégis nagyon drágák, hiszen már kevés maradt meg.
5: Olyan is van, igen.
4: De ez inkább ez a vintage ékszerekre vonatkozik, ami antik, tehát ilyen 100 év vagy 100 évtől idősebb ékszer, azok nagyon nagy értéket képviselnek, bizonyos körökben nyilvánvalóan, hiszen ezeket már nem hordják.
3: Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Földi Zsolt Becsüs és Susán Gergely ékszerész voltak a vendégeink, a belvárosi antikvitás tulajdonosok.
2: Levagytunk
3: köszönjük kavarba. Szépen. Köszönjük.
0: A Stílus Percek támogatója a Schmuck Kékszer.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében. Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
0: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
6: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
7: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
8: Erzsébet királyné azonnal szívébe zárta a Gödöllői kastélyt. A 30 éve újra nyitott attrakció nem csupán egy történelmi épület, hanem élő kulturális tér, ahol múlt és jelen különleges harmóniában találkozik. Ti teszitek különlegessé az utat, amin együtt járunk, és ez még csak a kezdet. Izgalmas a folytatás is. Tartsatok velünk! királykastély.hu.
9: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
10: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
13: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
14: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
13: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő...

0: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Na, háló.
2: Már
1: majdnem rázendítettél. De jó, hogy itt vagy.
2: Már rázendítettél volna.
1: Már majdnem olyanba voltam, hogy megőrülsz, megvadulsz. Nem tudom, hogy itt van-e velünk a hallgatónk. Jó reggelt.
3: Itt vagyok, Ibolya vagyok. Jó reggelt.
2: Jó reggelt, Ibolya.
1: Jánosné Ibolya, igen, látom. Jó reggelt. Látom. Jó reggelt. Fölkészültél, Ibikém?
3: Igen, fölkészültem, és nagyon izgulok.
2: Annyit segítek, hogy szerintem majd megpróbálunk azért kicsit rá segíteni, mert szerintem nem könnyű, de Ibi, hallgattál bennünket ma? Eddig?
3: Nem, mert nem, Szombathelyen nem tudom befogni arra a Slágerrádiót, sajnos.
1: Nem baj, Ibikém, figyelj, de a mai témánk Csehország. Csehországról beszélgetünk, az osztrák-magyar monarchiáról, úgyhogy kapcsolódni fogunk egy kicsit Csehországhoz, de majd mindjárt elkezdek énekelni, Zsófi besegít, és rá fogsz jönni. 3, 2, 1. Ta-ra-ta-ra-ra-ta-ra-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra
2: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: Van-e sejtésed, Ibi?
1: Júj, nagyon itt van a nyelvemen. Nagyon itt van a nyelvemen.
0: Na várjál, még egy kicsit, még egyszer picit rásegítem.
1: Jó,
0: igen.
1: Jó.
0: Dámy a panie dříve já jenom spal. Na na na na na na na na na na. Dámy a panie dříve já jenom spal. Na na na na na na na. Karneval.
2: Ez a címe?
1: Ez valami karnevál lesz.
0: Igen!
2: Igen, de ki a...
0: Tudod-e az előadót?
1: Ki az előadó? Júj!
2: Három, már sajnos.
1: Karegot!
0: Igen! Nagyon jó!
2: Ibi!
0: Ibi, megvan!
2: Hát nagyon büszkék vagyunk rá. Figyelj! Karegot! Most adjuk be Karelgot.
0: Karelgotot.
2: Ja. Mondom, hogy mit nyertél, Ibi, figyelj ide, a Fény utcai piacon található bujadisznó Buda 20.000 forint értékű vásárlási utalvány, amely beváltható egy rántott hús krumplis saláta almafröccs menüre. Egy 20.000 forint értékű smukkékszer vásárlási utalvány a smukkékszerek üzleti jóvoltából. Egy exkluzív kávé különlegességekből álló ajándékcsomag a Café Perté jóvoltából, de bor, két felnőtt és három gyerek részére érvényes családi belépő a Gödöllő Király kastélyba, és páros belépő az 1986-os Népstadion koncert 40 éves évfordulójára alkalmából a Szolnoki Szimfonikus Jubileumi Queen Symphonic előadására július 27-én a Budavári Palota Oroszlános udvarába. Ez mind Ibikém a tiéd.
1: Júj, ezt mind nyertem.
0: Igen.
2: Ezt mind te egyedül.
1: Még a könnyed is kicsordult.
2: Jaj, de édesem. Nagyon puszi, legyen szép heted és szép napod, Ibikém.
1: Köszönöm
0: sok
1: szépen.
0: Sok puszi, Ibi. Szia.
2: Szia, drágám.
1: Köszönöm.
3: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.
0: Le-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de- idegetni belőle, hogy miről énekelhet. Ezt az egy mondatot
2: Karnevál.
0: Dámi, a panyi dzsíveja, jenom spál. Ez azt jelenti, hogy hölgyeim és uraim, korábban én csak aludtam. Nem tudom, hogy építkezik ez a dal utána.
2: Hát aludt, és utána egy karnevál lett, érted? Egy igazi karnevál.
0: De Karelgó, tudod, ő egy óriási sztár volt ott, tehát, persze, hogy ő már az, amikor hát gyerekként ott voltam, és ugye megvoltak nyilván a maguk sztárjai, és hogy ő egy ilyen örök álló csillag, meg ő azért nemzetközileg is híres volt, meg a németeknél, tehát hogy őt imádták.
2: Hát ott is, meg azt hiszem, hogy ő volt a Sanremo-i zenei fesztiválon a Karelgó, tehát hogy...
0: És nagyon jól tartotta magát még időskorára is. Nem, vagy azt hiszem már meg, ugye? Meg, igen, meghalt
2: Karelgó,
0: pár éve.
2: Nagyon, igen, ez ő egy nagy se a könnyű zene. Szerintem nekem mindig a Korda Gyuri bácsi jut eszembe róla, igen, tudod.
0: Képzeld el, tegnap felszaladtam még apukámhoz, akinek óriási nagy lemezgyűjteménye van, és hát miután ugye kint éltünk 5 évig Prágában, hát a prágai, a cseh énekes gyűjteményből is lehetett volna mazsolázgatni, úgyhogy próbáltam nézni, hogy találok-e nála Karelgót lemez, azt pont nem, de mindenféle mást, úgyhogy Helena von Drácskó, Zaborová, tudod, mindenkit, ugye, majdnem elhoztam egy Helena von Drácskovát, mondjuk ez ilyen 80-as évek, isteni, de szuperek.
2: Nekem megképzeld el, hogy a nagypapám, tehát a pszudonagyapám, a Günther és a Klári, ők óriás klasszik zenefogyasztók voltak, és a lakás tele volt ilyen klasszikusokkal, de ezt úgy képzeld el, hogy mondjuk Beethoven 5. szimfóniája meg volt úgy, hogy Beethoven 5. szimfóniája a New Yorki filharmonikusok. Akkor ugyanaz megvolt a, nem tudom, a londoni, és mondom, de minek ugyanaz? Egészen másképp játsz. Fizika, olyan vágyfülőek voltak, hogy ők hallották a különbséget, hogy milyen, hogy játszik a New Yorki filharmonikusok, meg a londoni.
0: Hát
2: a New York
0: nyilván
2: filmszín.
0: Tényleg van különbség, persze. Hát
2: valószínűleg ez olyan, mint a londoni Royal Ballet, meg a Bolshoi Ballet, tudod, hogy
0: biztos, hogy nagyon nagy különbség van Whitefield-ek. Na, közben piacozunk akkor, jó, most ugrunk egyet.
2: Olyan cseresznyetál van itt. Mit hoztál?
0: Gondoltam, hogy valami, én egy ilyen céklával
2: érkeztem. Ez egy répa cékla.
0: Ez egy rendes cékla, ez friss, tehát ugye a cékláról nagyon sokan azt gondolják, hogy ez egy ilyen téli zöldség és téli szezonális gumos dolog, de hogy közben meg ilyenkor nyáron jönnek ezek a fantasztikus nyári zsenge céklák, úgyhogy nagyon bátorítok mindenkit arra, hogy ilyenkor vásároljon. Ugye ez szép minden szöröstül, böröstül, a cékla levél is ehető, azt ugye ilyenkor mindig elmondom, nehogy kidobjátok.
2: Azt hogy esztük?
0: Hát az ugyanúgy el tudod készíteni mondjuk, mint egy spenótot, tehát hogy egy ilyen fokhagymán megfonnyasztod.
2: Aha.
0: Tehát klasszul, vagy bármibe beledobod, tudod, egy ilyen marékkal, levesbe, felcsikozod, vagy megfonnyasztod, és nem tudom, pici szójaszószal, pici fokhagymával, egy rizsre ráteszed, vagy egy rántottába beleteszed, pestót készítesz belőle, krémlevest készítesz belőle, tehát ezek nagyon
2: és
0: jók.
2: Pont erről jut eszembe, hogy Zsófi, majd meséld el nekünk, a hallgatóknak, hogy ugye itt a monarchián keresztül, ugye annak idején ugye nem volt az, mint most, hogy kubai narancs, és nem tudom én, dél-afrikai banán teszünk, hanem azt tettük, ami éppen megtermett, tehát szezonálisan étkeztünk ugye a század elején, és te nemrég voltál, talán tavaly vagy tavaly előtt voltál egy workshopon Schönbrunnban, ahol pontosan ezekről a gumós növényekről volt szó, mint a cékla, a zeller, és stb. Hogy ez mi volt pontosan?
0: Az pont egy téli workshop volt egyébként, ahol azt jártuk körbe, hogy hát télen azt gondoljuk, hogy nincs semmi, miközben ezek a gumós zöldségek, miközben a zöld levelek, a salátafélék, meg minden, valójában akkor vannak a csúcson, tehát hogy akkor a hideg miatt elkezdenek egyre több cukrot valahogy produkálni, úgyhogy még édesebb, még húsosabb az összes levél, tehát hogy télen ezeket érdemes fogyasztani. De hát most meg a nyári időszakban, ugye kimentem természetesen most is a Lehel piacra, és megnéztem, hogy mi van, és örültem, hogy ezek a friss zsenge céklák itt vannak, mert ezeket nem is kell olyan hosszan egyébként hőkezelni sem, vannak ezek a picike kis céklák, amit egy serpenyőben simán át lehet forgatni. Ugye majd jön vendégünk egyébként, aki a lengyel gasztronómiáról mesél majd nekünk, és egy nagyon jó levest hoztam, azt majd megosztjuk a hallgatókkal a receptjét, és egy ilyen hideg lengyel cékla levest, azért is hoztam a céklát. És még azt akartam elmesélni, hogy nyilván ugye te is mindenhol piacozol, meg utazásokkor én is piacozok, és a varsói piac, Varsó amúgy is nagyon érdekes, nagyon ajánlom mindenkinek, egy ilyen modern, kicsit ilyen berlini hangulatú az egész város.
2: Lerombolták,
0: és viszont utána az összes EU pénzt ott valóban a városra költötték, úgyhogy nagyon zöld.
2: Mondod nálunk
0: is? Nagyon zöld az egész város, nagyon modern, nagyon pulzál, csomó művészeti alkotás van, úgyhogy szuper jó város, egy hosszú hétvégére.
2: Te voltál Varsóban?
0: Nagyon sokat voltam Varsóban, igen. És a Értem, igen. És a varsói piac nagyon jó, képzeld el, hogy ott a lengyelek mindig nagyon figyeltek arra, hogy az alapélelmiszerek azok nagyon olcsón hozzáférhetőek legyenek, úgyhogy ott a, nem tudom, káposzta, tejtermékfélék, krumpli, amik ott a lengyel konyhára nagyon jellegzetes, azok kvázi fillérekért hozzáférhetőek. De ami nekem nagy élmény volt, hogy a varsói piacon találkoztam először olyannal, hogy egy olyan tojás árus stand volt, hogy az egész úgy volt felépítve, mint hogy egy ilyen ékszer üzlet lenne, hogy akkor visszautaljunk az elejére. Nagyon sokféle, körülbelül 30 féle tojást árultak, és volt olyan, ami mit tudom én, aranyárban adták, mert hogy csak, nem tudom, zabot evett a tyúk, aha, meg csak zöldet, meg organikus, meg mindent, tehát 30 féle, és akkor ki is próbáltuk ezeket, és a legdrágább, ami mit tudom én, nem, nyilván az sem volt annyira nagyon drága, de hogy viszonylag a többihez képest azért magasabb volt az ára, és hogy óriási nagy különbség volt ezek között is, úgyhogy például a varsói piacot ezért imádom. A Cseh, Prágában is voltam, ilyen termelői piacon, ott meg ezek az isteni mindenféle bukták, kalácsok, túros, szilvalekváros, kerek, meg batyuk, meg mindenféle, ott ezek nagyon mennek.
2: De az is érdekes, én azt figyeltem meg, de mondhat tévedek, hogy mi Közép-Európában, vagy inkább ez a német közép-európai részen, mi sok ilyen gumós zöldséget teszünk, akár céklát, zellert, karalábét, nem tudom, ezt töltjük, húzzuk, vonjuk, káposztát, akár a szláv részen is rengeteg a cékla, a káposzta, a borcsa.
0: Az ugye mindenhol van.
2: És mondjuk ehhez képest a dél és Nyugat-Európa, de Nyugat-Európa déli részen, németek inkább ilyen krumplievők, és akkor a déli részen meg ez a rengeteg cukkini, tököcskék, fokhagyma,
0: hát nyilván, ami megteremtett, hogy már a klíma miatt is, ugye, ami megterem. Hát ezekben az északi országokban, tehát ugye a lengyeleknél az egy teljesen más klíma, ugye sok erdő van, sokkal hűvösebb van, tehát nyilván olyan élelmiszereket ettek mindig, amik ott leginkább megtermettek, plusz a hosszú tél miatt, ugye, amik akkor is tartósak voltak.
2: Igen.
0: Még egy dolog jutott eszembe, itthon is ugye berobbant a kovászos uborka szezon, ugye remélem már eltetted az első adagodat.
2: Nem, de el akarom tenni, és képzeld el, hogy én a krumplival kovászolok.
0: Igen, mert már megtanultad, ugye, hogy nem is kell hozzá valójában kenyér, mert a kenyér tulajdonképpen csak gyorsítja a folyamatot, de hogy kenyér nélkül is ugyanúgy megkovászolódik.
2: Abszolút, és én krumplit teszek, úgyhogy és forró vízzel öntöm le.
0: Igen, van séf, aki csak krumplival, sőt, hogyha semmit nem teszünk bele, hanem csak a forró sós vízzel leöntöd, ugye akkor is kovászolódik, mert ez egy természetes folyamat, ami ilyenkor elindul. És azt akartam mondani, hogy a lengyeleknél ott is nagy kovászos uborka kultusz van, és náluk van egy olyan kovászos uborka, amit csak félig kovászolnak, az a neve, hogy maloszolne, ami kevés sóval, azt jelenti kicsit sózott uborka, az ilyen extrém ropogós, kicsit olyan harsányabb zöld, tudod, még nem érik be teljesen, és sokkal rövidebb idő alatt elkészül, az ilyen egy-két nap alatt elkészül, és hogy harsogóan ropog, és hát azt teszik ott, tudod, vodkázáshoz, meg minden máshoz.
2: Mindenhez.
0: És nagyon. Isteni, azt is nagyon ajánlom, hogy ki érdemes kipróbálni.
2: És ez még egy kérdés, hogy hoztál mini cukkiniket a Lehelről, ugye a piacpercekben, ezeket kevésbé sütjük, ezt inkább salátába aprítjuk, vagy
0: figyelj,
2: bármi?
0: Figyelj, ezt nyersen, így ahogy van, legyalulod a mandolinoddal,
2: igen?
0: És már eheted, tehát hogy ezek annyira harsogóan zsengék, hogy nyugodtan lehet enni, vagy grillre ráteszed, egyébként ugye itt is majd mindjárt beizzítjuk a praktikeres grillpályánkat, hosszában felvágod egybe, vagy ilyen vastagabb korongokra, és akkor pár perc alatt.
2: Na, akkor ezt most megcsináljuk.
0: Mindjárt izzítjuk a grillt, igen.
2: A praktikeres grill, csúcs vagy.
3: A piacpercek támogatója a Lehel csarnok. A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu. És az Ibusz, a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibusz.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
7: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
8: Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket! Dobd be hétfőket!
9: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow! Dobpepe! Hétfőked!
10: Egy csodás smukkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smukkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smukkékszer!
11: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
12: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240.000 forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
13: Tudtad? Megint kedvezmény lesz, most 30% a nagy lovas adja, csizma mellé táska, na menjünk együtt már ma, a kedvezmény az fú, kattant te is rá, nagylovas.hu.
14: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. klubtihany.hu.
15: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
16: A reklám után.
17: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Az elromlott klíma miatt átszervezik a műtéteket az onkológiai intézetben. Elhagyott iskolaépületből lesznek szociális bérlakások Újpesten. Rossz vízminőség miatt lezárták az egyik strandot a Velencei tónál. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Átszervezik a műtétek rendjét az Országos Onkológiai Intézetben a klímarendszer meghibásodása miatt. Az intézet közlése szerint a 3-as épület műtőinek légtechnikai és klimatizációs rendszerével van gond. A műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szakmai, infekciókontroll és betegbiztonsági előírások által megkövetelt hőmérsékleti és páratartalmi feltételek. Ezért ezekben a műtőkben egyáltalán nem operálnak. A halaszthatatlan onkológiai műtéteket egy másik épületben, hosszabb műszakban, reggel 6 és este 10 óra között végzik. Hangsúlyozták, hogy az Országos Onkológiai Intézet minden rendelkezésre álló eszközzel azon dolgozik, hogy a betegek számára legjobb módon oldja meg ezt a helyzetet. Elhagyott iskolaépületből lesznek szociális bérlakások Újpesten. A 4. kerületi Baross utcában 26 szociális bérlakást alakítanak ki a DemoHa projekt keretében. A több mint 6 millió eurós beruházás költségeinek 80%-át uniós forrás fedezi, a fennmaradó részt pedig a főváros biztosítja. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a fejlesztés ugyan nem oldja meg a lakhatási válságot, de fontos lépés lehet a megfizethető bérlakásrendszer bővítésében. Az energiahatékony lakásokat szociális alapon lehet majd bérelni. A beköltözés várhatóan 2027 elején kezdődhet. A projekt az AHA Budapest Európai Uniós Mintaprogram részeként valósul meg. A Fehérvár megyei kormányhivatal ideiglenesen megtiltotta a fürdőzést a Velence Resort & Spa strandon, miután az NNGK vízmintája nem megfelelő minősítést adott. A laborvizsgálatok fekáliás szennyezést jelző baktériumok magas jelenlétét mutatták ki, ami jellemzően szennyvíz eredetű terhelésre utalhat. A tilalom a feloldásig érvényes. A mobiltelefonon pötyög és vezetés közbeni veszélyeire figyelmeztet a budapesti rendőrség. A BRFK rövid videóban hívta fel a figyelmet, hogy a telefon nyomkodása hosszú másodpercekre vonja el a sofőr figyelmét, ami súlyos következményekkel járhat. A szakemberek szerint a volán mögötti telefonhasználat akár 50%-kal is ronthatja a reakcióidőt, ezért Európa szerte büntetik a kézben tartott mobilhasználatot vezetés közben. A BRFK üzenete egyszerű, vezetéskor a tekintet mindig az úton legyen, ne a kijelzőn. Rendhagyó kertmozi nyílik Angyalföldön. A Rutkai Éva Parkban régi klasszikus filmeket nézhetnek meg az érdeklődők több alkalommal. A filmek főszereplője a helyszínhez hűen Rutkai Éva. Június 27-én szombaton este 8-tól a Mese a 12 találatról című filmet vetítik. Július 11-én a Butaságom története, 25-én a Fantasztikus nagynéni, még augusztus 8-án a Fantasztikus nagynéni második része lesz látható a szabadtéri moziban. A címvédő argentin labdarúgó válogatott 2-0-ra legyőzte Ausztriát a J csoport második fordulójának hétfői mérkőzésén, ezzel bebiztosította helyét a legjobb 32 között a világbajnokságon. Mindkét gólt a 8-szoros aranylabdás Lionel Messi lőtte, aki így már 2 góllal előzi meg a korábbi VB gólrekorder német Miroslav Klosét. Az argentinok vasárnap Jordánia ellen zárják a csoportkört, még az osztrákok Algéria ellen harcolhatják ki a továbbjutást. Ma is több órás napsütés várható, felhők alig lesznek az égen. Záborokra ma nem igen számíthatunk, legfeljebb a déli határnál dörrenhet meg az ég. A hőmérséklet gyorsan emelkedik, a reggeli 22 fok után délután 34 fok valószínű. Baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt, itt lépésben halad a forgalom. Akadozik az előrejutás az M1 M7-es autópálya közös szakaszán a Gazdagréti feljárótól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, a 11-es főúton pedig a Pünkösdfürdő utcánál. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Róbert Károly körúton a Váci útnál az Árpád híd felé, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, illetve az Üllői úton az Ecseri útnál.
14: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu, a Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu, és az Ibusz, a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibusz.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most folytatódik a Sláger reggel.
19: Hey everyone, Ryan from One Republic here.
16: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Cilla Gasztró Grill Percek támogatója, a Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Ez a Sláger reggel.
0: Cillával és Mautner Zsófival.
2: Jó reggel, drága hallgatók. Szerencsére Cilla is utolsó percben azért beült, megérkezett, rohantál. És itt van a következő vendégünk, Farkas Melinda, a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet vezetője. És Melinda, én arra gondoltam, hogy Varsót, Prágát, Krakkót valahogy úgy nem mindig tesszük az utazási listánk legelejére, pedig szuper jó célpontok, és hogy egy kicsit csináljunk kedvet ahhoz, hogy akár gasztroturizmussal, akár kulturális turizmussal ezek a városok nagyon vonzóak, és kicsit csináljunk kedvet a hallgatóknak, hogy ezt is vegyük fel a bakancs listánkra.
3: Jó reggel, szeretettel köszöntök mindenkit. Hát nagyon szívesen segítek kedvet csinálni Lengyelországhoz. Minden nap ezt csinálom, és szabadidőmben és munkaidőmben egyaránt.
2: Így van, akkor nézzük mondjuk Varsót, amiről ugye Cilla azt mondta, hogy te nem voltál.
4: Ne nézzük Varsót. Várjál, Varsó az legyen a cherry on the cake, az legyen a top hely. Nézzük azt a részt inkább, ugye, mivel ugye itt barangolunk a monarchiába, és már beszéltünk ugye az adásban erről, hogy Mária Terézia mennyire nem akarja azt, hogy felosszák Lengyelországot ugye az 1700-as évek közepe vége felé, de aztán megtörténik, és ugye ez a galíciai rész, ez Magyarország, vagy a monarchiához fog tartozni, és ha jól tudom, itt van Krakkó, ami az egy ékszerdoboz, úgyhogy induljunk Krakkótól.
2: Induljunk Krakkóból, akkor így van.
4: Mi az, ami izgalmas, mi az, ami, mert ugye nagyon sok a közös, ez a lengyel-magyar barátság, ez egy ilyen nagyon erős kötelék.
3: Honnan kezdjük? Kezdjük a lengyel-magyar barátság, mint erős kötelékből. Szerintem az a legjobb kiinduló pont ehhez az egészhez. Nem tudom, hogy ti jártatok-e már Lengyelországban, vagy hol jártatok,
2: de igazán Zsófi nagy rajongó vagyok, igen.
3: Hogy Lengyelországban azért az idősebb generációnak ez a lengyel-magyar két jó barát, lengyelül, ez gyakorlatilag a anyatejjel.
2: Igen, ez ugye úgy hangzik, hogy polák venged vábra tanki, ido bitki, ido skuanki.
3: Vagy idos klanki, idos abli, idos klanki. Két verzió is, vagy hát van több.
4: Köszönöm,
3: is.
4: Köszönöm, hogy lengyelül látványtottuk
3: az adást. És milyen szépen mondta,
2: skuanki. Igen.
3: Úgyhogy gyakorlatilag ez benne van, és ez a fiatalabb generációra is mindig át és át és át tevődik. Nálunk talán ez nem annyira jellemző, de mi is ismerik ugye ezt a kifejezést, és ezt a bőrünkön is érezhetjük Lengyelországban. Valahogy mindig szeretettel fogadnak. Ó, magyar vagy, ó, gyere, akkor gyere el hozzám, gyere el vendégségbe, ó, szeretünk. Tehát, hogy ez egy olyan alapértelmezett fogalom, ez a szeretet, amit igazániból senki nem tud megmagyarázni, de van. És Krakkó ráadásul az alfája és az omegája szerintem Lengyelországnak a magyarok számára, hiszen az van a legközelebb, azt ismerjük a legjobban. Talán Zakopane, Krakkó, Auschwitz. Talán ez az a három hely, meg még mondjuk a Vjelicskai Sóbánya, ahová legtöbbet utazunk, és ezt szerintem unásig lehet ajánlani.
4: És Krakkó, bocsánat Melinda, hogy meg félbeszakítanak, Krakkó megmar, ugye, mert ugye Lengyelország nagyon megszenvedi a második világháborút, Varsót ugye a porig rombolják, ugye volt a nagy gettolázadás is, és ugye mindent elpusztítanak a nácik, de Krakkó megmarad? Tehát Krakkó megmarad abban az a gyönyörű középkori város, ami...
3: Így van. Tehát Krakkó megmaradt olyannak, ami ennek ismerjük, és az a fantasztikus benne, hogy ha 50 éve voltál Krakkóba 100-200, gyakorlatilag ugyanazt a város központot, a főteret és az a körüli utcákat, ami Krakkónak a gyöngyszeme, azok azóta is változatlan formában láthatók. Ezért úgy érzed, hogy akárhányszor térsz oda-vissza, olyan, mint hogyha hazamennél, mert ugyanabban a formában látható. Ugyanakkor természetesen Krakkó is olyan gyors ütemben fejlődik, mint Varsó, csak talán nem olyan metropolis érzéssel.
4: És Varsó, mert akkor átérünk Varsóra, én tavaly voltam.
3: Már
4: a
3: bar...
2: Nem, én még egy kicsit maradjunk Krakkóban. Igen, egyrészt azt akartam mondani, hogy ugyan ajánlgattátok, hogy repülő is van már Krakkóban, ami nagyon szuper, de hogy én például úgy voltam, hogy éjszakai vonattal utaztunk, ami szintén isteni. Tehát felülsz itthon este a vonatra, nagyon kényelmes vonat volt, szuper szervize, és reggel kiszállsz Krakkóban a vonatból, de és jó. Az egyik legkényelmesebb utazási forma.
4: Hány kilométer Krakkó tőlünk?
3: 400 körül, 386 és 400 között valahol, de a vonatút az egy olyan 9 óra, tehát tényleg fölülsz este 8-kor leszállsz hajnalba, és tiéd a város, és visszajössz éjszaka vagy nappal, de mehettek busszal is, most április óta van újra repülőjárat, aminek azért sokan örülnek szerintem, főleg így az üzleti szektorban, vagy aki gyorsan, 38 perc a repülő.
2: 38 perc?
3: Ez semmi.
2: Felszállsz. Így van. És hogy gasztronómiai szempontból is nagyon vonzó, én amikor voltam ott, akkor nagyon széles a paletta, tehát hogy ott van szupermenő reggelizőhely, van hagyományos piac, van ott ez a krakói bégelszerű, ilyen lyukas péksütemény,
3: az obvazsánek.
2: Obvazsánek, aminek van egy ilyen nagyon jó készítési műhelye is, ahol egy múzeum van, meg megkóstolhatod, meg nem tudom, megtöltheted, tehát egy nagyon jó kis élmény, és van Michelin csillagos étterem is, szóval nem akarok hülyeséget mondani, de talán már kettő Michelin csillagja van, a Klima Przemyslav nevű nagyon kedves séfnek, akit ismerünk, szóval, hogy ott mindenki talál magának olyan gasztronómiai élményt is, ami leginkább érdekli.
4: Milyen kulturális események lehetnek? Színház, majd mikor nem menek színházban, kézzel ülnek egy lengyel darabon. Olápoflacsák, és nem értenek ezzel. De mondjuk múzeumok például.
3: Krakó, fú, annyi minden téma merült itt most föl, tényleg, akkor kicsit még reflektálnék Zsófira. Én is azt szeretem Krakóban, meg egyébként Lengyelországban is, hogy az utóbbi 15-20 évben olyan gasztroforradalomon mentünk igazándiból át, hogy eljutottunk a Michelin csillagokig, amikre a lengyelek most hihetetlenül büszkék. Mert nagyon sokáig ott ugye ez nem történt meg, hogy nem volt Michelin csillag, nem volt ez az egész értékelési rendszer, és most már 10 fölüli azoknak az éttermeknek a száma, amik csillagokkal, vagy ez a, nem is tudom,
2: BIP gurmani, ami a jó árértékarányt jelenti.
3: Tehát, hogy mindegyik kategóriában most már bekerültek, tehát, hogy ehetünk tényleg a Krakó főterén egy ilyen étteremben is, de elmehetünk a Hopszki Jadvóban, nem tudom, Zsófi ettéle, ahol a legklasszikusabb, legnehezebb, igazi lengyel, ilyen, hát én nehéznek mondom, mert hogy van benne sok hús, és a lengyelek imádnak baromi nagy adagokat adni. Tehát bemész, ha kis étkű vagy, mint például én megrémülök ezektől az adagoktól, mert akkora, hogy azt az ember szeme fel sem fogja, mert ők szeretnek sokat adni, jót adni, jó minőségűt adni, és Krakóban tényleg mindent megtalálsz, még ugye nem esett arról szó, hogy Krakónak van egy zsidó negyede, ami egy külön, talán külön életet is él a városon belül, és ott is van egy piac, a Plac Nové, ahol az egy ilyen ikonikus hely, oda lehet menni zapjekánkát tenni, nem tudom, Zsófi ismeri-e.
2: A zapjekánka az a ilyen túró torta?
3: Nem, az a klasszikus lengyel meleg szendvics. Ez még a szocialista időkben is megvan. Tényleg. Nagyon hosszú, vékony, van rajta gomba, sajt.
4: Ez
3: a street food, igen, de ez igen. Az igazi lengyel street food, hogy olcsón finoma tehetsz, illetve tehetsz uborkát, rántott húst, krumplit kaporral, ugye a lengyelek imádják, ami nálunk a petrezselyemes krumpli, ez a lengyeleknél a kapros krumpli, úgyhogy tényleg mindenki megtalálja az olcsótól a drágáig, a kicsitől a nagyig.
2: Meg hát ezek a házias klasszikus ízek is, ugye nyilván sok minden, mindenki szereti a pirogit, ugye az összes különböző töltött tészta, a fánkok, tehát azért ebben a lengyelek is nagyon erősek, úgyhogy ott szerintem eléggé kibontakozhat mindenki.
3: Ez a fánk kultúra, ez most egyébként az utóbbi években teljesen ilyen extrém méreteket öltött, mert régen ugye lehetett kapni ezt a klasszikus rózsa lekvárral töltött,
4: most én nézek, kerestem egy képet. Azt obvazsánek,
2: hogy obvazsánek?
4: Nem, a krakóra muciet.
3: De ez az obvazsánek, így van. Szezámmaga, vagy mákkal szórva, és még a fánkra visszatérve, most már 1000féle töltelékkel elfonja a lekvára, a karamellel, tehát, hogy vannak most már kivezetten ilyen fánkozók, és ezek is, mintha a méretük megtriplázódott volna, nehogy éhesek maradjunk.
4: Én pont nézem, hogy ugye 4 nap, 3 éjszaka Krakó, csodaszép a város, és ugye azt nézem, bevallom, nagyon műveletlen vagyok ezen a lengyel téren.
3: Majd változtatunk
4: ezen. De hogy egy nagyon, egy folyó szeli ketté a várost, ha
3: így
4: jól
3: van,
4: láttam. A Visztula, tehát hogy még nyáron is egy kellemes időtöltés lenne, nem? Tehát nem tudom, mert hogy például kézzétek el, hogy a Szajnát Párizsban annyira kitisztították, hogy fürdenek a Szajnában.
2: Tényleg.
4: Tehát, hogy nagyon, nagyon... Cső. Nagyon bizarr, de a Szajna az olyan tiszta lett, hogy ugrálnak a fiatalok. És ezt nem tudom, hogy a Visztula az, hát csodaszép.
3: Nem kifejezetten a fürdőzésről ismerjük a Visztulát, viszont ott a hajókázni tudsz, hát el tudsz menni, egy esti hajókirándulásra, meg ugye gyönyörű panoráma van például a Vávelre, de amit kérdeztél, és visszatérve most már a te kérdésedre, a kulturális programok, tehát hogy Krakóba az ember igen egy ilyen kulturális hétvégére nyugodtan kiugorhat, közben eszik jókat, de ott van például például a Czartoryski Múzeum, akkor van egy Manga Múzeum, nemrég nyílt néhány évvel ezelőtt egy föld alatti Krakkó nevezetű múzeum, ami nagyon izgalmas, azon a szinten jött létre a múzeum, ahol a régi városnak a talapzata volt, és bemutatja azt, hogy hogyan éltek a 15-16. Században Krakkóban, hogyan mérték a sót, hogyan ment át a Krakkó főterén át az áru. Szerintem baromi izgalmas, meg ha esik az eső például, ez egy nagyon-nagyon jó program, vagy otthon a Vável Székes Egyház. Tehát el tudunk tölteni nem egy napot úgy, hogy folyamatosan valamilyen látnivalót nézünk, de ha valami programot szeretnénk, akkor meg ott vannak a fesztiválok, a zsidókulturális fesztivál, akkor van, most volt például
4: van
3: egy ilyen...
4: Van zsidó lakosság a Krakkónak?
3: Nem, nincs, az a város megőrződött. Nincs. Minimális, viszont igyekeznek a zsidókultúrát fesztivál, vagy tehát zenei, kulturális formában fenntartani, mert hogy erre büszkék, hiszen nagyon sokáig az országnak és a városnak a szövetébe tartozott.
2: Bocsánat, úgy láttam, hogy ugye nagyon sokan ilyen Amerikából visszatérő második, harmadik generációs fiatalok jönnek, próbálnak valamit újraéleszteni, kávézókat nyitni, kapcsolódni, szóval, hogy ott tényleg ugye sajnos nem marad gyakorlatilag egyáltalán lakosságból, de hogy ezt valamennyire megpróbálják most mégiscsak úgy rehabilitálni, meg újra behozni a kultúrába, meg a gasztronómiába is, úgyhogy nagyon jó helyek vannak ott. És egy kicsit akkor ugorhatunk Varsóba is, Cilla, engedélyezed? Most, hogy van még egy pár percünk.
4: Abszolút mehetünk Varsóba.
3: Varsót ne hagyjuk.
2: Kiugrunk egy kicsit a monarchián kívül.
4: Menjünk, persze, menjünk Varsóba.
2: Mert én ahhoz kedvet akarok neked csinálni.
4: Azt akartam csak nektek mondani Varsóval kapcsolatosan, ugye, hogy nagyon megszenvedi ugye a második világháborút, és én tavaly voltam Berlinben, ami ugyanilyen, nekem nagyon gyönyörűen felépítik Berlin, de nagyon szomorkás, tudod, hogy az a régi klasszikus Berlin eltűnik, és ha marad egy ilyen, egy olyan, tehát ott látod, hogy Budapest igazából még szerencsésen túléli a második világháborút, mert hogy ott marad egy faszád, egy ilyen, mi az a faszád magyarul?
2: Árkád.
4: Egy árkád, és szegény egy fal marad,
2: homlokzat.
4: Marad egy homlokzat, és akkor így körbeépítik, hogy jaj, várjál, ez nekünk megmaradt. Szóval, hogy, és Varsó is hasonló az építészeti adottságai.
2: Hát elsőre, ha szabad, ugye elsőre mindenkinek pont szerintem ez az előítélete, meg tudod, úgy Varsó nem úgy van a fejedben, hogy egy ilyen szexi város, ahova úgy azonnal felkerekedsz, igen, de közben Varsó tele van kultúrával, kortárs dolgokkal, művészettel. Nekem az egyik kedvenc ilyen úti célom, és mindig azt mondom, hogy pont olyan kicsit olyan hangulata van, mint Berlinnek, ugye nem egy szép város, az, bár vannak szép részei, de hogy annyira izgalmas, meg annyira pulzál, annyira tele van fiatal energiával, én nagyon szeretem, és szuper jó helyek vannak, meg állandóan valami történik, kultúra van, fesztiválok vannak, rengeteg ilyen kis concept store, meg kis kávézó, kis galéria, tehát tele van élettel, és nagyon jó ott egy hétvégét eltölteni.
3: Varsó nekem a személyes top kedvencem, tehát hogyha megkérdezik Lengyelországban, mit szeretek, akkor Varsó az abszolút kedvenc, pedig ahogy mondtátok, elsőre mindenkinek ó, szürke, második világháború, vagy valamilyen szocialista épület jut az eszetekbe valószínűleg. Meg hogy ott van ez a kultúra és tudománypalotája, ami a városnak az égköve, de például eszembe jutott, hogy Varsóban vannak ilyen reggeliző piacok, tehát hogy van egy piac, ahol mindenféle mindenki kiviszi a kis portékáját, és akkor kimehetsz, és együtt egy ilyen piknik keretében megregelizel, vagy van egy olyan esti piac is, vagy egy olyan egy ilyen kulturális találkozóhely, ahol mindenféle, egy régi pályaudvar van, mindenféle food truckokkal beépítve, és akkor este mehetsz, ott szól a zene, és ilyen nagyon jó a hangulat. Varsó abszolút modern, fiatalos, fejlődő, elképesztő hangulatú. Tehát egyetértek Zsófival, a pulzálás talán a legjobb szó rá, és mindig történik valami, és mindig változik.
4: És milyennek képzeljük, aztán mindjárt ki kell minket takáztatni egy pillanat alatt, mert Zoli már szigorúan néz ránk, de nekem még egy nagy fontos kérdésem van, hogy milyenek a varsói fiatalok? Ugye a Budapest, én azt imádom Budapesten, hogy ennél jobban bulizni a világon sehol nem lehet. Tehát a magyarokban van egy olyan mulatos hangulat, és egyszerűen az összes bulihely, a gózsdó, ezek a döngölt padlójuk, ilyen klubok, tudod, hogy Varsó milyen ilyen szem.
3: Akkor még nem voltál Lengyelországban.
4: Nem.
3: Ha valaki tud bulizni, az a lengyelek. És ha valaki nagyon jól tud bulizni, az a lengyelek a magyarokkal, és szerintem akkor ez lehet is a végszó. El kell, hogy menjél most már Lengyelországba. Szerintem nagyon fog tetszeni.
4: Jó, hát akkor Zsófi, készülünk.
2: Na, készülünk. Jacqueline Barzo, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
3: Én is köszönöm.
2: És reméljük, hogy kedvet csináltunk a hallgatóknak is, úgyhogy Cilla, indulunk.
4: Gyakorlje bárcom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. idén nyáron. Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
5: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
6: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
7: Erzsébet királyné azonnal szívébe zárta a Gödöllői kastélyt. A 30 éve újra nyitott attrakció nem csupán egy történelmi épület, hanem élő kulturális tér, ahol múlt és jelen különleges harmóniában találkozik. Ti teszitek különlegessé az utat, amin együtt járunk, és ez még csak a kezdet. Izgalmas a folytatás is. Tartsatok velünk! királykastély.hu.
8: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
9: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
10: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
11: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
12: familypark.at.
13: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned Élek. Generációk egymás szemében.
0: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
13: Ez a Benned Élek. Generációk egymás szemében.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
0: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
1: A reklám után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Andrával és Mautner Zsófival.
1: Hát kedvet csináltunk a lengyelországi turizmushoz.
2: Abszolút. Akartam mondani, hogy volt Gábor, ő ki volt borulva, neki túl sok volt a 14 perc a Monarchia ékszereiről, mondta, hogy reszelünk, mindegy, nem, ír, nem mondom.
1: Takába rakott.
2: Takába, ő pipa volt. Akkor megkérdezte egy másik hallgató, de hogy jön ide Prága? Akkor ugye akkor áruljuk el neki, hogy ugye az Osztrák-Magyar Monarchiában barangolunk egész héten, tetszik, nem tetszik, ez van, és ma Csehország, Lengyelország van terítéken, úgyhogy azért voltunk Prágában, és van a driver, a hallgatónk, valószínűleg, hogy kamiont vezet, mert van a kamionos Zsolti, de ő a driver, ő azt kérdezi, hogy milyen Danszk, és milyen a, mint tengerparti város érdeklődött, és tényleg nem beszéltünk, de ugye, ha jól tudom, ez egy régi hanzaváros.
1: Igen.
2: És anyukád nagyon szereti.
1: Anyukám egyébként, aki már közben bejelentkezett egyébként, majd mondom, hogy ma mit írt
2: az
1: nekünk.
2: Az enyém hanyagol minket.
1: Na látod, remélem hallgat benneket. Szóval, hogy ő tavaly ott volt, és nagyon lelkes volt, és itt ugye Melinda is még egy picit bekapcsolódott, és azt mondta, hogy nagyon ajánlja, hát itt most nem volt idő mindent kivesézni, de hogy egy nagyon izgalmas, és hogy hűvös van, és ugye az tengerparton van, nagy hajógyártási kultúra volt ott, tehát hogy az is egy érdekes dolog, és menő, jó evős helyek vannak, sok kultúra, tehát hogy az is érdemes.
2: Gondolom rengeteg hal van, meg, tehát hogy így...
1: És van repülőjárat oda, tehát oda is elég gyorsan ki Gdanszkba. Lehet Gdanszkba, úgyhogy Gdanszkba is utazunk.
2: A gét nem mondod, csak hogy Gdansk?
1: Gdansk. Szerintem Gdansk, igen, G-vel együtt.
2: Igen, szeretem, igen. Mert itt is egymás után ugye két jó más a...
1: Gdansk, igen.
2: Gdansk, igen. Jó, tehát na. Hogy... Térd a szó.
1: Gdanszki. Nem csak azt akartam mondani, hogy még egy kicsit főzünk, még visszatérünk. Egyrészt ugye elkészítettem a kedvenc lengyel levesemet, ami egy jéghideg cékla leves, az a neve, hogy Hlodnik, úgy van írva.
2: Hlodnik,
1: igen, és egy ilyen gyönyörű pink színű, nagyon friss, ugye most ezekre a kánikula napokra, amikor 40 fokban nem is kívánunk semmi más, csak valami hideget, akkor ez a leves tökéletes, nagyon gyorsan elkészül, majd kilökjük a Facebookra a receptet. Felkockázott cékla van benne, újhagyma, uborka, és akkor ez a pink színű lé, ahhoz önt az ember kefírt, bármilyen kefírt, uh-huh. Azzal összekeverjük, és annyira frissítő, hogy nem igaz, úgyhogy ezt kóstold meg, légy szíves, tessék, itt hoztam
2: ezt
1: hozzá mindent.
2: Ezt meg fogjuk
1: mindent.
2: Csinálni októberben is, amikor a mellrák hónapja van.
1: Tényleg, igen, igen, a pink leves.
2: Ez lesz a szignifikáns levesünk, igen. Októberben.
1: Úgyhogy ezt mindenkinek ajánljuk, megy majd a recept, és csak egy persze, ha már nekem ennyire közel áll a prágai kultúra, meg egyáltalán a cseh kultúra a szívemhez, akkor nehogy már ne beszéljünk pont a cseh konyháról. Úgyhogy arról elfeledkeztünk, hogy azért egy-két dolgot mondjuk, tudod, én ott gyerekkoromban ott nőttem fel, tehát én a cseh menzán szocializálódtam.
2: És az milyen volt egy cseh? Engem nagyon érdekel, mert ugye én a magyar menzán szocializálódtam, és azért... Hát én ott kivoltam, tudod, például ilyenkor nyáron a megylevestől, nem bírtam a gyümölcslevest, az volt, a többit azt egyébként nagyjából szerettem, igen. Tehát hogy azért...
1: Hát figyelj, ugye a Prágában, vagy a cseh konyhában az is azért egy ilyen háziasabb, rusztikusabb konyha, én most mára nagyon megszerettem, nagyon jó leveseik vannak, tehát például az összes levesért oda és vissza vagyok, és fantasztikusak az ilyen tésztafélék, tehát a mindenféle gombócok, vannak ilyen gyümölcsel töltött gombócok, azt ilyenkor lehet eperrel, áf,

0: konyával, mindenfélével töltve, ők másképp eszik, tehát ott nem prézdibe tekerik, vagy nem prézdibe forgatják az ilyen gombócokat, hanem kérlek szépen olvasztott vajat csorgatnak rá, meg túrót morzsolnak rá, és így eszik az összes ilyen édes gombócot.
1: És nagyon sok, ugye, hogy hívják, ott ettem nálunk, mint a nyokki olyan, ez a strapacska.
0: Haluski, az a szlovák, az inkább szlovák.
1: Az inkább szlovák.
0: A szlovák, igen, és akkor a cseheknek, hát azt mondom, ami a legjellegzetesebb, leghíresebb ételük, hogy az a knédli, amit, na hát én hát a csemenzában nap mint nap knédlit ettem, úgyhogy az egy elég traumatikus élmény volt, utána sok évenbe került, mire újra hajlandó voltam, és megszerettem a knédlit.
1: És ez mi a knédli?
0: Az egy ilyen szalvéta, tehát egy különböző variációi vannak, van, ami ilyen keltésztás, van, ami krumplis tésztás, és ugye egy ilyen hosszú hengerben megfőzik, és szeletelik, és azzal adnak ugye mindenféle ilyen mártásos dolgokat. A szvícskova az a nagy nemzeti étel, ami kvázi egy ilyen vadasmártás szerű pikáns zöldségmártás marhahússal, akkor van a knedlove prozello, ami egy párolt káposzta, sült sertés, ilyen köményes sült sertéshús, és ahhoz is, meg ennek a knedlinek különböző más fajai.
1: És például krumpli sokat esznek a csehek?
0: Rengeteg krumpli, káposzta, tehát ez is közel áll egyébként a lengyel konyhához mindenféle változatban. Nagyon jók ezek a tésztafélék, és ami nekem az egyik kedvencem, ez a kolácse, ami egy ilyen nagy kerek, kvázi édes pizza tészta mondjuk, és akkor arra van ráterítve túró, mák, szilva lekvár, hát ott ez itt be is van jelölve a cseh szakácskönyvemben, mert ezt szoktam készíteni. Chrocke, kolács, stvarohem, amandlemi.
1: Ja, Istenem, és tényleg neked egy cseh szakácskönyv, és csehül olvassa a receptet, mindjárt elájulok. Figyelj, és például ugye meséltem tegnap, hogy ugye a Fröhlich cukrászdába mindig berohantunk egy krakói mézesér Ági barátnőmmel, hogy például a flódni, a sólet, ezek lengyelcse ételek, vagy ezek inkább, mert ugye ez sem magyar. Tehát, hogy
0: képzeld el, hogy a flódni az egyetlen olyan zsidó sütemény, ami tudományosan alátámasztva valóban Magyarországról származik. Az összes többi általában inkább a vagy Lengyelországból, vagy Oroszországból, vagy a német területekről, de hogy azok többnyire máshonnan jönnek, a flódni az egyetlen, ami tényleg
1: ami
0: magyar.
1: Veri magyar sütemény.
0: Igen, de hát ugye a lengyel zsidó kultúrából nagyon sok étel jön, tehát hogy például a babka sütemény, ami most már nagyon trendi, meg ugye nagyon jellegzetes.
1: New Yorkba terjed el.
0: Igen, New Yorkban terjed el, tehát az például a lengyel konyhából jön. A sólet az ugye mindenhol volt, akkor a lengyel konyhából jön ez a gefilte fish, ami nem tudom, olyat ettél-e már, az a zsidó konyhának egy nagyon jellegzetes étele. Én abból még bevallom, őszintén mindig elmondom mindenkinek, hogy én abból még finomat nem ettem. Nem
1: de találkozom. Mi ez a gefilte
0: fish? Ez egy ponty, tehát ez egy ponyból van, és akkor a hal húsát, egy ponyhúst összekevernek macesliszttel, és egy ilyen, mondjuk, hogy galuska lesz belőle, és akkor körülötte zöldség van, és így kicsit beaszpikosodik, tehát ilyen kocsonyás lesz, és ez egy
1: egyben annyira fontos. Érdekes, amit a Melinda, mint vendég mondott, mesélt nekünk, tudod, hogy ugyan a második világháborúban szinte teljesen kiírtják a zsidó lakosságot, de mégis Krakkóban van zsidó kulturális nap, tehát, hogy visszanyúlnak a gasztronómiai tradíciókhoz, a kulturális tradíciókhoz és mindenhez.
0: Igen, ez egyébként ezek ellenére, a fiatal hogy generációk, akik igen. Ezt hozzák vissza.
1: Mert hogy ez határozta meg Krakkó életét. Nagyon
0: igen,
1: érdekes.
0: Igen, igen. És hát a cseheknél nyilván ugye beszéltünk már az adás elején a sörkultúráról, ami ugye elengedhetetlen, és hát itthon is szerintem, akik a cseh konyha iránt rajonganak, azok lehet, hogy első körben a cseh sörvonaláról közelítik meg a témát, és akkor úgy kapcsolódnak be.
1: Képzeld el, hogy azt akartam neked mondani, egy tök válthatok?
0: Természetesen.
1: Nehogy beléd folytatom a gasztronómiával. Csak eszembe jutott, nem tudom, hogy te megnézted, de Adrian Brody-val annak idején a zongoristát.
0: Igen.
1: Képzeld el, hogy ez úgy indul, ez Varsóban játszódik ez az egész története, Polanskinek a filmje, és ő egy zongorista, és a lengyel rádióban zongorázik. És ugye magáról a komoly zenéről, tehát hogy kapcsolódik, és milyen meghatározó volt akár a filharmonikusok, a szimfonikus zenekar, és ez az egész. És ezzel kapcsolatosan van egy vendégünk, Zsófim, akit szeretnék majd mindjárt behívni, és itt érkezni fog hozzánk a szolnoki szimfonikus zenekartól, Ignác Kristóf.
2: Jó reggelt! Jó reggelt! Szerbusztok.
0: Nagyon kíváncsi voltam, hogy hogy fogod ezt átkötni, mert én még azzal is tudtam volna érkezni, vajon mi köti össze a szolnoki Habos Islert és Sir Brian Mayt.
1: Na,
0: kérlek szépen, de majd Kristóftól. Na, igen. Szegény Kristóf, szia Kristóf, üdvözlünk sok szeretettel. Hát nem tudom, hogy készültél-e arra, hogy itt egy cseszká, domáci, kukáská és egy lengyel konyi közt fogsz üldökélni, amikor a koncertről.
2: Gyerekek, ez a leves, ez világít. Tehát olyan színe, fantasztikus.
1: És isteni egyébként.
2: Majd mindjárt megkóstolom.
0: Úgyhogy a legjobb pillanatban érkeztél. Na, mesélj, légy szíves, hogy ez júliusban lesz ugye ez a nagy koncert, amire készültök.
2: Igen, mi büszkék vagyunk arra, hogy úgy döntöttünk Szabó Bélával, a Gag Management tulajdonos igazgatójával, akivel már nagyon régóta dolgozunk együtt, ő egyébként a produkció megálmodója, hogy ha már megálmodtuk ezt a nagy rendezvényt, akkor konkrétan 40 napra, pontosan 40 évre a budapesti sportcsarnokos Queen koncert után tisztelgünk a Queennek, és hát ez azért érdekes, mert a Béla kapcsolatban volt az eredeti szervezővel, Hegedűs László úrral, aki effektíve ide hívta a Queent 40 évvel ezelőtt.
1: Az egy 86, ez egy emblematikus koncert.
2: Így van. Amikor volt a sajtótájékoztatónk, akkor beszélt is róla, hogy hát ennek politikai színezete is volt a meghívásnak. Annak idején ugye 86-ban nem volt egyszerű rock and roll-t hívni Magyarországra.
0: És még a tavaszi szét is elénekeltek. Eliott elnöki lakosztályából.
1: Az hihetetlen volt. Tényleg nem, hogy így...
2: Én azt gondolom, hogy egyébként a mi produkciónk így szimfonikussal feldúsítva, megszínezve egy kicsit még érdekesebb, és azt gondolom, hogy talán az egyik különlegessége magának a produkciónak, hogy Lőrinc Judit szolnoki származású operaénekes, aki Melbourne-től Bécsig nagyon sok helyen fellépett, nagyon sokszor elénekelte már a Barcelonát. Uh-huh. És amikor a Crazy Little Queen-nel együtt fellépünk, hát szóval az fantasztikus.
1: Hogy képzeljük el, bocsánat, ugye a színpadképet, ugye ott van a szolnoki szimfonikusok, hány tagja van, hogy szólal meg, mert én azt imádom ezekben a szimfonikusokban, hogy úgy tudod, úgy összeáll a zenekar.
0: És ők ugye nagyon jók, hát én ugye Szolnokra sokat járok, és már hallottam
1: de
0: őket
1: Muci,
0: mindenhol.
1: Te a Vodka Bistróba
0: jársz. A Balalajka Bistróba, az ország legjobb orosz étterme.
2: Én nagyon szeretem. Andrásék nagyon-nagyon
0: jó. Igen,
2: én is
0: már itt reklámoztam mindenkinek,
1: nem Vodka Bistró.
0: Nem Vodka Bistró.
1: Vodka Bistró.
2: Még zsiguli sör is van. Tehát, szuper.
0: Ezzel most a Szolnokra kell menni.
1: Bocsánat, annyit a hallgatóknak áruljunk el, hogy Zsófinek van egy 1000 éves barátja, akivel nagyon sokat utaznak, de tudod, Marokkó, Tunézia, ide-oda, és a Zsófi mindig meghívja a Balalajkába, és mindig mondja, de én meg viszlek Marokkóba, te meg a Szolnoki Balalajka.
0: Még nem voltam, hanem mindig elmesélem, hogy ez mennyire csodás, ott meg ugye a Kátya, aki valóban a nagy női Balalajka zenekarnak volt a művésze, és a félvilágnak játszottak, és ő szombat esténként beül, és balalajkázik, és úgy, hogy ott szem nem marad szárazon.
2: Most egy pici érdekesség, mi sokszor felléptünk már Kátyával, és képzeljétek el, a Keresztapának a motivumát szoktuk vele előadni. Igen, fantasztikus, ahogy balalajkázik, nagyon szeretjük Kátyát, és hát a Queenben nem fér be, mondjuk a balalajka, de ugye a művészi szabadság sok mindent megenged. Aztán visszatérve a kérdésedre, amikor megálmodtuk ezt a produkciót, akkor ennek az ősbemutatója anyák napján volt 2024-ben, a debreceni református templomban.
0: Azta!
2: Tehát ez nem egy új produkció, ez nagyon-nagyon szépen összeért, és most, hogy elértünk ehhez a nagyon-nagyon jeles évfordulóhoz, 50 év múlva, vagy 10 év múlva is remélem, hogy elő tudjuk adni. Én azt gondolom, hogy ez olyan érett együttműködés, tehát a Crazy Little Queen, a Tribute Band, aki effektíve a Queent hozza, ugye mi hozzuk a szimfonikusokat,
1: igen,
2: ők hozzák a Queent, egy olyan szakmailag felkészült, mégis alázatos, kedves csapat, aki nagyon-nagyon képbe van, és mi ezt meghúsosítjuk, megízesítjük, és olyan dalokat élőben hallgathat a közönség, a Duncan MacLeod, vagy hogy hívták, ugye a There Can Be Only One,
1: Megfogtál.
2: Az a filmzene, amit a Queen megzenésített, a We Will Rock You és a többi, tehát egy olyan zenei élmény, ahol mi tényleg valóban a zenére koncentrálunk, és ahogy mondtad, hát ezt a Debrecen Református templom mondjuk egy 35-40 fős szimfonikkal adtuk elő, most itt valóban közel leszünk a 60 főhöz.
0: Fú, de jó, és azért ezt gyorsan mondjuk el, hogy ez a Budai Vár oroszlános udvarában lesz ráadásul, hanyadikán pontosan?
2: Július 27-dik, ez egy hétfői nap, ez a Forma 1 utáni hétfő, tehát sok turista lesz, meg minden lesz. Én annak örülök, hogy most én őszintén mondhatok, egy kicsit hazafelé beszéljük, végre nem rév, meg techno lesz abba a gyönyörű udvarba.
1: Jó, az is jó, nyugodj meg.
2: Széchenyi, igen, az is jó, de kell egy kis változatosság, kell egy kis komoly zene, még akkor is, hogyha van benne egy kis crossover, egy kis Queen. Úgyhogy ez
0: figyelj,
2: egy
0: csak,
2: ez
0: és remélem, hogy nem konkurens, de akkor szerintem itt kihasználom az alkalmat, hogy ugye a Zeneházában meg egy Freddy kiállítás van, ami egy nagyon nagy nemzetközi produkció, és képzeld el, hogy ők azt ígérték nekem, hogy a héten elküldenek egy Freddy Mercury szakácskönyvet is, mert hogy állítólag van ilyen, úgyhogy majd abban én megpróbálok kibontakozni, és aki nagy Queen rajongó, akkor szerintem ott megnézheti a kiállítást, és azzal összekapcsolhatja rögtön a júliusi koncertet.
1: Hát
0: meg
1: nézze meg Rami Malekkel a filmet.
0: Hát az nagyon jó az a film. Rapszódia, az csodálatos. Igen.
2: Együtt dolgozunk egyébként a Zeneházával, tehát ők is büszkék arra, hogy egy ilyen együttműködés létrejött, hiszen mind a ketten különböző platformon, de ugyanazt a minőséget képviseljük. És ezek a fúziók, ezek a közös kommunikációk nagyon jók mindig.
1: És milyen, hagyd kérdezzem meg, hogy van-e még, milyen terveitek vannak a jövőre nézve, mármint a Szolnoki
2: szimfonikusok idén ünnepelte a fennállásának a 60. jubileumát. Most zártunk le egy
1: idéző.
2: Én nem, de sokan emlékeznek még fiatalkorukból. A lényeg az, most zártunk le egy jó kis turnét, Szolnok, Liszt Zeneakadémia, majd a Bécsi Muzikvereinba lépett fel a szimfonikus zenekar, tehát egy elég erős jelenlétünk van. Kérdésedre válaszolva, hagyományteremtő módon lépünk fel most, vagy szeretnénk fellépni egész pontosan az Oroszlános udvarba, ahol minden évben egy szabadtéri koncertet szeretnénk előadni, már tervezzük a 2027 nyarat.
0: Oh. Nagyon jó, és akkor az $1 millió kérés, hogy akkor mi köti össze a Habos Islert és Sir Brian May-t?
2: A szolnoki szimfonikusok.
0: Ez az,
2: teljesen meglepő módon.
0: De nagyon szépen köszönjük, hogy itt van, gyorsan, akkor még egyszer elmondom, tehát a Budai Vár Oroszlános udvarában július 27-én lehet benneteket
2: megnézni. Este 8:30-kor kezdődik a koncert.
0: Szuper, köszönjük szépen.
2: Várunk mindenkit szeretettel. Köszönöm a meghívást.
3: A Cilla Gasztró grillpercek támogatója a Praktiker. Meg tudod csinálni.

0: műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Erzsébet királyné azonnal szívébe zárta a Gödöllői kastélyt. A 30 éve újra nyitott attrakció nem csupán egy történelmi épület, hanem élő kulturális tér, ahol múlt és jelen különleges harmóniában találkozik. Ti teszitek különlegessé az utat, amin együtt járunk, és ez még csak a kezdet. Izgalmas a folytatás is. Tartsatok velünk! királykastély.hu.
5: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow, Dompepe! Hétfőked!
6: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
7: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
6: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
8: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jada modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240.000 forinttól. Keresd a Jada Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
9: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
10: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
11: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
1: Ez a Sláger FM.
12: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A védett üzemanyagár kivezetéséről dönthet ma a parlament. Pénteken egy napra bezárnak a kis benzinkutak. Átgyalogolta a velencei tavat a Magyar Kerékpáros Klub elnöke. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Több fontos kérdésben is dönthet ma az országgyűlés. A képviselők szavaznak a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatról, amelyet a kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolt. Napirenden szerepelnek az uniós források lehívásához szükséges jogszabálymódosítások, valamint a közmédia átalakítását célzó előterjesztések. A parlament emellett dönthet a vizsgálóbizottságok működését érintő szabályokról és a politikai reklámok korlátozásáról. A kisbenzinkutak egynapos figyelmeztető bezárással tiltakoznak pénteken az elmaradt állami támogatások miatt. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint a korábbi hatósági üzemanyagárrendszer milliárdos veszteséget okozott a családi tulajdonú töltőállomásoknak. A károk enyhítésére létrehozott támogatási programot azonban a kormány nem hajtja végre. A szervezet azt is kifogásolja, hogy az új törvényjavaslat lehetővé tenni a hatósági árak gyors visszavezetését. Karácsony Gergely szerint a főváros már felszámolta a parkfenntartásban működő maffiaszerű alvállalkozói hálózatokat. A főpolgármester a több politikust érintő korrupciós ügyben tett vallomásokra reagálva közölte, a budapesti közművek létrehozása után szigorították az ellenőrzéseket és kiszorították az alvállalkozókat a zöld területek fenntartásából. Elmondása szerint 140 új munkatársat vettek fel, és több mint 300 millió forintért szereztek be saját gépeket a feladatok ellátására. Karácsony Gergely hozzátette, hogy több büntető feljelentést és polgári pert is indítottak korábbi vállalkozókkal szemben. Ma érkeznek meg repülővel azok a speciális alkatrészek, amelyekre szükség van az Országos Onkológiai Intézet klímájának javításához, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A négy nyomástávadó beépítését várhatóan már szerdán megkezdik, hogy mielőbb újra működni tudjon a hármas épület hűtő- és légtechnikai rendszere. A halasztatatlan onkológiai beavatkozásokat addig átszervezett rendben végzik egy másik épületben, reggel 6 órától este 10-ig. Emberi testrészek gyűjtése miatt indult eljárás egy 30 éves budapesti beteghordozó ellen. A rendőrség szerint a férfi koponyákat, csontokat, valamint preparált emberi maradványokat tartott otthonában és más ingatlanokban. A nyomozók egyebek mellett emberi arcbőrt, koponyákat, egy alsó lábszárat és más testrészeket is lefoglaltak. A gyanú szerint a férfi részben a munkahelyén jutott emberi maradványokhoz, emellett temetőkből is kiáshatott holttesteket. A kihallgatás során a férfi elismerte a bűncselekmény elkövetését. A bíróság bűnügyi felügyelet alá helyezte, miközben szakértők vizsgálják a lefoglalt maradványok eredetét, és a rendőrség további bűncselekmények lehetőségét is vizsgálja. Átgyalogolt a velencei tavon Kürti Gábor, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke, hogy felhívja a figyelmet a rekordközeli alacsony vízállásra. A férfi Pákosztól Agárdig tette meg az utat a tómederben, miközben videón is megörökítette a különleges akciót. A velencei tó vízszintje jelenleg mindössze 53 cm, ami rendkívül alacsony érték a nyár elején. Kürti Gábor figyelmeztetett, a tóban továbbra is vannak mélyebb részek, az iszapban való közlekedés pedig komoly kihívást jelenthet. Perzselő napsütés várható, záporzivatar kevés helyen, inkább a déli határszélen fordulhat elő. A hőmérséklet 30-35 fok körül tetőzik délután. Késő estére 17-26 fokig hűl a levegő. A hőség egész héten nem enyhül, felhőkből is egyre kevesebb lesz. Az erős napsütésben a hétvégére 38 fokot ígérnek. Baleset nehezíti a közlekedést a Károly körúton az Asztória felé a Dohány utca után. Csak egy sáv járható, emiatt torlódásra kell készülni az Andrássy úton és a Balcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt és tovább a Károly körúton is. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit híd közelében. A Szél-Kálmán tér környékén, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton a Barostértől, az Erzsébet hídon pedig Pestre. Telítettek a sávok a Hungária körúton, a Kerepesi út és a Dököli út közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton a Nagykörútnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, valamint a Váci úton a Megyeri útnál.
0: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu, a Culinaris, a jó életboltja, www.culinaris.hu, és az Ibusz, a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibusz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most folytatódik a slág.

0: A Célatúr támogatója a 30 éves Gödöllői Királyi Kastély.
1: Ez a Sláger reggel.
0: Szilával és Mautner Zsófival.
2: Hát és innen folytatjuk Gödöllői Királyi Kastély mindenféle őrület. Azt akartam neked, Zsófi, mesélni, hogy annyira érdekes ez az időszak a Magyarországnak, amikor ugye megtörténik ez a kiegyezés, ugye monarhiában vagyunk, egész héten ebbe az őrületbe utazgatunk, hogy pont így eszembe jutott, hogy ez az az időszak, amikor a Brownlee-kört megcsinálják, ugye, amikor az Unikum létrejön, amikor egyre több gyár a Weissmann-Friedrich, tehát hogy mindenki ebben az időszakban így buzog, és ez az az időszak, amikor Zsolnai Vilmos Pécsen megnyitja a Zsolnai gyárat, és szeretettel üdvözlöm, Kele Anna van itt velünk.
3: Jó aki... reggelt, Anna, és azt azért mondjuk egy gyorsan a hallgatóknak, ugye jön majd a Zsolnai gyárnak az igazgatója, aki majd kicsit a családról, meg a brandről mesél, hogy ennek is milyen szép története van, és Annát pedig egy azért hívtuk, mert ugye ők pedig egy fantasztikus kiállítást, meg árverést is szerveztek.
2: És legutóbb egy kiállítás volt nálatok ugye a Virág Judit Galériában.
4: Így van, egy csodálatos a Zsolnai gyárnak az aranykorára, a szeszió időszakára, a századfordulóra koncentráltunk ebben a kiállításban, és ez egyébként egy nagyon személyes kiállítás volt, mert ez az én anyukám férjének, a Törő Istvánnak, tehát a galéria alapítójának a magán gyűjteménye volt látható. Tehát csupa olyan tárgy, ami egyébként nem került eladásra, és ami még soha nem volt korábban látható.
2: Hát ez az Istvánnak a
4: gyűjteménye volt.
2: Saját gyűjteménye. És azt akartam tőled kérdezni, hogy miért olyan izgalmas a Zsolnai. Tehát ugye Zsolnai Vilmos ugye megcsinálja ezt a gyárat Pécsen, és szinte úttörője ugye az egész kerámia művészetnek.
4: Zsolnai Vilmos egy fantasztikus ember volt, akiben egyszerre egyesült az üzleti érzék és a művészeti érzék, és a Zsolnai gyárnak a története az a magyar iparművészet egyedülálló sikertörténete. Tehát ő az, hogy talán, hogy mivel tudjuk megfogni, hogy miért olyan különleges a Zsolnai, mert egyrészt gyönyörű, nagyon szép, kiemelkedő kvalitást képvisel, rendkívül modern, tehát, hogy egy olyan minőséget képvisel, amiért a maga korában is az európai uralkodó családok, az arisztokraták, a nagypolgárság is versenyeztek.
2: Tehát, hogy tulajdonképpen a Zsolnai az, aki például ugye megjelenik a szecesszió, nekem mindig azok a művek vannak, vagy ahogy az él bennem, hogy ez a szecesszió.
4: Igen, ez az eozin, ez a rendkívül megfoghatatlan, a szivárvány különböző színeiben irizáló, játszó színkavalkád, ami a szivárványra emlékeztet, és ezt képzeljétek el, hogy ezt a Zsolnai Vilmos, ezt több év alatt több mint 4000 mászkísérletet végzett esténként. Tehát a család együtt vacsorázott, utána ő visszavonult a dolgozószobájában, és elkezdett kísérletezni. Tehát, hogy ő maga járt utána, ő maga építette fel ezt a gyárat, ő maga építette be egy hatalmas vállalkozást, és ő maga kísérletezte ki ezeket a termékeket. És az eozinon kívül, ami még fontos, hogy ő tényleg egy olyan a porcelán fajansz, ami egy sokkal erősebb, strapabíró porcelán volt, mint mondjuk a Herendi a konkurencia.
2: A Herend az egy nagy konkurenciája volt a Zsolnainak, mert ugye ők is, tehát hogy ott azért nagy megrendelők voltak, tehát a Viktória királynőnek szállítottak, az Aponyi gróféknak, a Rothschild családnak, Ferenc Józsefnek, ugye, tehát hogy, és a Zsolnai, de az egy klasszikusabb.
4: Így van, a formavilág is klasszikusabb, meg ők ott azért alapvetően ők étkészleteket is gyártottak, és de valóban kiemelkedő minőségben, tényleg Viktória királynőnek, a mai napig van az angol királynőnek herendie. A Zsolnai az egy picit más irányba ment el, és ők rendkívül modernek voltak a maga korába, tehát ez a szecesszió formavilága, minden, ami a szecesszióra jellemző, ezek a növényi formák, az erotika, finom visszafogott erotika, ez mind-mind megjelenik a Zsolnaiban.
2: Akkor mondhatjuk azt, hogy a Zsolnai egy olyan modern porcelán művészet volt, ami azért egy polgárpukkasztó volt, tehát a kor klasszikus, kicsit konzervatív világából kikacsingatott.
4: ők nagyon ügyes üzletemberek voltak, úgyhogy nem csak ilyen van, de volt ilyen is. Van például a úgynevezett, úgy hívják, hogy rózsaillat, ez egy női szobor, ami egy tulajdonképpen egy félmesztelen női felsőtestet ábrázol, és az gyönyörű volt, és az például polgárpurkasztó volt a maga a korában. De voltak ennél sokkal visszafogottabb, egyszerűen tényleg csak gyönyörű kaspói kerámiák, vázák, amik az akkori nagypolgári családok otthonait díszítették.
2: Bocsánat.
3: Nem, én akartam csak kérdezni, hogy akkor jellemzően kik vásárolták, de nyilván ugye a tehetősebbek, de hogy akkor ez egy különleges formavilágnak számított, tehát ki az, aki vásárolta ezeket, meg hol ezek dísztárgyak voltak, vagy valóban használták is a hétköznapokban?
4: Ezek alapvetően dísztárgyak voltak, de igen, virágok tárolására például abszolút használták, és minél kisebb volt a széria szám, tehát amiből mondjuk néhány darab készült, az csak a legtehetősebbek engedtek meg maguknak. Voltak kevésbé jó minőségű és kevésbé drága termékeik, azt már többen megengedhették maguknak, de talán a leghíresebb történet az az úgynevezett Andrássy ebédlőnek a története, amelyet 1898-ban Andrássy Tivadar gróf adott egy megrendelést, hogy a főutcai palotáját a lehető legmodernebb tárgyakkal rendezze be. És ezért hazahívta Ripőrónai Józsefet, akkor Franciaországban élő alkotót, aki itthon még akkor nem volt ismert, hogy tervezzen nekik egy étkészletet. És talán ez a leghíresebb étkészlet, amit valaha a Zsolnai csinált. Sajnos ez a ma már nem látható.
2: És mit szólt például Bécs és a császári udvar, ugye ott is ugye a Jugendstil, a szecesszió ugye utat tör magának, hogy fogadták Bécsbe?
4: Hát az eozinért hatalmas harc volt a korszakban, tehát az eozinnak az is a jellegzete, az is a különlegessége, hogy az se előtte, se utána senki nem tudta megcsinálni, tehát ez akkor, vagy hát egészen pontosan ez néhány száz évvel ezelőtt volt már az eozin, aztán elfelejtették a titkát, és a szecesszió idején többen elkezdtek vele kísérletezni, például egy bécsi porcelángyár, az Amfora, például francia gyárak, és itthon pedig a Zsolnai. És a Zsolnai Vilmos volt az első, aki, ahogy már említettem, ugye több ezer kísérletet végzett, aki felfedezte az eozinnak a titkát, aki ezt alkalmazni tudta, ezt a másztechnikát, és bemutatta 1900-ban a párizsi világkiállításon, ahol az egész világ elájult.
3: És akkor ez egy szabadalom volt, vagy szabadalmaztatva lett?
4: Igen, igen.
2: És ugye neki három gyereke volt Zsolnai Vilmosnak, ugye Teréz,
4: Júlia,
2: és volt egy fia.
4: Fia Miklós.
2: Miklós. És ha én lent voltam, megnéztem Pécsen a Gyugyi gyűjteményt, és ott ugye azt olvastam, hogy Teréz és Júlia terveztek, tehát ők alkotó művészei voltak.
4: Szerintem az is a fantasztikus a Zsolnai családban, hogy ő a lányait is épp úgy befogta a gyárba és tanítatta. Igen, a fia Miklós volt az, aki a családi vállalkozást egy nagy üzemmé szervezte, és a két lány, Júlia meg Teréz, ők meg tanultak, és gyűjtötték a korban, főleg a keleti, a török, a japán, ezek a minták érdekelték őket, és ezeket gyűjtöttek, úgynevezett mintakönyveket, ezek voltak a korszakban azok, amikből aztán a tervezők inspirálódtak. És hazahozták ezeket a mintakönyveket, és ezek alapján rajzolták meg a terveket, amik aztán végül rákerültek a vázákra.
2: Ja, értem. Uh-huh.
3: És a kiállításotokban mi volt a mondjuk egy-kettő olyan nagyon különleges darab, ami tényleg legegyedibb?
4: Hát volt olyan, ami az 1906-os milánói világkiállításon is szerepelt, és ez azért volt nagyon különleges, mert azt sajnos egy tűzvész pusztított azon a kiállításon, minden elpusztult, a teljes magyar pavilon elpusztult, és ez a kaspó túlélte, ami megint csak megmutatja, hogy milyen fantasztikus minőségű anyagból dolgozott a Zsolnai, hogy túlélt egy ilyen pusztítást. Tehát amellett, hogy gyönyörű, egészen kiemelkedő minőség.
2: Fantasztikus ez az egész Zsolnai történet.
3: És akkor például itt is vannak mondjuk ilyen kallódó darabok, amikre ti vadásztok és keresünk, nem tudom, mint hogy a művészettörténészek, Barki Gergely, mindig, ugye Most Wanted sorozat, hogy vannak olyanok, amiről mondjuk lehet tudni, vagy ismertek róla dokumentációt, fotót, és valahol a világban valószínűleg kallódik, és keressük?
4: És sok ilyen van, igen, mert hogy pont ezeket a legexkluzívabb darabokat mindig külföldön adták el, különböző világkiállításokon, de ezekből csak 2-3 darab esetleg, ha készült. Úgyhogy ezek általában külföldön maradtak, de most a kerámiánál a legnehezebb, hogy hogyan tudja meg az állapotát megőrizni.
2: Törik.
4: A mai napig. Törik, igen. Tehát egy festményt lehet restaurálni, egy kerámiát azt nem igazán.
2: Elképesztő, igen. És akkor ugye pont néztem, hogy a Zsolnainak a mai napig, de majd erről Besáról fogunk a jelenről beszélni, ugye, hogy most miket csinálnak, de de már akkor, vagy nem tudom, inkább kérdezem, hogy megjelen a kubizmus is ugye a Zsolnainál, hogy ez már megjelenik a 10-es években, vagy ez csak jóval később?
4: Képzeld el, hogy, hogy szerintem megjelenik, sőt az absztrakció is megjelenik, mert annyira haladtak a korral, hogy már 1906-7 körül elkezdtek egy olyan sorozatot tervezni, ami már az Eozint kevésbé használta, ez Apátia Sándor nevéhez fűződik, és ők például ilyen köröket, pöttyöket, tehát hogy abszolút az absztrakció formavilágával tehát, kezdtek el dolgozni, a modernizmussal. Tehát néhány év szecesszió után váltottak.
2: És ismerünk olyan nagy sztárokat, celebeket, uralkodókat, akik nagy zsolnai gyűjtők? Tudunk ilyen? Engem csak érdekel, hogy mit tudom én a, nem tudom, holland királyi család zsolnai fán.
4: Hát az egész világon gyűjtik a Zsolnait, tehát hogy mi nekünk az árverésünkön Amerikától kezdve Ausztrálián át licitálnak, Dél-Amerikában is, pedig azért ezeknek elég nehéz az utaztatása. Az angol királyi családról ugye tudjuk a Herendit.
2: Az ők Herendi gyűjtő. Igen.
3: Na jó, hát szuper érdekes, köszönjük szépen. Még folytatjuk egy kicsit a Zsolnaival, úgyhogy nagyon köszönjük.
2: Meg is jött, mert a közdi gyerekek hordítanak magukon kívül.
3: Igen, köszönöm. Kellenen a művészettörténésznek nagyon köszönjük, hogy itt volt, és még megyünk egy kicit tovább a Zsolnai történetében.
2: És olyan illet van itt a stúdióban, mert a halumi sajt az grilleződik.
3: Hát Zsolnai tányéron fogjuk tálalni, sajnos. Köszönjük
0: szépen. A Cilla Tours támogatója a 30 éves Gödöllői királyi kastély.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Van, amikor egy koncert több, mint egy este. Amikor a barátok, a kedvenc dalok és a nyár legjobb pillanatai találkoznak. Idén júliusban az Alakarosi Fürdő színpadán egymást követik a nagyszabású koncertek. Július 5-én K. Kevin.
6: Csak járom az utcákat, egy csavargó vagyok, pont ahogy a rég.
5: Július 9-én pedig a Cosmix várja a közönséget. Dalok, amelyeket mindenki ismer. Esték, amelyekre sokáig emlékezünk. Zalakarosi fürdő, ahol a nyár színpadra lép.
7: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
8: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
9: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
10: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
11: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
10: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
1: A reklám után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: Szilával és Mautner Zsófival.
2: És képzeljétek el, hogyha már itt várjál, egy pillanat, tartsd a vonalat. Millió az ügy. Itt vagyunk
3: ebben
2: az őrületben. Képzeljétek el, hogy azt akartam mesélni nektek, meg Zsófi, hogy én nem tudtam, de van egy múzeum Szlovákiában, ugye Szlovákia annak idején ugye Magyarországhoz tartozott, nagyon meghatározott, de monarchia őrületben voltunk, és van egy múzeum egy nagyon pici helyen, nem is tudom, Medzli,

0: ki ez az Andy Warhol, nézték ezt a szökített kanitát, semmi közöm hozzá. Úgyhogy az összes képet így bevágták egy sarokba, nem nagyon foglalkoztak vele. Aztán később rájöttek, hogy te atya úristen, hát ez az amerikai modernista képzőművészet, érted, eddig legnagyobb alakja. Úgyhogy azóta egy gyönyörű múzeum van, ezt csak azért mondom, hogy ha Cilla túrsz, akkor menjünk el hova?
1: Medzilla Borca, de olvasd fel inkább a múzeum nevét.
0: A múzeum neve nagyon izgalmas. Ha keresitek, akkor magyarul Andy Warhol Modern Művészeti Múzeum, de nem magyarul keresitek, hanem szlovákul. Múzeum Modernáho Umenia Andyho Warhola.
1: Andyho Warhola. Na, így van. Most viszont akkor egy hirtelen huszárvágásra. Visszaugrunk a zsolnai Andynek taka. És bemutatom nagyon nektek jó. Bashar Nazarit, a zsolnai porcelán manufaktúr azért egy tulajdonosát. És arra gondoltunk, Bashar, hogy téged pedig egy picit kikérdezünk a család történetéről, a zsolnai brand történetéről, ma mi történik, ugye a gyönyörű csempékről, amik az épületeken vannak, úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk.
2: Köszönöm szépen, én is szintén.
0: Pont innen akartam folytatni, hogy pont egyszer Besárral beszélgettünk, hogy ha te madártávlatból nézed Budapestet, akkor azt látod, hogy Budapest háztetői elképesztően színesek, és ez valójában ugye az épület kerámiának köszönhető, amit a zsolnai gyárt, Mátyás templom.
1: Levéltár, Magyar Állami Földtani Intézet.
2: Most az igazság...
1: Hát az Iparművészeti Múzeum nyilván.
2: Nem akarok reklámozni a CNN-t, ismered biztos.
0: Igen.
2: Ő készítette direkt egy nagyon jó film, és világszerte indította, hogy nézzünk Budapestet ez égről. Fantasztikus.
1: Kifejezetten azt
2: igen,
1: mutatja,
2: majd elküldöm, megkeresem, elküldöm nektek. Ez egy fantasztikus jó film, hogy Budapest az egyetlen város a világon, ami az égről teljesen másképpen néz ki, mint a többi.
1: Hát és érdemes.
2: És én büszke vagyok arra, hogy nekem, meg nekem időm szerepem volt ebben a filmben, hogy mutassunk Budapestet, hogy úgy tesz ki.
1: És egyébként fentről. Szerinted ennek kapcsán például Budapesten hova érdemes úgy fölmenni, hogy lássuk ezeket a tetőket, minél többet lássunk?
2: Hát szerintem az
1: valamelyik
2: jó kérdés.
1: Hát
2: bárból is lehetne nézni, a várból is lehetne nézni.
0: Helikopterrel parancs, hogy megölél.
2: Igen, igen. De az igazság, ha valaki ott sétál a Dunaparton, és már látja. Tényleg, hogy jó látható szövetség.
0: Én képzeljétek el, hogy engem meghívtak a Párizs udvarnak a bejárásához, ez egy 2 vagy 3 évvel ezelőtt, és ugye ott ez egy luxus hotel lett, és a lakosztályába föl tudsz
2: ott
0: menni,
2: is,
0: és a lakosztályon látod a tetőt, és végig zsolnai kerámiák, gyönyörűen méregzöld zsolnai kerámiák vannak, de ugyanez, amikor átmész például, ha föl akar valaki menni a Budai várba, és ott van a White Raven, vagy az a Raven nevű Skybar,
1: a Hiltonnak
0: a tetején.
2: Ja, ott
1: onnan
2: mondjuk.
1: gyönyörűen látsz
0: a Mátyás templomra.
2: Igen, az fantasztikus. Igen.
0: És a Mátyás templom is ugye zsolnai kerámiákkal van borítva. Azt akartam kérdezni, ugye most ugye, hogy nagyon sok tűz és vita és politikai őrület van ugye az Iparművészeti Múzeumnak, ugye lehanyatlott az állapota. Én még ott csináltam rendezvényt 2010-ben, és csodálatos volt. Ennek a renoválásában hogy tud részt venni a zsolnai?
2: Az igazság részünkre szerintem, meg a város részére, sőt a kultúrának részére az egyik a legfontosabb épület a világon. Sőt, a legszebb. Sajnos, hogy így elnére elhanyagolták, mi végigkövettünk, hogy mi történt, miért ez így történt. Mi, mint zsolnai, még akkor is ennek idején egy több üzenetet küldtem nekik, hogy nem szabad így levenni is, és bármelyik raktárba rakni ezeket a dolgokat, mert tényleg ez nagyon nagy károsíti az épületet, sőt, még ennek idején...
0: Mert levették a zsolnai...
2: Hát nem ez egész zsolnai, de nagyon sok elemet levették az épületről. megraktározták elég drágán, de mi akkor ennek is idején azt mondjuk, hogy mi nagyon szívesen, ingyenesen, bérmentesen ez raktároznék, ha már odáig jutott a dolog, hogy már levették. Mindig ahallgatták az ilyesek. Most örüljünk neki, hogy újra téma ez a Iparművészeti Múzeum, mert sokan is azt mondják, ez egyik legszebb épület a világon.
0: Hát ez képzeld el, hogy én remek művelek
1: pont most a múzeumok...
2: A parlamennel együtt, hát ez a valóság.
1: Így van, a múzeumok éjszakája kapcsán pont ott volt egyébként a nagy sajtótáj.

0: tájékoztató a múzeumok napján, ott voltam én is, felvittek bennünket a tetőre, ugye körbevezettek bennünket, egy gyönyörű, hát lenyűgöző, meg hatalmas, ugye hatalmas az iparművészeti múzeum. És ott azt mondta az igazgató úr, hogy onnantól kezdve, hogy megvan a pénz, nyilván ugye még az is azért egy komolyabb kihívás, onnantól kezdve nagyjából 4+1, tehát 4-5 év a teljes felújítás. És hogy ott többen kérdeztük, és akkor Besárt, tőled is kérdezném, hogy egyáltalán van-e például szakképzett restaurátor, aki hát ezeket a csempéket ilyen mennyiségben tudja felújítani?
1: Én elmondom valamit, és büszke vagyunk rá, és most hangosan mondom, 2016-ban, amikor a gyárnak a legnagyobb nehézségei voltak, igen, most nem akarok politikáról beszélni, akkor építettünk Budapesten a világ a legszebb terme, a Szent István terem. Menjenek, nézzék meg. És ezért mi kaptuk, mert más ember nem tudta volna csinálni, mert másik nem tudta volna csinálni. Mi nekünk ez a büszkeségünk.
2: Ez a Szent legnagyobb István terem.
1: Persze, hát nézzem meg. Ez egy olyan, mondom, a legnagyobb nehézség mellett. A leg 16 emberem volt. Most ennél jobbat nem akarok tovább.
0: Na, de például egy ilyen iparművészeti múzeumnál, tudod, az olyan mennyiségű, persze, az a csempe mennyiség, hogy van annyi szakember, meg azt van olyan képzés.
1: Hát az egy 5 év, az biztos. Az minimum 5 év, én szerintem minimum 5 év. Nem lesz könnyű, az biztos. Nem lesz könnyű. Együtt kell dolgozni, biztos az egyetemmel, jó szakemberekkel, de az egésznek a lelke szív az ott van a gyárban. Mert ott vannak a könyvek, ott vannak a rajzok, ott van a tudás. Ha tényleg akarnak egy jó, tökéletes munka, a zsolnai gyár nélkülözhetetlen. Ez nem lehet.
2: Tehát és a zsolnai gyár az épület kerámiákat Pécsen le tudja gyártani, amivel újjáépülhet a
1: igen, persze, épület? Persze. Hát Magyarországon szerintem, ez biztos, nekünk van a legtöbb kemence, nekünk vannak a legnagyobb kemencék, nekünk van a legtöbb szakember, meg nálunk van a tudás, még egyszer mondom, hát maga a könyvek, a fazonkönyvek, a dekorkönyvek, minden ott van. Hát ha ott nincsen, ha nem lenne a zsolnai gyár, az már ez az épület nagyon nehéz újra megcsinálni.
2: Ugye, az egy nagyon érdekes történet, hogy ugye a zsolnai gyár, amikor ugye 2012-ben ugye eladták, vagy 13-ban, 12-ben, nehéz időszakon ment keresztül, csináltak egy másik zsolnai gyárat, az eredetit ugye próbálták ellehetetleníteni, de túlélte a zsolnai gyár ezt az egészet, és végül is ugye győzedelmeskedett az igazság, hogy valami patetikus dolgot mondjak. Mivel készült, tehát elkanyarodva ugye a hétköznapi porcelánokra, az étkészletekre, a szobrokra, minden, hát én például néztem, hogy csodálatos közel-keleti tárgyakat csinál most a zsolnai. Tehát láttam, hogy ezeket a gyönyörű vázákat, igen, kaspókat, ugye amit ti is szállítotok Ománba, rengeteg kapcsolat van Dubajjal, Ománnal, hogy mik az nagy újítások?
1: Hát az igazság, ezek a keleti darabok nem új, nem abszolút újdonság. Maga, nem. Az igazság, maga a zsolnai bácsi, én is szoktam mondani, hogy ő benne volt ezzel, orientalizmus.
2: Igen.
1: Ez egy nagyon erős téma. Ő abban az időben élt, amikor az orientalizmusnak nagyon nagy szerepe volt az európai művészetben. És a zsolnai, én amire büszke vagyok rá, ő az egyetlen, aki kerámiába tükrözte ezt az orientalizmust. Valaki festészetbe, valamás versbe, meg egyéb más dolgokba, de ő kerámiába mutatta, és ez egy féle vezeti egy sok ember, azt gondolják, hogy mert most a Besár ott van, az sajnos én is csodálkozom, amikor bementem a múzeumba.
0: Meglepődtem.
1: Komolyan meglepődtem. Utána néztem, igen, ő nagyon-nagyon orientalista volt, imádt Aszfahán, Isztambul, Damaszkusz, Kájró, és onnan hozta a multivomok. Hát a valóságban, ezek a keleti kultúrákban a multivomok nagyon nagyon gazdag ebben.
0: Ha jól értettem, akkor a lányai ezt kutatták, persze, azt mondta Anna, hogy pont ezt a vonalat hozták ezeket a mitákat.
2: Igen, Júlia és Teréz foglalkozott. Van,
1: ő zseniális, tehát végül a zsolnai, az ő sikerese világszerte több dolognak köszönhető. Egyszer, hogy ő találta ezt az Eusin, sőt, inkább fejlesztette, ennek is hosszú a sztória, mert én utána néztem, ő fejlesztette az Eusin technológiát, és a mai napig egyedül csinálhatja az egész világban a Zsolnai. Ez egy nagy érték.
0: Szabadalom.
2: Így van, és szabad... ha jól tudom, a Zsolnai gyárnak ez ugye az egy szabadalma, így ami van, nálad el van zárva van, a kis szekrénybe.
1: Van, az abszolút titkos.
2: És
1: az...
2: nem adott, nem, meg nem mutattad. Hát, jó, nem kell.
0: Ipari szabadalom, hát, gondolom.
1: Akkor se adom.
0: Hát én próbálom, nem hoztad be megmutatni.
3: Próbálom úgy kísírni a versárólát. Hát,
1: nehogy ezt a kis információt.
3: Nehogy kikeverjem az EOS intot.
0: Egy kis tálkához.
1: Egyszer beengedlek, hogy egy picit eljutról egy picit megnézheted, hogy csinálják, hogy hogy csinálják.
2: Egy rákukkal.
1: Ja, rákukkal, így van. De különben nem csak az EOS-in, hanem a Birogránét, ami végül az egész városunk, fővárosunknak köszönheti, hogy ő fejlesztette egy olyan karám, ami fagyálló. Hát Európában ez egy nagyon komoly kérdés, mert más közel-keleten, vagy más helyeken a fazsállosság nem fontos. Érted? Egy termék, igen, egy termék hogy legyen, ezért Európában máshol nem látsz karámiadíszítések, mert nem tudták megtalálni a fazsállosság. És Zsolnai...
0: Ez tényleg csak Magyarországon?
1: Hát erősen Magyarországon. Hát menjünk, érted, máshova. Jártam én a nagy részét a világnak. Hát olyan gazdag, mint Magyarország, vagy mint Budapest, kevés város, sőt, nem, nincs is.
2: Én azt gondolom, hogy Bécsbe szállítottak, tehát Bécsbe látsz ilyet, de ez mind Magyarországról megy el Bécsbe. A hallgatóknak, hogyha úgy gondolják, nagyon szívesen javaslom, én egyszer voltam Pécsen, és bejártam a Zsolnai gyárat, nagyon vicces volt, először is tudod, Besár magyarázott, meg ott különböző művészek, akik festik, készítik a borzát, én nem tudtam, hogy a kiégetés előtt, tudod, ez nagyon puha, és így megfogtam a csőcsének a fülét. Tényleg,
1: is tönkretettem. Na mondom, jó, köszönöm.
0: Az tényleg nyomatos, extra,
1: két év munká után bejött a széle, elrendezte.
0: Tényleg.
2: A csészefülét megfogtam, az leesett, és a többire így rápotyogott.
1: Én először alkottam a kutya miatt. Okay. Kiderült, nem a kutya miatt kell alkotni, hanem a szíle miatt. Mert nem, hogy a kutya leveri valamelyik mászát, valamelyik mászát.
2: Kiégetlen porcelánt, egy egész polcot lebontottam egy pillanat alatt, és utána néztem, hogy Jézus, nem néz a Besárt, de már láttam.
1: Rögtön. Most mondom, nem miatt alkottam a kutya miatt, de kiderült, hogy inkább rá kellett vigyáznom.
2: Ittem ott, izzadtam, mint a kömlői halott, hogy lebontom a gyára. De amit akartam mondani, hogyha Pécsen jártok, akkor van a Zsolnai gyár mellett, nyilván a gyárat nem lehet megnézni, vagy nem tudom, hogy van-e ilyen gyárbejárás lehetőség.
1: Fogunk csinálni, még nagyon-nagyon sokan kérik, igénylik. Eddig nem csak tényleg a partneröknek, meg akik nagyon ilyen szorosan kapcsolódnak a gyárhoz, de van ilyen gondolat, hogy negyed évente egyszer engedhessünk ilyen gyárat.
2: Az egy nagyon jó dolog, mert igen, nagyon igen, érdekes.
1: Igen,
2: egyrészt a kemencék, a gyár, és a gyár területén, bocsánat,
1: igen,
2: hogy ott van a Gyugyi gyűjtemény, ami egy csodálatos kiállítás, úgyhogy ha Pécsen jártok, akkor ezt nézzétek meg.
0: Én még azt akartam kérdezni, hogy mi a helyzet ezekkel a hétköznapi porcelánokkal, igen, ugye azok igen. is nagyon fontosak voltak, igen, meg gyönyörűek, igen, és ezeket, igen, mi, például ételfotózásnál nagyon szeretjük használni ezeket, igen, a zsolnaiakat, az indamintás, igen, ilyesmi, hogy például abban készültök valami új vonallal?
1: Az ilyesek, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és jókor megteszed tényleg. Hogy mondom, nekünk az üzleti filozófiánk ez a többi időben nagyon változott. A gyár sokáig szolgálta majdnem az egész társadalmat mindenben. Már az, a mai világban ez már sajnos nehéz csinálni. Nagyon kellene szakosítani magunkat, hogy hova akarunk magunkat
2: pozícionálni.
1: És én azt látom, hogy a Zsolnainak a világ a legluxusabb terméke legyen. Uh-huh. És mi ezen dolgozunk. Uh-huh. És amiatt nagyon sok alacsonyabb kategória terméket levágtunk, és érzünk nagyon pozitív haladás a témába, mert már a világon olyan helyeken vagyunk, ahol más cégeknek nagyon-nagyon nehéz ott lenni.
2: És Három dolgot szeretnék akkor elmondani. Egyik az, hogy augusztus 31-én lesz a születésnapom. Nagy kedvencem a Sisi minta, és a Főnix madár.
1: Ah, hogy... Jó.
0: Jó ízlésem van a pillanat.
1: Tud gondolkodni. Nem kell segíteni.
2: Ezt így jegyezd meg, föl is írhatod nekem a telefonodba.
1: De.
2: Jaj, van szeptember másodika.
0: Közel esik, úgyhogy össze tudjuk kötni.
1: De van egy új kollekció, az a Four Season Collection. Wow.
2: Ezt nem látta.
1: Sőt, a Patrice Gucci-nek a kollekció.
2: Na, az a másik, amit akartam mondani.
1: Olyan újdonságok vannak, hogy...
2: A méregzöld. Méregzöld Patrice Gucci kollekció.
1: Az nagyon szép, igen.
2: Azt érdemes megnézni. És nyitottatok egy gyönyörű üzletet az Andrássy úton.
1: Így van, köszönöm szépen.
2: És én ott jártam, úgyhogy... Ha valaki csak meg akarja nézni a porcelánokat, szerintem oda is érdemes.
1: Hát, köszönöm szépen az érsége, mi tényleg büszkék vagyunk rá, és észrevettünk. Ezért az Andrássy úton majdnem a világmárkai ott vannak. Én büszke vagyok rá, hogy a turisták mindegyik ott áll ebbe a zsolnai előtt is fotóz. Ne úgy érzünk magunkat, mint a mi múzeum lennénk.
2: Hát olyan is egyébként.
1: Tényleg, ez egy jó érzés. Magyarul ezért vannak komoly nagy márkák, mennek, sétálnak, és biztos beleskednek, de a Zsolnainál folyamatosan nagyon sokan állnak, és hát igen, mert látják a valódi különleges magyar kultúra, ami máshol nem nagyon látják, de ilyen magas színvonalon, és az végül az volt egy célunk, az igazság. Ezért igyekeztem én személyesen, hogy a Zsolnainak legyen egy nagyon luxus boltja az Andrássy úton, hogy mi azt az üzenetet akartunk adni, amit ezelőtt beszéltem, a több luxus kategória között legyen is.
0: Na jó, hát akkor oda is megyünk Málnaföldre, Krakóba, Varsóba és az Andrássy útra, a Zsolnai
1: út. Ez a Habsburgi út.
2: Augusztus 31. szeptember 2. szülinap, és nagyon szerettem egyébként az orientális vázákat, és csak ennyit szeretnék még elmondani.
0: Szuper, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
1: Hát én is köszönöm.
0: Besár Nazsari volt a mostani vendégünk, a Zsolnai Porcelán Manufaktúra azért egy tulajdonosa, hogy köszönjük szépen. Hát mi meg lassan zárjuk a mai adást. Pent ez a reggel, hát itt kalandoztunk megint mindenhol.
2: Annyit hagy mondjak el még gyorsan, hogy két, mert ugye egyszer takába tettek, de kétszer nem. Tehát azt írja nekünk Évi, szuper a műsor, Nagy Prága és Karakó rajongók vagyunk, imádom hallgatni. Akkor üzentek nekünk, imádom ezt a műsort, Kaleanna, fantasztikus, ti is természetesen, tegnap is és ma is nagyon sokat tanultam.
0: Jaj,
2: millió puszi. Úgyhogy itt fogjuk folytatni a holnapi nap folyamán. Hova megyünk,
0: kicsi anya? Holnap, kérlek szépen, holnap Erdélyben fogunk kalandozni, úgyhogy lesz kastélyszakértőnk, jön Kürtös Kalács szakértő, aki sütni is fog itt frissen, és hát grillezünk, főzünk, utazunk, praktikerrel főzünk, kulináriszos olajat, meg balzsamecetet teszünk rá, és rengeteg vendég is érkezik.
2: Na menjünk reggelizni, Besár, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm.
0: Szép napot nektek.
2: Sziasztok.
4: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu. A Kulináris a jó életboltja, www.kulináris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibusz.hu.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Műsorajánló. Ezen a héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
4: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodj, alakuljál.
6: Egész héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
0: velem Mautner Zsófival.
6: Csak a Sláger FM-en.
4: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu. A Kulináris a jó életboltja, www.kulináris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibusz.hu.
6: Műsorajánlót hallottak.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Igen, az autóban is.
4: A Sláger FM-et hallgatja.
6: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük mondja el. Sláger FM.
6: Köszönjük.
4: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért. Tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
8: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
4: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu. Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu. Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer.
9: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltöny választéka. Helyben igazítás. Öltönyök háza.
10: Ázió, Kázió, Akáció, Akáció!
11: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
12: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
6: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
13: A reklám után.
6: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Átszervezik a műtéteket az Országos Onkológiai Intézetben, és fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten a hétvégén. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. A védett üzemanyagár kivezetéséről is dönthet ma az országgyűlés a kétnapos ülés második napján. A napirend szerint a képviselők szavazhatnak az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokról, a közmédiát átalakító előterjesztésről, valamint a vizsgálóbizottságok működését érintő javaslatról is. A parlament kiviteles eljárásban tárgyalja az árak megállapításáról és a kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvénymódosítását. A javaslat indoklása szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulása miatt szüntetnék meg az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árakat. A képviselők emellett tárgyalhatják az örökbefogadási nyilvántartási rendszer halasztását és az önkormányzati vezetők javadalmazását érintő módosítást is. Átmenetileg módosították az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét a klímarendszer meghibásodása és a tartós hőhullám miatt. Az intézet azt közölte, hogy a hármas épület műtőinek egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szükséges hőmérsékleti és páratartalmi feltételek, ezért ott a tervezett műtéteket átmenetileg felfüggesztették. A halaszthatatlan onkológiai beavatkozásokat a 3/A épület műtőiben végzik, ahol két műszakos munkarendet vezettek be reggel 6 és este 10 óra között. Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül értesítik az esetleges változásokról és az új időpontokról. A műszaki hiba elhárítása folyamatban van, a műtéti programot pedig a betegbiztonsági feltételekhez igazítják. Fokozott ellenőrzést rendelt el Budapest rendőrfőkapitánya a főváros teljes területére a hétvégére. A rendőrség tájékoztatása szerint az intézkedés június 26-án este 8 órától, június 28-án reggel 8 óráig tart. Célja a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása. A hétvégén rendezik meg a 31. Budapest Pride-ot is, amelyhez kapcsolódva 36 ország magyarországi képviselete és 8 külföldi kulturális intézet adott ki közös nyilatkozatot. Az aláírók közölték, támogatják az LMBTQI plusz emberek emberi jogait Magyarországon és világszerte. Egyre nagyobb esély van arra, hogy átmeneti megoldással Kőbányán maradhasson az Orchidea iskola oktatása. Az Eduline cikke szerint erről Trentin Balázs országgyűlési képviselő írt a közösségi oldalán. A politikus úgy fogalmazott, reális esély mutatkozik arra, hogy a diákoknak ne kelljen naponta több kerületen át ingázniuk az iskolába vagy az óvodába. A kőbányai kampusz bezárásáról korábban a beiratkozások után értesítették a szülőket, ami jelentős bizonytalanságot okozott a családoknak. Az egyeztetések közben folytatódhatnak az épület felújításáról és a hosszú távú rendezésről. Dél-koreai jazzzenészek adnak ingyenes koncerteket Budapesten június 28-a és július 5-e között. A koreai Fókusz program sorozat eredetileg a Jazz Fest Budapesthez kapcsolódott volna, amely végül elmarad. A koreai előadók fellépéseit azonban megtartják. A koncertek ingyenesek, de egyes események előzetes regisztrációhoz kötöttek. Ma már kevesebb gomoly felhő képződik a napsütés mellett vételkörzetünkben, és csak helyenként alakulhat ki frissítő zápor. Az északias szél mérsékelt marad, délután pedig 32 fok lesz a maximum. Sok helyen nagyon magas lesz az UV-sugárzás.
15: Három személyi autó és egy kis teherautó ütközött össze az M1-es autópályán Hegyesalom felé Szárliget térségében a 49-es kilométernél. Lezárták a külső sávot, a torlódás 2-3 kilométer hosszú. Egyébként is erős a forgalom az M1-es autópályán Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulásra, időszakos torlódásra kell készülni. A 31-es főúton Jász-Jákóhalma és Jászapáti között egy műszaki hibás teherautó vesztegel. A 89-es kilométernél a félútpályát lezárták. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták. Jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Mind a két irányból torlódásra kell számítani napközben. Nézzük Budapesten, mi a helyzet. Baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Gyömrői úton kifelé a Sibrik Miklós útnál. Ott csak egy sáv járható, és akadozik az előrejutás az M1 M7 közös autópálya szakaszon a Virágpiasztól, illetve tovább a Budaörsi úton, illetve a Szélkámán tér környékén. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: Indul a mai Sláger napközben a mikrofonnál Jekkel Dániel. Hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek. Köszönöm, hogy a mai napot is együtt töltjük és pörgetjük a munkaórákat. Szépen egyiket a másik után. Elsőként Kelly Rowland és David Guetta segít nekünk ebben. Mira When Love Takes Over.

Napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez.
1: Hello, it's Suzy Capaldi here.
0: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Az előzőekben Whitney Houston énekel, nekünk ez volt tőle, How Will I Know. Változik a fővárosi könyvtárak nyitvatartása a második kerületben. Augusztus 30-áig nyári menetrend lépett életbe ettől a héttől. A Hüvösvölgyi úti könyvtár hétfőn és szerdán déltől este 6-ig, kedden és pénteken délelőtt 10-től délután 4-ig tart nyitva, csütörtökön és szombaton pedig zárva lesz. Augusztus 3-ától 23-áig teljesen bezár ez a könyvtár. A Török utcai könyvtár hétfőn, szerdán és csütörtökön 11-től este 7-ig, kedden és pénteken 10-től 16 óráig látogatható. Itt a nyári leállás július 6-a és augusztus 2-a közé esik, úgyhogy aki könyvet tervez kölcsönözni, akár mondjuk egy nyaralásra, vagy csak hogy otthon olvasgassa, az így tud tervezni. Molnár Tamás és Majka, és a Visszapillantó érkezik itt a Sláger FM-en.

0: Maneskin frontembere, Damiano David és The First Time, ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en, aztán már is megyünk tovább, érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési információk, majd Camila Cabello és Ed Sheeran közöse a Bam Bam nyitja a következő zenék sorát.
1: Napon már kevesebb gomoly felhő képződik a napsütés mellett a térségünkben, és már csak helyenként alakulhat ki egy-egy frissítő zápor. Bár front ezen a napon sem jön, a hőség határozza meg a helyzetet, a kánikulában általános lehet a fáradtság, tompaság, dekoncentráltság, ahogy mondani szoktam, és könnyen napszúrást vagy hőkutát is kaphatunk. Az északias szél zivataroktól függetlenül is többfelé élénk lesz a nap folyamán, a legmagasabb nappali hőmérséklet a délutáni órákban pedig 30-32 fok körül tetőzik ma is.
0: Tart a műszaki mentés az Astoria csomópontban, a Múzeum körúttól nem lehet a Deák Ferenc tér felé haladni, a környéken lépésben halad a forgalom, a 47-es és a 49-es villamos ismét a teljes vonalán jár, az érintett BKK autóbuszok viszont menetidő növekedéssel közlekednek.
2: Három személyi autó és egy kis teherautó ütközött össze az M1-es autópályán Hegyesalom felé Szárliget térségében, a 49-es kilométernél lezárták a külső sávot, a torlódás 2-3 kilométer hosszú. Egyébként is erős a forgalom az M1-es autópályán Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulásra, időszakos torlódásra kell készülni. A 31-es főúton Jász-Jákóhalma és Jászapáti között egy műszaki hibás teherautó vesztegel, a 89-es kilométernél a félútpályát lezárták. Szolnokon a Szent István Tiszahídon a dilatációs szerkezetet javítják, a 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat, mind a két irányból torlódásra kell számítani napközben. Nézzük Budapesten, mi a helyzet. Baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben, a Gyömrői úton kifelé a Sibrik-Miklós útnál, ott csak egy sáv járható, és akadozik az előrejutás az M1 M7 közös autópálya szakaszon a Virágpiasztól, illetve tovább a Budaörsi úton, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
3: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
4: Hey guys, it's me, Camila.
3: A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en.
5: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

Itt a Sláger FM, ez volt a Westlife, és a 2001-es Sláger, az Uptown Girl, egy klasszikus popzenei osztályharc méghozzá szerelemben. Egy egyszerű munkásosztálybeli srácról szól ez a dal, aki szemet vet egy gazdag, előkelő belvárosi lányra, ő az Uptown Girl. Bár a két világ teljesen különböző, a fiú hősünk mégis bízik benne, hogy a lány a csillogás mögött valójában egy őszinte hétköznapi partnerre vágyik, és nem a pénz számít majd. A dal eredetileg egyébként Billy Joel szerzeménye, de a fiú csapat a verziója egy igazi pörgős és optimista himnusz lett a határokat nem ismerő vonzalomról. Ez volt tehát a Westlife slágere, aztán most folytatjuk a Kowalski meg a Vegával, és a Mit mondjak még című slágerükkel itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting, Scorpions, One Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
1: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
2: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
3: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
4: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
5: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer.
6: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
7: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
8: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
9: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Egynapos bezárásra készülnek a kis benzinkutak. Vádat emeltek egy óvoda pedagógus ellen gyermekbántalmazás miatt, és lakópark fejlesztéseket terveznek Veszprém egyik fontos zöld területén. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Egynapos figyelmeztető bezárásra szólítja fel a kis benzinkutakat a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület. A szervezet június 26-ára péntekre hirdetett tiltakozást, mert álláspontja szerint a kormány nem hajtja végre a korábbi üzemanyagárrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot. A szövetség azt közölte, a védett, illetve hatósági árrendszere március óta több milliárd forintos veszteséget okozott a magyar családi tulajdonban lévő kisebb benzinkutaknak. Az FBS egy új törvényjavaslatot is bírál, amely szerint ők ismét lehetővé tenni a korábbi árrendszer bevezetését. A szervezet úgy véli, ez bizonytalanná tenni több ezer vállalkozás működését. Vádat emeltek egy óvodapedagógus ellen, aki az ügyészség szerint bántalmazott egy 5 éves kislányt egy Gödöllőhöz közeli település óvodájában. A Pest vármegyei főügyészség közlése szerint a gyerek 2024 áprilisában az udvaron összeveszett egy kisfiúval, majd miután büntetésből egy kis székre ültették, sírni kezdett. A vád szerint az óvodapedagógus ekkor az irodába vitte, széles ragasztószalaggal leragasztotta a száját, majd körülbelül egy perc után eltávolította azt. A kislánynak könnyű 8 napon belül gyógyuló sérülése keletkezett. Az ügyészség szerint a nő veszélyeztette a gyermek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődését. Az ügyben a Gödöllői járásbíróság dönt. Vádat emeltek 6 ember ellen egy állami cég 2,5 milliárd forintos kölcsöne kapcsán indult ügyben. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség szerint egy kizárólagos állami tulajdonban lévő gazdasági társaság igazgatósági tagjai 2014-ben vagyonkezelési kötelezettségüket megszegve döntöttek egy több millió eurós kölcsönszerződésről. A vád szerint a szerződés előtt nem végeztek hitelképességi vizsgálatot, kockázatelemzést és megfelelő fedezetértékelést sem. A pénzt egy többségi állami tulajdonban lévő Románia cég kapta volna naperőmű beruházásra, a projekt azonban nem valósult meg. A céget később felszámolták. Az ügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt emelt vádat. Az ügyben a kecskeméti törvényszék dönt. Több tervezett közlekedési fejlesztésről is véleményt mondhatnak a budapestiek a következő hetekben. A BKK közlése szerint társadalmi egyeztetés indul a Kerepesi út megújításáról, a Pathírta Mező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztésről, a Rákos út fejlesztéséről, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégiai előkészítésről. A lakosok kérdőíveken, lakossági sétákon és más részvételi lehetőségeken keresztül mondhatják el tapasztalataikat és javaslataikat. A beérkező véleményeket a projektek előkészítése és tervezése során értékelik. A BKK szerint az a cél, hogy a fejlesztések jobban igazodjanak a budapestiek igényeihez. Lakópark fejlesztéseket terveznek Veszprémben, az Aranyos Völgyben, a Sétpatak mentén. A Veol beszámolója szerint a terület ma még hobbi kertekkel, földutakkal, sűrű növényzettel és vízművédő területre figyelmeztető táblával fogadja az arra járókat. A tervek között több lakóterületi fejlesztés is szerepel. Az egyik elképzelés szerint 7 épületben összesen 153 lakás épülne. Az ügyben június 29-én lakossági tájékoztatót tartanak a veszprémi polgármesteri hivatalban. Ma is sok napsütésre számíthatunk vételkörzetünkben, a felhőkből már csak helyenként eshet, de az érintett részeken átmenetileg vízessé, csúszossá is válhatnak az utak. Délután maximum 31-32 fokot mérhetünk a legtöbb városban.
11: Tart a műszaki mentés az Astoria csomópontban, a Rákóczi úton befelé lezárták a belső sávot, torlódásra kell készülni a Kiskörúton, az Astoriánál mindkét irányban, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a Rákóczi úton a Baross tértől. Ennek okán történt egy baleset a 12. kerületben is, az Orbán-hegyi úton a Stromfeld-Aurél útnál sávzárásra kell ott is készülni. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz-úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon, karbantartás zajlik ott. Baleset történt az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Szárliget térségében a 49-es kilométernél már minden sáv járható, de a közel 6 kilométeres torlódás csak lassan oszolgat felfelé. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé a Komáromi csomópontnál a terelést állítják helyre a 85-ös és a 96-os kilométerek között. A lassan mozgó munkagép elfoglalja a belső sávot, ott 3 kilométeres torlódást okoz. Ez a helyzet. 0-30-30-30-9-8, ide jöhetnek az önök közlekedési infói is, amiket köszönünk szépen előre is.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Indul a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Itt leszelünk ebben az órában Sabrina Carpenter, és tőle az újdonsága Tears. Hozzam a 90-es évek nagy kedvencét, Desiree-t és a Lifeot kamráddal, és a B-minor pedig már el is indult.

És a Sláger FM-en ez volt most Sabrina Carpenter újdonsága, a Tears. Aztán már megyünk is tovább, Billy Ocean és a Caribbean Queen érkezik hamarosan, de előtte még egy jó hírt hozok, ugyanis újra kinyitott a Közlekedési Múzeum Budapesten a kőbányai északi járműjavítóban. Fitézi Dávid hivatalosan is megerősítette a jó hírt, a múzeum végleg a fővárosban marad és nem költöztetik Debrecenbe, így a jövőbeni állandó otthona is Kőbánya lesz. A különleges közlekedési tárlat és a legendás járművek szerdától vasárnapig egészen októberig látogathatóak az egykori járműjavító csarnokában. Érdemes lehet egy ilyen kiruccanást is betervezni a nyári családi programtervbe. És ahogy mondtam, videós jönne már. Menjünk is tovább.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt a Gossip és a Move in the Right Direction, aztán már is érkezik az aktuális K-pop kedvencünk, a Cat's Eye csapata. Tőlük a Gabriellával folytatjuk a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után.
1: Folyamatosan melegszik a levegő, sok napsütésre van kilátás. Bár frontot nem ígértek a meteorológusok, de a hőség miatt ma is érezhetjük a hőhullámok miatti tüneteket, dekoncentráltságot vagy migrént esetleg. Budapesten 30-32 fok lesz a maximum, és hasonló lesz a helyzet délután Veszprém környékén is. Az északi-északkeleti szél ma is megélénkülhet, több helyen csak mérsékelten, de ettől függetlenül egy picit majd csökkent a hőérzetünkön. Vezessenek óvatosan, hordjanak napszemüveget!
0: Tart a műszaki mentés az Astoria csomópontban, a Rákóczi úton befelé lezárták a belső sávot, torlódásra kell készülni a Kiskörúton, az Astoriánál mindkét irányban, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a Rákóczi úton a Baross tértől. Ennek okán történt egy baleset a 12. kerületben is, az Orbán-hegyi úton a Stromfeld-Aurél útnál sávzárásra kell ott is készülni. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon, karbantartás zajlik ott. Baleset történt az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Szárliget térségében a 49-es kilométernél már minden sáv járható, de a közel 6 kilométeres torlódás csak lassan oszolgat felfelé. Szintén az M1-esen Hegyeshalom felé a Komáromi csomópontnál a terelést állítják helyre a 85-ös és a 96-os kilométerek között. A lassan mozgó munkagép elfoglalja a belső sávot, ott 3 kilométeres torlódást okoz. Ez a helyzet 0-30-30-30-9-8. Ide jöhetnek az önök közlekedési infói is, amiket köszönünk szépen előre is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger

Sláger FM-en ez volt Shakira és az Objection, egy jó kis fenékrázós, tangózós dal. Aztán most megyünk tovább egy ünneplőssel, egy bulizóssal, a Cool and the Gang 1980-as klasszikusával. A Celebration a világ egyik legismertebb buli himnusza. A dal üzenete végtelenül egyszerű és pozitív, az életet és a jó pillanatokat mindenképpen meg kell ünnepelni, kulturális háttértől függetlenül. A pörgős funk, diszkó ritmusok és a fülbemászó refrén miatt a megjelenés óta nincs esküvő, sportesemény vagy családi ünnepség. Ez a felvétel nélkül egy igazi kortalan darab, ami mindig emlékeztet minket arra, hogy mindig van mit ünnepelni. Hogyha éppen nincs, akkor ez a dal egy jó alap lehet arra, hogy ünnepeljünk, úgyhogy ünnepeljünk. Érkezik a Cool and the Gang és a Celebration itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Ezen a héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja a lakulját.
0: Héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibus a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibus.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
3: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
1: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Egy örök klasszikus Lev Tolstoj művéből. Az Anna Karenina Musical megeleveníti a világirodalom egyik legnagyobb szerelmi történetét a Margit-szigeten július 3-án és 4-én Széles Flóra, Miller Zoltán és Kocsis Dénes főszereplésével. Margit-szigeti-színház.hu.
7: Ázió,
8: június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
9: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer.
10: Passzív jövedelemre vár. Chocolate Brown Solarium Franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért, kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók, www.ledsoli.hu.
11: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
12: Parlament TV. Járjon a parlamentben. Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Egyenesen, hitelesen, közvetlenül önnek a Parlament TV műsorán. Keresse a Parlament TV csatornát kábelszolgáltatója kínálatában. www.parlament.tv.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Törvénymódosításokat fogadott el a parlament az uniós forrásokért. Alvállalkozói szerződések ellenőrzéséről írt a főpolgármester, és további két új kapvillamos jár Budapesten. A Sláger FM friss híreit hallják. Dél van, köszöntöm Önöket, Zsupos Ági vagyok. elfogadta az országgyűlés azokat a törvénymódosításokat, amelyek az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférést segíthetik. A jogszabályt ma 142 igen és 39 nem szavazattal hagyták jóvá a képviselők. A módosítás célja, hogy egységes keretbe rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós pénzekhez. A szabályozás a Magyarország és az Európai Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását is segíti. A parlamenti döntés célja, hogy a fejlesztési források minél hamarabb elérhetővé váljanak az ország számára. Fővárosi alvállalkozói szerződések szigorúbb ellenőrzéséről és átszervezéséről írt Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A főpolgármester szerint a budapesti közművek létrehozása után fokozott ellenőrzést rendeltek el az alvállalkozói munkákra, és szigorították a beszerzési szabályokat. Közlése szerint a fővárosi fenntartású zöld területek gondozását a BKM saját szervezésbe vette, több területen pedig csökkentették az alvállalkozók szerepét. Karácsony Gergely azt is írta, hogy a temetők zöld felület fenntartásával kapcsolatban büntető feljelentés és polgári per is indult. A főpolgármester szerint a park fenntartási munkákhoz 140 embert vettek fel és saját gépeket vásároltak. Bejegyzésében a parkolási rendszer átalakítását is említette, amelynek részeként jövő hónapban eltávolítanák a parkoló automatákat Budapestről. Tovább bővült a budapesti villamosflotta, forgalomba állt a 36. és a 37. új KAF szerelvény. A BKK közlése szerint a járművek a korábban megrendelt 51 darabos flotta részei, és csak a szükséges műszaki vizsgálatok, hatósági ellenőrzések, valamint a hibamentes próbafutások után vihetnek utasokat. Az új villamosokkal tovább nőhet az alacsony padlós járművek aránya a fővárosban, ami kényelmesebb utazást jelenthet több vonalon is. A KAF-ok száma többek között az 1-es, a 3-as, a 17-es, az 50-es és a 61-es vonalon is emelkedhet. A beszerzés uniós támogatással és állami finanszírozással valósul meg. A Remény évada címmel hirdette meg 2026-27-es szezonját a Budapesti Operett Színház. A teátrum ősbemutatóval, operett premierrel, musical gálával és nemzetközi turnéval is készül. Az évad első premierje Szomor György Mindig itt leszünk című rock musicalje lesz, amely a Mohácsi csata 500. évfordulójára készült, és szeptember 11-től látható. A társulat a Notre-Dame-i toronyőr német nyelvű változatával több hónapos európai turnéra is indul, de a budapesti előadások ez alatt is folytatódnak. Közösségi jógával ünnepelték az év leghosszabb napját Székesfehérváron. A feol.hu beszámolója szerint a programot a palotavárosi tavaknál tartották, ahol a résztvevők a jóga világnapjához is kapcsolódtak. Az ingyenes esti rendezvény mottoja az volt, hogy a jóga mindenkié. A szervezők szerint a program nem a tökéletes pózokról szólt, hanem a közös feltöltődésről, a belső egyensúlyról és a természet közelségéről. A kezdeményezés célja az volt, hogy a jóga közösségi élményé váljon Székesfehérváron. Folytatódik a hőség a mai napon is, egy kicsit fáradtabbak, tompábbak lehetünk, hiszen 30-32 fokig is emelkedhet. A maximum hőmérséklet, az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. Jó ír viszont, hogy csökken a füllettség, mert szárazabb levegő áramlik fölénk az előrejelzés szerint.
14: M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Komáromi csomópontnál a terelést állítják helyre a 85-ös és a 96-os kilométerek között. Lassan mozgó munkagép foglalja el a belső sávot, a torlódás meghaladta a 7-es kilométert. Az M2-es autóúton Vác felé, Szűdliget térségében egy személyautó szalagkorlátnak hajtott a 32-es kilométernél, a külső sávot lezárták. A baleset különösebb fennakadást nem okoz egyelőre. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Picske és Biatorbágy között, szakaszos lassulás, időnként torlódást tapasztalható, Eriktől tudom, köszönöm szépen. Budapesten továbbra is tart a műszaki mentés az Astoria csomópontban, úgyhogy óvatosan közlekedjünk arrafele is, illetve nem működnek a jelzőlámpák a Soroksári úton, a Kvassai Jenő útnál és a Haller utcánál, úgyhogy fokozott figyelemmel, nem megszokásból közlekedjenek ott se. 0-30-30-30-9-8, ez a hívható és SMS számunk. Ide jöhetnek az önök közlekedési infói is. Előre is köszönjük őket!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: És köszönöm szépen, hogy délután is együtt rádiózunk. Cserébe lehetséges, hogy ebben az órában egy OneRepublic koncert páros belépőt tudok kiosztani valakinek, aki harmadikként hív majd a megfelelő pillanatban. Meghan Trainorról indulunk, Jekkel Dániel vagyok.

0: Amikor nem ment a moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt a Cher, és az If I Could Turn Back Time. Aztán menjünk tovább egy jó hírrel. Autósoknak annyira nem, de a budapesti pihenőknek, akik szeretnek parkban sétálni, azoknak mindenképpen egy jó hír, hogy végre teljesen autómentessé válhat a Városliget a kormány döntése értelmében. Elvontják a park közepén égtelenkedő kordonokat, és megkezdődik az eddig elzárt területek zöldítése. Így a liget megszűnik építési területnek lenni. Újabb épületek már nem épülnek a parkban, helyette elindul a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint a Kóskároly sétány lezárásának tervezése. A cél egyértelmű, mégpedig az, hogy Budapest második legnagyobb közparkját végre ne vágja ketté egy autóút, hanem maradjon szépen meg a pihenni vágyoknak. Ez a stratégia, és egyébként ez nekem nagyon tetszik, mert bármilyen parkban egyetlen egy négyzetméterrel a nagyobb tér van, akkor azzal már jobb lesz a budapestiek élete, ez teljesen biztos. One Republic, Good Life, ezzel megyünk tovább. Hoppá, micsoda zene ez? 0-30-30-30-9-8 jöhetnek a hívások, harmadikként pedig aki telefonál, azzal játszani is fogunk.
1: Ez az óra nyerő slágere. Most telefonál.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és nemrégiben elhangzott a One Republic Good Life című slágere, ami valakinek egy páros belépőt érhetne, de még nem találtuk meg azt a szerencsés játékost, aki elmehet másod magával, úgyhogy továbbra is érdemes telefonálni 0 30 30 30 9 8, ez a hívható is SMS számunk.

0: emberekkel változatosan. Lássuk, kivel játszunk. Halló, halló, Sláger FM.
1: Jó napot, kollégából jövök, és játszik.
0: Kedves Gábor, üdvözlöm, nagy szeretetet, tegeződhetünk?
1: Igen, jó napot, igen.
0: Szervusz, Gábor. Mesélj nekem, hogy honnan telefonálsz, mivel telik a mai napod?
1: Budapestről telefonálok, most jelen pillanatban itthon vagyok, itthonról telefonálok.
0: És otthon szól a Sláger FM.
1: Igen.
0: Szuper, van egy jó hírem, hogyha tudsz segíteni két kérdésnek a megválaszolásába.
1: Reméljük, hogy sikerülni fog.
0: Várj, Public rajongó vagy? Mondhatjuk ezt?
1: Mondhatjuk, igen.
0: Mondhatjuk. Szereted remélem. Akkor őket, és nagyon buliznál.
1: Igen, szeretem. Vannak jó számait, amiket szívesen meghallgatom.
0: Élőben is akár. Holnap után lesz ugye a budapesti koncert, és ennek apropóján az első kérdésem az úgy hangzik, hogy honnan, melyik országból származik a One Republic?
1: Úgy tudom, hogy az Amerikai Egyesült Államok.
0: Tökéletes, nagyon jó. Colorado Springs, egészen Colorado. Pontosan innen származnak Ryan Tedderék. Eddig az első kérdés az megvan. A második kérdés a Sláger FM-hez kapcsolódik, ami pedig nem is egy kérdés, hanem inkább egy kérés. Arra kérlek, hogy mondj nekem egy valakit a Sláger FM Facebook borítóképéről a műsorvezetők közül.
1: Borítóképről?
0: A borítóképről, igen. Nem tudom, milyen gyakran látogatod a Sláger FM Facebook oldalát. Érdemes.
1: Hajdú Steve.
0: Ez az. Ott van. Nagyon jó vagy. És a jó hírem az, hogy te is ott leszel a Várj Bábli koncertjében, és te vagy a harmadik telefonáló.
1: Köszönöm szépen. Nem gondoltam volna.
0: Hát érdemes. Érdemes volt telefonálni, érdemes velünk játszani, ennyi, ennyire egyszerű, úgyhogy érdemes játszani velünk, és érdemes minket hallgatni, köszönjük, hogy te is. Így teszed, felveszem az adataidat, ne tedd le, kérlek, de addig is érkeznek a időjárás és közlekedési infók, majd Jabuzi és a Barsong.
2: Folytatódik a derült idő sok-sok napsütéssel, egyre csak emelkedik a hőmérő higanyszála. Ma 30-32 fok közötti maximum értékeket tapasztalhatunk Budapesten, az agglomerációban és Veszprém környékén is. Csapadékra most már tényleg kis esély van, csak a gomoly felhős körzetekben számíthatunk itt-ott egy-egy nyári záporra. Egyébként magas lesz az UV-sugárzás, így aztán kiemelten figyelnünk kell a bőrünk egészségére. Frontra a mai napon nem kell számítani, de a hőség miatt érdemes sok vizet fogyasztani.
0: M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Komáromi csomópontnál a terelést állítják helyre a 85-ös és a 96-os kilométerek között. Lassan mozgó munkagép foglalja el a belső sávot, a torlódás meghaladta a 7-es kilométert. Az M2-es autóúton Vác felé, Szűdliget térségében egy személyautó szalagkorlátnak hajtott a 32-es kilométernél, a külső sávot lezárták. A baleset különösebb fennakadást nem okoz egyelőre. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Picske és Biatorbágy között, szakaszos lassulás, időnként torlódást tapasztalható, Eriktől tudom, köszönöm szépen. Budapesten továbbra is tart a műszaki mentés az Astoria csomópontban, úgyhogy óvatosan közlekedjünk arrafele is, illetve nem működnek a jelzőlámpák a Soroksári úton, a Kvassai Jenő útnál és a Haller utcánál, úgyhogy fokozott figyelemmel, nem megszokásból közlekedjenek ott sem. 0-30-30-30-9-8, ez a hívható és SMS számunk. Ide jöhetnek az önök közlekedési infói is. Előre is köszönjük őket!
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Itt a Sláger FM-en ez volt az előszövegben John Newman és a Love Me Again. Ez az a John Newmannek, amit a legtöbben ismerhetünk, de kevesen tudják, hogy mekkora küzdelem áll egyébként John Newman sikerei mögött. Az énekesnek kétszer is jóindulatú agydaganatot diagnosztizáltak, ráadásul a második műtét után újra meg kellett tanulnia járni és beszélni. És nem csak az egészségügyi harcaiból állt ő fel, hanem a zenei stílusát is teljesen újra gondolta. A klasszikus soul és pop után ma már sikeres elektronikus zenei DJ-ként és producerként is pörgeti a bulikat John Newman a világ legnagyobb fesztiváljain, úgyhogy egy igazi példakép, én azt gondolom, kitartásilag. Szabarral folytatjuk. Tőle érkezik most az Unrest.

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Steam. Scorpions, One Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
2: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
0: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
3: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig az őszi barack kilója 33% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: Van, aki korán kell, van, aki hajnalig fennmarad. Van, aki tervez, és van, aki rögtönöz. Van, akinek A-s, vagy B-s, AB-s vagy nullás a vércsoportja. De egy valami közös bennünk. Segíteni egyformán tudunk. Segíts a Magyar Vörös Kereszttel. Adj vért, és ments meg 3 életet.
5: Afrodité Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
6: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer!
7: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Janko Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovichotel.hu.
8: Székreállók.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Én már egyszer csókolóztam az oviba.
11: Kivel?
10: A Bence meg a Panka is. Kettő szerelmes.
11: Na de mi az, hogy csókolózás?
10: Az olyan száj a szájra.
11: A száj a szájra?
10: Igen, puszi.
11: Hát az asztalra oda teszed egy szájat és még egy szájat ráteszel?
10: Igen, de így fölfelé kell állni, és így...
11: Aha.
10: Mintha összetapcsolnánk.
11: Mintha összetapcsolnánk a kezünkkel, csak azt a szájunkkal csinálnánk. Uh-huh. És jó érzés, amikor összetapcsolsz a száddal?
10: Nem.
11: Akkor miért nem csinálják?
12: Hát ez az.
0: Jól van.
8: Székreállók.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után társadalmi célú reklám.
13: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
14: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Szigorította a politikai plakátokra vonatkozó szabályokat a parlament, átalakul a közmédia intézmény rendszere, és szúnyoggyérítés lesz a 18. kerület több részén. Már is mondom a részleteket, 13 óra van, a Sláger FM friss híreit hallják. Zsupos Ági vagyok. Több törvényjavaslatot is elfogadott mai ülésén az országgyűlés. A 24.hu beszámolója szerint a képviselők megszavazták a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslatot is, amely korlátozza az ilyen tartalmú plakát kampányokat. A parlament döntött a vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről is. A szabályozás kötelezővé teszi a megjelenést azok számára, akiket egy vizsgálóbizottság meghallgatásra idéz. Aki ennek nem tesz eleget, akár büntető jogi következményekkel is számolhat. Az ülésen elfogadták az új médiatörvényt, valamint az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénycsomagot is. Elfogadta tehát az országgyűlés a közmédia átalakításáról szóló törvénymódosítást is. A jogszabály alapján létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, amely a rádiós, televíziós, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat viszi tovább. Ismét önálló szervezetként működik majd a Nemzeti Hírügynökség is, MTI Nonprofit ZRT néven. Az új közszolgálati médiacégek tulajdonosi felügyeleti szerve a független közmédia testület lesz, amely többek között a vezérigazgató kiválasztásában, a gazdálkodás ellenőrzésében és a működés értékelésében kap szerepet. A törvény újra fogalmazza a közszolgálati média alapelveit is, és a szerkesztői függetlenség, a kiegyensúlyozott tájékoztatás, valamint a pártatlan működés fontosságát rögzíti. Földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek a 18. kerület több részén ma este. Az itlakunk.hu az önkormányzat közlése alapján azt írta, hogy a kezelés Szemeretelepet, Ganctelepet és Ganckertvárost érinti, várhatóan este 8 és hajnali 4 óra között. Rossz idő esetén a munkát június 24-én vagy 25-én végzik el. A lakóknak azt javasolják, hogy a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket és ruhákat vigyék be vagy takarják le. A kezelés idején és utána még egy óráig érdemes zárva tartani az ablakokat és ajtókat, valamint kikapcsolni a klímát. A gyérítést végző jármű közvetlen közelében tartózkodni tilos. Június 22-e és 27-e között tartják a 7. kerületi Óbudai Világzenei Hetet a Kobuci kertben, ahol a fesztivál történetének egyik legerősebb programja várja a közönséget. A programsorozaton koncertek, táncház, világzenei kertmozi és kerekasztal beszélgetések is várják az érdeklődőket, mondta el a Sláger FM-nek Nagy Krisztián, a Kobuci marketing vezetője.
12: Egy nyílt nappal kezdünk, Nové Soma és ifjús Csóri Sándor és a Mordály közös kavalkádja mutatja meg a világzene, a műfaj minden értékét a nagy érdeműnek. A szerdán a Budapest Lesz Bármend és a Budapest Bár nagy közös produkciójára kerül sor. Az este kuriózum, ahogy a Dohány utcai zsinagóga főkántora is a vendégünk lesz. Csütörtökön egészen biztos, hogy a széna egyik legfontosabb kortárs világsztárja Natasa Atlasz látogat el. A Racka maratonon Ferenci György összes zenész barátja mindenféle formációjával szíre lép, de lesz még kertmozi, táncház és mindenféle DJ szettek, amik a műfajnak az oltárán mutatják a nagy érdeműnek, hogy mik az értékei a helynek és a hely szellemének.
15: Több mint 500 művészt felvonultató programsorozat a magyar népzenei, balkáni, mediterrán és közel-keleti hagyományok sokszínűségét mutatja be. Vételkörzetünkben folytatódik a hőség, sárga figyelmeztetést adtak ki a térségre. Már kevesebb gomoly felhő képződik napsütés mellett, és csak helyenként alakulhat ki frissítő zápor. A maximum 30-33 fok lesz.
16: Sötétek a jelzőlámpák a Soroksári úton, a Kvassai Jenő útnál és a Haller utcánál áramszünet miatt, vezessenek fokozott figyelemmel. A 37 A jelzésű villamos az Őrház és a Magdolna utca között nem közlekedik áramellátási hiba miatt. A 9-es, a 95-ös és a 195-ös autóbusz, illetve a 28-as villamos jelenthet alternatívát. A H6-os híd Festerzsébet felső és a Közvágóhíd között egy vágányon, a Közvágóhíd irányú vágányon közlekedik áramellátás. Hiba van ott. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Az M1-es autópályán a szokások szerint erős a forgalom. Hegyeshalom felé az M0-as autó csomópontja és a Bábolna csomópont között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Lényegesen hosszabb menetidővel kell számolniuk az arra közlekedőknek.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel indul az újabb óra a legnagyobb slágerek birodalmában, és ebben az órában is lehet, hogy fogunk játszani, de lehet, hogy nem. Hogy mi lesz ebben az órában, azt majd meglátjuk. Minden esetre Mika és a Grace Kelly nyit.

a Sláger FM-en az egykori One Direction tag Niall Horan és a Heaven szólt, aztán már is megyünk tovább John Farrannel, de előtte még beszéljünk egy picit arról, hogy hát tombol a kánikula, talán ebben mindenki egyetért, de a fővárosban van hova menekül. A forróság elől a katasztrófa védelem listáján a plázák mellett klimatizált könyvtárak, múzeumok és közösségi terek is szerepelnek, mint például a Szép Művészeti Múzeum vagy a Magyar Zeneháza, ahol bárki megpihenhet egy kicsit. A folyadékpótlásban a fővárosi vízművek segítenek Budapesten több mint 800 ivókút és közkifolyó működik. A legközelebbi vízvételi pontokat pedig a Budapest Go applikációban is másodpercek alatt megtalálhatjuk, úgyhogy nagyon figyeljünk magunkra, egymásra, tényleg meleg van, húzódjunk árnyékba, és legyen nálunk megfelelő mennyiségű víz, illetve egy simméteres sapka, napszemüveg, naptej, szalmakalap, fehéring, csomó minden ilyen hasznos lehet most, mert tényleg piszok meleg. Van, úgyhogy hozom a hűsítő slágereket mellé, John Farman, és a Your The Voice a következő.

0: Itt a Sláger FM-en, ez volt most Post Malone és Morgan Wallen közöse, az I Had Some Help, melynek után megtudjuk Ágitól, hogy tovább folytatódik a napsütés és a kánikula. A kérdés az, hogy meddig? Aztán majd utána én is hozom a friss közlekedési infókat, majd a Maroon 5, illetve Lisa közösét fogjuk hallgatni, ez lesz a Priceless.
1: Igazi nyári kánikulában telik a délután a napsütést, ma már kevesebb felhő zavarja meg, az északi őrszél többfelé élénk, zivatar környezetében pedig erős viharos széllökések is ronthatják a járművek menet stabilitását a nyíltabb utakon és a hidakon, de egyébként ma kis esélye lesz, például Budapesten és az agglomerációban vagy Veszprém környékén csapadék, tényleg csak helyenként nehezítheti a közlekedést. 30-33 fokig emelkedhet a hőmérséklet, és természetesen az UV-sugárzás is nagyon erős.
0: Sötétek a jelzőlámpák a Soroksári úton, a Kvassai Jenő útnál és a Haller utcánál áramszünet miatt, vezessenek fokozott figyelemmel. A 37A jelzésű villamos az Őrház és a Magdolna utca között nem közlekedik áramellátási hiba miatt. A 9-es, a 95-ös és a 195-ös autóbusz, illetve a 28-as villamos jelenthet alternatívát. A H6-os hív Festerzsébet felső és a Közvágóhíd között egy vágányon, a Közvágóhíd irányú vágányon közlekedik áramellátás. Hiba van ott. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták, úgyhogy ott is óvatosan közlekedjünk. Az M1-es autópályán a szokások szerint erős a forgalom Hegyeshalom felé. Az M0-as autó csomópontja és a Bábolna csomópont között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Lényegesen hosszabb menetidővel kell számolniuk az arra közlekedőknek.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Itt a Sláger FM-en a 90-es évek vége környékéről érkezett a Bamfunk MC's Giga slágere, a Freestyler, aztán most a Well Hello-val folytatjuk, akik a nevüket egy recepcióstól kapták. Megtetszett az, amikor így köszön nekik, hogy Well Hello. Nem csak slágereket gyártanak ők, de a hazai popzene történetében is rekordot döntöttek. Fluor, Tomi és Diaz formációja a 2014-es indulásukkor olyan elképesztő tempót diktálták, hogy az első hivatalos koncertjük előtt a Rock Part és az Apu Vedd Meg című dalaikkal már több milliós nézettséget generáltak az interneten. Így fordulhatott elő az a ritka zenei bravúr, hogy az első élő fellépésükön a Budapest Parkban már teltházas tomboló tömeg énekelte velük a teljes repertoárt. Most a város szemei érkezik.

0: műsorajánló. Ezen a héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: Egész héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
3: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
1: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: A vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
6: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Módosítaná a volt államfők juttatásait a Tisza párt. Egész évben keresik a diákmunkásokat a cégek, és szünetel az új újpesti stadion engedélyezési eljárása. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. A Volt köztársasági elnökök juttatásait érintő alkotmánymódosítási javaslatot jelentett be Magyar Péter a parlamentben. Az Index beszámolója szerint a Tisza pártelnöke azt kezdeményezi, hogy azok az államfők, akik nem töltik ki teljes hivatali idejüket, ne legyenek jogosultak az élethosszig járó kezdeményekre és juttatásokra. A javaslat elfogadása esetén Schmidt Pál és Novák Katalin helyzete is érintett lehet, mivel mindketten idő előtt távoztak a köztársasági elnöki posztról. A parlamenti vitában Bóka János volt Európai Uniós ügyekért felelős miniszter, élesen bírálta a Tisza párt alkotmány módosítási terveit, Magyar Péter pedig visszautasította a felvetéseket. Egész évben hasonló intenzitással keresnek diákmunkásokat a vállalatok. A Profession.hu közlése szerint a tanulók átlagosan csak nem bruttó 2200 forintos órabérrel számolhatnak, ami a 25 év alattiak személyi jövedelemadó kedvezménye miatt sok esetben nettó összegként jelenik meg. A cégek egyre inkább egész éves erőforrásként tekintenek a fiatalokra, nem csak a nyári szezonban toboroznak. A legtöbb lehetőség továbbra is a vendéglátásban van, de sok adminisztratív, bolti, logisztikai és betanított munkát is hirdetnek. A szakértők szerint munkakezdés előtt fontos tisztázni a foglalkoztatás formáját, a bérezést és a munkaidőt, illetve ezeket lehetőleg írásban is rögzíteni. Egyelőre szünetel az Újpest FC új stadionjának építési engedélyezési eljárása. Az építető Fóti út 141 ingatlankezelő Kft. Kérésére legfeljebb 6 hónapra függesztették fel az ügyet, írta az itlakunk.hu. A tervek szerint a MOL a Fóti úton az egykori Tungsram telepen alakítaná ki az Újpest FC új központját, sportlétesítményeit és stadionját. A beruházás részeként egy 18 000 férőhelyes stadion, edzőközpont, látogatóközpont, múzeum, klubhelyiség, közösségi sportpark és több mint 400 autó befogadására alkalmas parkoló is épülne. A fejlesztést korábban nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségűvé nyilvánították. A mostani szüneteltetés okait egyelőre nem közölték. Szombaton tartják a 31. Budapest Pride felvonulást a fővárosban. Karácsony Gergely főpolgármester azt írta, a szabadság és az elfogadás közös ügy. A főpolgármester szerint a Pride elsősorban azokról szól, akiknek a többségitől eltérő az identitása, de tágabb értelemben minden budapestiről. Karácsony Gergely felidézte, hogy tavaly a kormányzati tiltások miatt a fővárosi önkormányzat szervezte meg a budapesti büszkeség menetét. Az idei rendezvényt viszont ismét civil szervezők hirdették meg. A menet szombaton délután 3 órakor indul az Operától, majd az Erzsébet hídon keresztül a Vérmezőig halad. Tovább bővült a budapesti villamosflotta, forgalomba állt a 36. és a 37. új KAF szerelvény. A BKK közlése szerint a járművek a korábban megrendelt 51 darabos flotta részei, és csak a szükséges műszaki vizsgálatok, hatósági ellenőrzések, valamint a hibamentes próbafutások után vihetnek utasokat. Az új villamosokkal tovább nőhet az alacsony padlós járművek aránya a fővárosban. Az 1-es, a 3-as, a 17-es, az 50-es és a 61-es vonalon is emelkedhet a KAF-ok száma. A beszerzés uniós támogatással és állami finanszírozással valósul meg. Folytatódik a hőség, és a napsütés vételkörzetünkben 30-33 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, magas az UV-sugárzás, sárga riasztást adtak ki. A hőség miatt vigyázzanak magukra, fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot.
11: Baleset miatt lezárták a második kerületben a Hidegkúti utat a Kölcsey utcánál, az 57-es és a 257-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gyarmati Dezső úszoda és a Bátori László utca közötti megállókat, a 64-es, a 164-es és a 164B jelzésű autóbusz is módosított útvonalon jár, kihagyja a Szarvashegy utca és a Bátori László utca közötti megállókat. Ismét működnek viszont a jelzőlámpák a Soroksári úton, a Kvassai Jenő útnál és a Haller utcánál, ez egy jó hír. A 37A jelzésű villamos is újra a teljes útvonalán közlekedik, viszont a H6-os hév Pesterzsébet felső és a Közvágóhíd között továbbra is egy vágányon, a Közvágóhíd irányú vágányon közlekedik. Áramellátási hiba van ott jelenleg. Ezekben a pillanatokban várjuk az önök közlekedés infóit is. Hívjanak, írjanak, ha látnak valamit, 0630 30 30 95 8. Ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, köszönöm, hogy együtt rádiózunk, és bírjuk ki ezt a meleget így közösen, hamarosan. Majd lesz egy kis enyhülés, hát nem most, hanem még egy jó pár nap múlva, de addig is érkeznek a legnagyobb slágerek. Változatosan Ed Sheeran és a Sun Fire az első az órában.
12: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
0: Sláger FM, minden, amit szeretünk.
13: You

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és a legjobb programajánlatokat is első kézből innen kaphatja. Na mondok egy ilyet, különleges szabadtéri vozizásra várja a látogatókat a Schwab-hegyi csillagvizsgáló e hét pénteken, június 26-án az intézmény Ősfás parkjában Steven Spielberg klasszikusát, az E.T. a Földön kívüli című filmet vetítik. A mozi mellett egy csillagásszal beszélgethetnek az intelligens idegen élet lehetőségeiről, mikroszkóppal vizsgálhatnak valódi hullócsillagkristályokat, a hatalmas távcsövekkel pedig felfedezhetik a nyári égbolt legszebb csodáit, egy tökéletes hétvége kezdő program a csillagok alatt, most pénteken a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban. Joe Cockerrel folytatjuk, tőle érkezik egy igazi vetkőzős zene, ez a You Can Leave Your Hat On.

0: hogy de szeretem pénzt.
1: Sláger FM.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, már is érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók, aztán Loi kíván nekünk sok szerencsét a Get Lucky-val.
1: A mai nap maximum a 30-32 fok, az időjárás túlnyomóan napos, a tartós hőség miatt. A délutáni órákban fáradtság, tompaság is jelentkezhet az autósoknál. Ezért vezessenek nagyon óvatosan és körültekintően, ahogy ilyenkor mondani szoktuk, házi állatot lezárt parkoló járműben. Semmiképp sem szabad hagyni még rövid időre sem. Csapadék már csak elvétve helyenként fordulhat elő a vételkörzetünkben, túlnyomóan száraz utakra számíthatunk, és az UV-sugárzás még mindig nagyon erősnek számít, vigyázzanak bőrük egészségére.
0: Baleset miatt lezárták a második kerületben a Hidegkúti utat a Kölcsey utcánál, az 57-es és a 257-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gyarmati Dezső úszoda és a Bátori László utca közötti megállókat, a 64-es, a 164-es és a 164B jelzésű autóbusz is módosított útvonalon jár, kihagyja a Szarvashegy utca és a Bátori László utca közötti megállókat. Ismét működnek viszont a jelzőlámpák a Soroksári úton, a Kvassai Jenő útnál és a Haller utcánál, ez egy jó hír. A 37A jelzésű villamos is újra a teljes útvonalán közlekedik, viszont a H6-os hév Pest Erzsébet felső és a Közvágóhíd között továbbra is egy vágányon, a Közvágóhíd irányú vágányon közlekedik. Három ellátási hiba van ott jelenleg ezekben a pillanatokban. Várjuk az önök közlekedési infóit is, hívjanak, írjanak, ha látnak valamit, 0-30-30-30-95-8. Ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Kylie Minogue után érkezik George Harrison, de azért még emlékezzünk meg arról, hogy a mai napon június 23-a van, azaz Szent Iváné. Bár a csillagászati nyárforduló egy-két nappal korábban volt, a népi hagyomány szerint a mai az év legmágikusabb éjszakája. A fény és a sötétség harcát jelképező ünnephez rengeteg babona kötődik. A leghíresebb a tűzugrás, ami a szerelmeseknek örök együttlétet, a közösségnek pedig megtisztulást és egészséget hozott a hiedelem szerint. Érdemes kihasználni a mai estét egy romantikus sétára, vagy egy kis esti, kerti kikapcsolódásra. A mai éjszaka ugyanis egy egészen különleges éjszaka. George Harrisonnal folytatjuk. Jött tőle a Got My Mind Set on You itt a Sláger FM-en.

tengerparton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy

0: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting, Scorpions, War Republic, Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
6: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer.
0: A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
7: Száguldás a park hullámvasútjain, és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
0: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
8: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
9: Ázió, Kázió, Akázió, Akázió!
10: Június 10-től a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
11: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Food Porton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Korrupció ellenes törvénycsomagot fogadott el az országgyűlés, kivezetik a védett üzemanyagárakat, és folytatódik az útfelújítás az újbudai Neszmélyi úton. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsuposágitól hallják. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférést segítő törvénycsomagot. Az Infostart beszámolója szerint a jogszabály célja, hogy rendezze azokat a jogi és intézményi feltételeket, amelyek szükségesek az uniós pénzek eléréséhez. A parlament szigorította a vagyonnyilatkozati rendszert és bővítette az integritás hatóság jogosítványait is. A közbeszerzéseknél csökken az egyajánlatos eljárások mozgástere, a közadatok nyilvánossága pedig erősödik. A szabályozás több szervezetet kötelez adatok közzétételére, köztük köztulajdonban álló gazdasági társaságokat és közérdekű vagyonkezelő alapítványokat is. A törvényjavaslatot 142 igen és 39 nem szavazattal fogadták el. Elfogadta az országgyűlés a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt is. A mai döntés értelmében megszűnnek az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak, amit a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokoltak. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy a kereskedelempolitikáért felelős miniszter később rendeletben ismét hatósági árat állapítsa meg a benzinre és a gázolajra. Erre akkor lehet szükség, ha az üzemanyagpiaci viszonyok aránytalanul megváltoznak és a fogyasztók védelme állami beavatkozást indokol. A parlament a módosítást 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett fogadta el. Felkészítették a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház klíma- és légtechnikai rendszereit a hőségre. A baon.hu beszámolója szerint a tavaszi időszakban elvégezték a kiemelt gyógyító és diagnosztikai területek megelőző karbantartását, így a betegellátást közvetlenül szolgáló rendszerek megbízhatóan működnek. Vannak ugyan műszaki meghibásodások, például a hotelépület és a diagnosztikai épület központi hűtőrendszerénél, de ezek javítása folyamatban van. A kórház közlése szerint a helyzet nem okoz akut betegellátási problémákat, a biztonságos ellátás feltételei biztosítottak. A legfontosabb területeken köztük a műtőblokkokban, az intenzív ellátást támogató egységekben és a speciális diagnosztikai helyiségekben folyamatos a klimatizálás. Teljes útlezárásra kell készülni Veszprém belvárosában a Bohím utca felső szakaszán, mert megkezdődik a romos KH-s házbontása. A veol.hu beszámolója szerint a Bohím utca 2 szám alatti egykori Proházka-féle épület hosszú ideje rossz állapotban volt. Több helyen megsérült a tető szerkezete, mállott a vakolat és korábban védőhálóval, majd szalagokkal próbálták biztonságossá tenni a környéket. Az önkormányzat tájékoztatása alapján a Bohím utca 2 és 6 szám közötti szakaszát június 25-én este 8 óráig teljes szélességében lezárják. A gépjármű forgalmat a Tököli Imre utca felé terelik, a gyalogosok pedig a Sörház lépcsőn közlekedhetnek. Újabb üteméhez érkezett a közmű és útfelújítás a 11. kerületi Neszmélyi úton. A BKK közlése szerint a Menyecske utca és a Péterhegyi út között dolgoznak, ezért az érintett szakaszon megváltozik a forgalmi rend. A Neszmélyi utat a Menyecske utcától egészen a Péterhegyi útig egyirányosítják. A felújítás részeként a fővárosi vízművek kicseréli az ivóvízgerinc vezetéket és a bekötéseket, majd a Budapest közút megújítja az útburkolatot. Továbbra is nagy a hőség Budapesten és az agglomerációban, illetve vételkörzetünkben. 30-32 fok lesz ma a maximum, magas az UV-sugárzás is, illetve itt-ott még felhős lehet az ég, de ezekből már csak kis eséllyel lehet csapadék.
13: Tart a helyszínen és a második kerületben a Hidegkúti úton a Kölcsey utcánál az érintett útszakaszt megnyitották, de félpályás lezárásra kell még készülni. Az 57-es, a 257-es, a 64-es, a 164-es és a 164B jelzésű autóbusz ismét az eredeti útvonalán közlekedik. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátor István parknál gyalogos átkelőt szintén lezártak, úgyhogy ott nem tudnak a gyalogosok átkelni a gyalogos átkelő helyen. Az M1-es autópályán Budapest felé Győre elkerülő szakaszán a kiépített terelést bontják a 113-as és a 118-as kilométerek között. A torlódás meghaladta 3 kilométert. Kitartást és türelmet kívánunk mindenkinek arra fele is. 0-30-30-30-95-8. Ide várjuk az önök segítő üzeneteit is, hogyha látnak valamit útközben, előre is köszönjük.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel Ákinak köszönjük szépen a híreket, és hallgatjuk tovább a legnagyobb slágereket változatosan, illetve ebben az órában fogok arról beszélni, hogy sajnos átsétálható a Velencei tó. Justin Timberlake helyett Bieberrel indulunk.

Itt a Sláger FM-en ez volt most Cindy Lauper és a Time After Time. Hát sokszor beszélünk arról, hogy nincsen könnyű helyzetben a Velencei tó, és Kürti Gábor, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke erre szeretné felhívni a figyelmet, mégpedig azzal, hogy fogta magát és gyalog kelt át a Velencei tovon. A rekord alacsony vízállásnak köszönhetően Pákosztól Agárdig sétált a tómederben, az akcióról készült videókon pedig jól látszik, hogy a víz többnyire a derekáig sem ér. A Velencei tó vízszintje jelenleg mindössze 53 cm, ami rendkívül alacsony érték így a nyár elején. A férfi előzetesen feltérképezte az útvonalat és biztonsági felszerelést is használta. A videójában ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az iszapban való haladás veszélyes, úgyhogy nem érdemes utána menni és kipróbálni. Minden esetre egy kreatív módját találta meg annak, hogy felhívja a figyelmet erre a problémára. Dua Lipával folytatjuk, tőle érkezik most a Training Season itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Na meg Diana King-el, aki egy szégyellős fiúról énekelt az előzőekben. Ez volt tőle a Shy Guy, érkeznek a friss időjárási és közlekedési infok. Aztán folytatjuk Alex Warren újdonságával, ami a Fever Dream címet is
1: dream. A délután második felében is a napsütési a főszerep, a kevesebb felhő mellett a csúcshőmérséklet 30-32 fok körül alakul. A délutáni csúcsforgalomban közlekedők már csak helyenként futhatnak bele egy-egy frissítő, rövid záporba, de egyébként nem lesznek csúszósak az utak. A sok napsütés jó hatással van a hangulatunkra és a közérzetünkre, viszont a hőség sokakat megviselhet, legyenek türelmesek magukkal, hiszen fáradtság, bágyadtság is jelentkezhet ilyenkor. Estére majd picit már hűl a levegő, hajnalban 22-23 fokot mérhetünk.
0: Baleset miatt lezárták a második kerületben a Hidegkúti utat a Kölcsey utcánál, az 57-es és a 257-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gyarmati Dezső úszoda és a Bátori László utca közötti megállókat, a 64-es, a 164-es és a 164B jelzésű autóbusz is módosított útvonalon jár, kihagyja a Szarvashegy utca és a Bátori László utca közötti megállókat. Ismét működnek viszont a jelzőlámpák a Soroksári úton, a Kvassai Jenő útnál és a Haller utcánál, ez egy jó hír. A 37A jelzésű villamos is újjal a teljes útvonalán közlekedik, viszont a H6-os sév Pesterzsébet felső és a Közvágóhíd között továbbra is egy vágányon, a Közvágóhíd irányú vágányon közlekedik. Áramellátási hiba van ott jelenleg ezekben a pillanatokban. Várjuk az önök közlekedési infóit is, hívjanak, írjanak, ha látnak valamit, 0630 30 30 95 8. Ez a hívható és SMS számunk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, és aki ezeket prezentálja, négytől ő Kiskata lesz, aki megérkezett. Szervusz, ciao. Kata, hogy vagy?
1: Üdvözlet mindenkinek, ez nagyon meleg van odakint, úgyhogy aki most indul el a munkából hazafelé, az készüljön, hogy...
2: De már ezt a hűsítő légkondit te is élvezheted. Kérdezni is akartalak, hogy idefelé mit éreztél, hogy érezted magad?
1: Nem szeretném elmondani.
2: Nem szeretnéd elmondani?
0: Rosszat.
2: Körülötted utazó emberek, hogy érezték magukat?
1: Igen, szerintem ugyanúgy, mint én.
0: Szagra vagy érzésre?
2: Na.
1: Mindenre.
0: Jó, mindenre. Rendben. Igen, ilyenkor egészen különleges, egzotikus illatanyagok vannak egyébként így a tömegközlekedési eszközökön, úgyhogy már csak ezért is érdemes utazni, hogy ezeket meg tudjuk tapasztalni.
2: Én tegnap szerintem egy 5-10 percet álltam a villamos megállóba, és akkor tudjátok, amikor így egy bizonyos csík alatt kezdesz el megpirulni, mint a sült csirke, és mert addig tart a ruha, ujja, vagy a nyaka, igen, vagy nem tudom. Úgyhogy igazából szerintem a legveszélyesebb ez az UV-sugárzás. Jó, a Danihoz most nem szólunk hozzá, tudod, mert ő nyaralni volt, és akkor most ő nem ilyen friss, ropogós, hanem inkább ez a lebarmult fajta.
0: Ilyen afro-magyar vagyok most így egy kicsit, igen, hogy így magamra nézem, de eddig meg volt a csíkom, azt néztem, hogy a póló alatt,
2: de mindig így barnulsz amúgy.
0: Hogy?
2: Hát, hogy egyből barna vagy, nem hámlasz, nincs ilyen vörösség.
0: Nagyon a határán voltam, én voltam a hétvégén a Balatonon, és ott éreztem, hogy egy picit már kezdek így megpirulni, ami kezd már egy kicsit olyan érzésre, ilyen leégés környékére hajazni, de aztán egyből szedtük a sátorfánkat, és egy szép nagy fa alá bekuckóztunk, aha, bekempeltünk, és... másnapra semmi
2: és
0: nem
2: Kata,
0: volt.
2: Te inkább pirulós vagy barnulós?
1: Nekem szerencsém van, én barnulós típus vagyok, viszont nagyon jó trükkjeim vannak, hogyha leég az ember, akkor mit kell csinálni.
2: Ezt a délutánban hallani fogjuk.
1: Nem, ezeket megtartom magamnak.
2: Ja,
1: egyébként hát tejföl, igen, meg sörrel kell locsolgatni a leégett testrészt. Igen.
2: Jó, a leégett testrészt.
0: Biztos sokan, igen. Sokan érzik, hogy leégett a száj üregük.
1: Igen, csalira vált az ember arca, amikor ezt hallja, hogy sörrel kell locsolni, igen, hogyha megégett az ember. Hát, de igen, ez egyébként a hámlást is elősegíti.
0: Szuper, köszönjük szépen.
1: Meg hát rengeteg benne a B-vitamin, és az a bőrnek igen, nagyon jó tesz.
0: Nagyon jó, hasonló egészséges tippekre is lehet talán számítani, vagy nem, de az biztos, hogy innentől kezdve kis Kata a mikrofon mögött. Mi köszönjük szépen a figyelmet, holnap találkozunk, és most Ági köszön el először, halljuk Ági.
2: Puszi!
0: Ciao.

0: Műsorajánló. Ezen a héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja alakulják.
0: Egész héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
6: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia, az ABBA örökzöld slágereivel.
7: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer.
8: Fények, ritmus, víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája, egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
9: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
10: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
11: Familypark.at.
0: A legnagyobb slágerek. Változatosan. Sláger FM.
12: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Holnap 12 órás sztrájk lesz a székesfehérvári Hanon Systems-nél. Elfogták az Erzsébet hídról Pride zászlókat ledobó férfit, és kampányt indítanak a gyerekek nyári biztonságának érdekében. 16 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Dzsubos Ágitól hallják. Több törvényjavaslatot is elfogadott mai ülésén az országgyűlés. A 24.hu beszámolója szerint a képviselők megszavazták a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslatot is, amely korlátozza az ilyen tartalmú plakátkampányokat. A A parlament döntött a vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről is. A szabályozás kötelezővé teszi a megjelenést azok számára, akiket egy vizsgálóbizottság meghallgatásra idéz, aki ennek nem tesz eleget, akár büntetőjogi következményekkel is számolhat. Az ülésen elfogadták az új médiatörvényt, valamint az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénycsomagot is. Holnap 12 órás sztrájkot tartanak a Hanon Systems Hungary Kft. Székesfehérvári telephelyén. A Vasas szakszervezet közlése szerint a dolgozók így tiltakoznak az általuk alacsonynak tartott idei béremelés miatt. A vállalat a székesfehérvári üzemben differenciáltan 4%-os béremelést adott, miközben a munkavállalói érdekképviselet egységesen 10%-os emelést tartana elfogadhatónak. A sztrájk a reggeles, délutános és irodai dolgozókat is érinti. A szakszervezet szerint a korábbi rövidebb munkabeszüntetések nem hoztak eredményt, de továbbra is készek tárgyalni a munkáltatóval. A székesfehérvári üzemben csak nem 1200 ember dolgozik, a sztrájk pedig a cég pécsi telephelyét is érinti. Elfogta és gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség azt a férfit, aki Pride zászlókat dobott a Dunába az Erzsébet hídról. A BRFK közlése szerint az 58 éves magyaródi férfit június 22-én este az otthonában fogták el, majd előállítása után rongálás büntetének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi beismerte a bűncselekmény elkövetését. Az eljárásban szabadlábon védekezik. Karácsony Gergely főpolgármester bejegyzésében azt írta, a szabadság és az elfogadás közös ügy. A szombati Pride felvonulás délután 3 órakor indul az operától, majd az újra fellobogózott Erzsébet hídon áthalad a vérmezőig. Idén is közös kampánnyal hívja fel a figyelmet a gyermekek biztonságára a nyári szünetben a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A BRFK a vakáció 10 hete alatt heti rendszerességgel tart ellenőrzéseket játszóterek, strandok és más forgalmas helyszínek környékén. A részleteket Sós Zoltán rendőrőrnagy, a BRFK közlekedési rendészeti főosztály kiemelt főelőadója mondta el a Sláger FM-nek.
14: Nyári kampányunk egyik legfontosabb eleme az a 10 hétig tartó közlekedésbiztonsági ellenőrzés, melynek helyszíneit a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ közösen jelölte ki. Célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek biztonságára, KRESZ szabályok betartására, valamint a sebességhatárokra. Emellett munkatársaim június hónapban több esetben fognak utazni a fővárosi villamosokon, ahol lehet velük beszélgetni a gyermekek biztonságáról, a nyár veszélyeiről. Ezzel párhuzamosan a Budapesti Közlekedési Központ az arra alkalmas utastájékoztató rendszerein és az ügyfélszolgálati irodák kijelzőin több baleset megelőzési üzenetet is meg fog jeleníteni. Ha a gyermekünknek a bizonyítványért elektromos roller vagy kerékpár lesz a jutalom, beszéljük át velük a biztonságos közlekedéshez szükséges alapvető szabályokat, mondjuk el nekik, hogy egy baleset esetén soha ne hagyják el a helyszínt, azonban minden esetben értesítsék szüleiket a történtekről.
13: A rendőrség fokozott óvatosságot kér a közlekedőktől, különösen a gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel közlekedő gyermekek miatt.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Hát nem enyhül a forróság, a következő napok is kánikulát tartogatnak, sőt, a nyár rátesz még egy lapáttal, mert a következő napokban tovább erősödik a hőség, szárazabb levegő is érkezik ráadásul a Kárpát-medencébe, úgyhogy még talán holnap egy-egy futózápor zivatar érkezhet, de csütörtöktől erre gyakorlatilag esély sincs. Holnap reggel 20-21, délután pedig 33-34 fok várható. Jelenleg a Sláger FM hőmérője 33 fokot mutat. Szétnézünk az utakon, történt egy baleset a Kacsó-Pongrácz úti felüljárón kifelé, úgyhogy itt útszűkület fogadja az autósokat, a Róbert Károly körút és a Kós-Károly sétány felől is lelassult a haladás. Nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon, vonalban a MÁV Inform ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Szervusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
15: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van a vonattal, útrakelőknek ugyanis zavartalanul jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik az országban a délutáni vonatforgalom. A Ceglédi vonalon több hónapos karbantartás kezdődött. Fontosabb változás, hogy a Nyírség Intercity fővárosi végállomása a keleti pályaudvarra került át, ezért az Intercity nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. A debreceni Tívis Interrégiók és a Szegedi Napfény Intercity a nyugatiból 1-6 perccel korábban indulnak. Az S50-es és Z50-es vonatok közül néhány csúcsidei sűrítőjárat kimarad, valamint pár perccel korábbi indulásokra is kell számítani. A H7-es hét helyett július 6-áig a Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között H7-es pótlóbusszal, a Szent Imre tér és a Csepeli végállomás között az arra közlekedő BKK járatokkal utazhatnak. A részletekről és további forgalmi változásokról bővebben a mavcsoport.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
16: A MÁV Inform ügyeletesének Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
16: Ez a Sláger FM, és benne indul a Sláger délután, és tart a koncertélmények nyara is, úgyhogy tessék kész közelben tartani a telefonkészülékeket. Benson Boone érkezik már is a Mystical Magical című dallal, előtte azonban Harry Styles indítja az óránkat. Sláger!

Micsoda fantasztikus dal! Az idei futballvilágbajnokság hivatalos témadala szólt. Az olasz tenor Andrea Bocelli, a világhírű francia DJ, producer David Guetta, az amerikai rapper sztár Megan Thee Stallion, valamint a dél-koreai énekesnő Ea előadásában a szerzemény a különböző zenei műfajok és kultúrák találkozásából született meg, az egész világot átívelő összefogásban, úgyhogy remekül tükrözi a futballvilágbajnokságot is, amelyen rekordmennyiségű 48 csapat méretteti meg magát. Egyébként itt a fővárosban is számos olyan hely van, ahol együtt nézhetjük a futball VB közvetítéseit. Például minden valamire való sportkocsmában van egy kivetítő, de az Újbudai Park színpadon is felállítottak egy óriás kivetítőt. Úgyhogy itt is adott a tökéletes meccsnéző atmoszféra, de a római parton, sőt Budaörsön szintén találunk olyan szabadtéri helyeket, ahol óriás kivetítőn követhetjük végig a futball VB izgalmait, úgyhogy érdemes ezeket keresni. Ma este egyébként több izgalmas mérkőzés is lesz. 7 órakor kezdődik a Portugália-Üzbegisztán, 10-kor az Anglia-Gána, hajnali 1-kor pedig a Panama-Horvátország összecsapás, de hajnali 4-től a Kolumbia-Kongó meccset is végig izgulhatjuk majd. No, de itt a Sláger FM-en már is röppenünk tovább a legnagyobb slágerekkel, miközben keresünk egy Duran Duran dalt, hiszen tart a koncert élmények nyara, és a következő koncert, amire elvinném önöket, az egy Duran Duran koncert lesz. 06 30 30 30 95 8, de most a Dead or Alive-tól szól a You Spin Me Round.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Ariana Grande énekeltek, ők, aki egy kis filmes kitérő után visszatért a zenéhez, és hamarosan megjelenő 8. albuma mellé még egy koncertturnét is szervez. Alig várjuk, hogy Magyarországon is koncertezzük, és hát nagyon várjuk a Ketszáj csapatát is. Jó lenne, hogyha egyszer ők is tiszteletüket tennék akár egy aréna show-n, vagy egy fesztivál színpadon. Jó lenne élőben is meghallgatni Gabriella című dalukat, ez érkezik hamarosan.
1: Műsorajánló. Idén nyáron Budapest megtelik zenével. Sting. Scorpions, War Republic. Duran Duran, Ricky Martin, Pitbull. Seal. Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
3: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el.
3: Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Harry Potter, a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
5: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
6: Familypark.at.
7: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
8: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
9: Egy csodás smokkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smokkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben, és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smokkékszer!
10: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
11: A vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
12: Székre állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
13: A kicsik pedig elmondják.
14: Kik jobbak, meg az egyszer? Ások vagy a bések?
15: Az alsók, mert alsók a aranykoronások.
14: Az azért?
15: Alsók, alsók, aranykoronások. Cések, cések, mindig szerencsések. Bések, bések, mindig szerencsések.
14: Ők is, a bések meg a cések szerencsések?
15: Igen.
14: És a bések?
15: Ők olyan nincs.
14: Nálunk volt. Úgy hívtuk, hogy budi repedések.
12: Székre állok.
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
16: A reklám után.
2: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Európa nyugati felé napok óta tombol a hőhullám, és bizony bennünket sem kímél. A kánikula vasárnap és hétfőn tetőzhet, majd akkor a csúcshőmérséklet akár 39 fokot is elérheti. A tartós és extrém forróság meteorológiai hátterét egy masszív, nagy kiterjedésű anticiklon és az ahhoz kapcsolódó magassági gerinc adja. Ezt hozta létre a jelenlegi hőkupolát. Holnap reggel 23-24 fokban indítjuk a napunkat, napközben pedig 33-34 fok várható, és holnap még lehet számítani elszórtan záporokra, zivatarokra, de csütörtöktől már nyári zápor sem frissít bennünket. Szétnézünk az utakon. Történt egy baleset a Róbert Károly körúton, a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé, a Váci út után. Itt a belső és a külső sáv járható csak, de balesetnél helyszínelnek az Árpád híd budai lehajtóján a külső sávban, ezért arra szól a haladás a Róbert Károly körút Árpád híd útvonalon a Teve utcától. Helyszínelnek a 9. kerületben a Vágóhíd utcában, a Soroksári út felé a Fehérholló utcánál, és balesetnél helyszínelnek Vecsésen is, a 4-es számú főúton a Fő utcánál, ezért torlódásra készüljenek a Hegyi repülőtérre vezető úton is kifelé. De az is nehezíti a közlekedők dolgát, hogy lezárták a külső sávot a 13. kerületben a Dráva utcában a Váci út előtt, mert javítják a csatornát, az 5. kerületben pedig az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt, illetve az 5-ös úton a Művész út és a Hollós út között a forgalom szakaszonként jelzőrös irányítással egy sávon váltakozva halad felújítás miatt. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig az AT/C muzsikált nekünk legnagyobb slágerük, az Around the World forgott. Tudták, hogy a zenekar tagjai a Macskák című musicalben találkoztak? Együtt szerepeltek Hamburgban az előadások közben, pedig kiderült, hogy nagyon egy húron pendülnek, úgyhogy fogták magukat, és 1997-ben zenekart alapítottak AT/C néven, viszont ATB egy kicsit felhúzta az orrát, hogy túlságosan hasonlít az ő nevére. A zenekar neve, úgyhogy akkor változtatták A Touch of Class névre, de továbbra is AT/C-ként szerepeltek mindenhol. No, de itt a Sláger FM-en már is jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, a hírek előtt azonban még Wolf Kati muzsikál nekünk, szól a szerelemért múlsz.

0: Műsorajánló. Ezen a héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja a lakújjáj.
0: Egész héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris, a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz, a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
3: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
1: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
5: Egy örök klasszikus Lev Tolstoj művéből. Az Anna Karenina Musical megeleveníti a világirodalom egyik legnagyobb szerelmi történetét a Margit szigeten július 3-án és 4-én Széles Flóra, Miller Zoltán és Kocsis Dénes főszereplésével. Margitszigetiszínház.hu.
6: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
7: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledesszoli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Letszoli a cövesz helyett. Nézz utána letszoli.hu.
8: Legyen tánc! Egyél így áll a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros sziget heti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért. Töltsd fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros sziget heti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
9: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
10: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Döntött a védett üzemanyagár kivezetéséről a parlament. Péntek éjfélig marad a hőségriasztás, szombaton 3 fok ép életbe. Első alkalommal rendeznek Budapest Play utcazenész fesztivált a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt, amely az árak megállapításáról szóló és a kőolajbiztonsági készletezésről szóló jogszabályokat módosítja. A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által benyújtott módosítás megszünteti a hatósági árakat, amit a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokoltak. A törvény ugyanakkor felhatalmazza a kereskedelempolitikáért felelős minisztert, hogy piaci zavar esetén rendeletben újra hatósági árat vezessen be a benzinre és a gázolajra, a fogyasztók védelmére hivatkozva. Közben teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A média tanács tagjainak és elnökének, valamint a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA vezérigazgatójának vezető tisztségviselői megbízatása a törvényjavaslat kihirdetését követő napon megszűnik. Péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos, majd szombat 0 órától június 30-án kedd éjfélig harmadfokú riasztás lép életbe, közölte a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az indoklás szerint a következő napokban is tartósan extrém hőség várható, amely fizikailag és mentálisan is megterheli a szervezetet. A letartóztatásban lévő Őrsi Gergely továbbra is részt vesz a második kerület döntéshozatalában, erősítette meg a 24.hu-nak Varga Erőd Bendegúz alpolgármester. Elmondása szerint a korrupciós ügyben fideszes, MSZP-s és momentumos politikusokkal együtt őrizetbe vett polgármester megkapja a testületi anyagokat, elolvassa, megjegyzéseket ír, és lehetősége van módosítások vagy új előterjesztések készítésére is. A második kerületi önkormányzat működése zavartalan, minden kötelező és önként vállalt feladatot ellátnak, a hivatalos eseményeken az alpolgármester helyettesíti Őrsi Gergelyt. A portál felidézi, hogy Őrsi Gergely népszerű polgármester, a legutóbbi önkormányzati választáson közel 70%-os eredménnyel győzött, letartóztatása után pedig kisebb szimpátia tüntetést is szerveztek a kerületben élők. Feloldotta a csobánkai sziklamászó helyeket érintő lezárásokat a Dunaipoly Nemzeti Park. A Pest-Vár megyei település határában álló Oszoly sziklán található Veszprém és Delágófal sziklamászó útvonalait áprilisban zárták le ideiglenesen, miután a sziklákon kezdett költeni egy vándor sólyompár. A ragadozó madarak a sziklamászók távol létében a természetvédelem folyamatos ellenőrzése mellett zavartalanul költötték ki és nevelték fel a három fiókát, akik mostanra kirepültek a költőhelyről, így már nincs akadálya a sziklamászásnak. Első alkalommal rendez utcazenész fesztivált a főváros Budapest Pré néven. A program július 30-a és augusztus 1-e, valamint augusztus 6-a és 8-a között zajlik 10 helyszínen, többek között a Deák Ferenc téren, a Batthyány téren, a Nagyvárad téren, a Margit szigeten, az Őrs vezér terén és a Fény utcai piacon, ahol várhatóan 50-60 utcazenész lép fel. A fesztivál és verseny célja, hogy a pályakezdő előadók is lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra. A közönség szavazhat, a szakmai zsűri döntés alapján pedig több fellépő bekerülhet a Sziget Fesztivál utcazenész programjába. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
12: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul a holnapi időjárás. Szerdán egészen minimális lesz az esély a futózáporokra, de legalább lesz esély rájuk. Csütörtöktől már erre sem számíthatunk. A kánikula pedig tovább fokozódik. Holnap 33-34 fok lesz a legmelegebb órákban. Csütörtökön már 34-35, pénteken, szombaton 36-38, vasárnap és hétfőn pedig akár 39 fok is lehet. Aztán kezd el picit csökkenni a napközbeni felmelegedés, de egészen jövő hét végéig minden nap 30 fok fölé emelkedik a hőmérő higanyszála, szóval készüljünk a tartós melegre. Nézzük, hogy alakul a közlekedés. Tart még a helyszínen és a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út után. A külső sávban és helyszínelnek még a 9. kerületben is a Vágóhíd utcában, a Soroksári út felé a Fehér-Holló utcánál. Viszont Becsésen a 4-es főúton véget ért a helyszínen, és úgyhogy itt most már jól lehet közlekedni. Azonban a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé igencsak feltorlódott a kocsisor, itt csak lassan oszlik a torlódás. Tart a délutáni csúcs is, úgyhogy erős a forgalom a Rákóczi úton, Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Váci úton kifelé a Vizafogó utcától a Megyeri útig, illetve a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig. Figyeljünk arra is, hogy a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Csatorna felújítás miatt zárták le a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ezért a Márga utca felől a Zsák utca lett, csak a BKK járatait engedik át a lezárt szakaszon, a 11. kerületben pedig a Bocskai úton kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkület van, mert itt a csatornát javítják. Jó utat kívánok!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Laza délutánt kívánok Önöknek, ez továbbra is a Sláger délután, és benne továbbra is folytatódik a koncertélmények nyara. Dre Dalton pedig már is beköszön, és énekel nekünk egy jót, Blood Running érkezik tőle, de előtte Rosalindtől Snow Snap, Kiskata vagyok.

0: Egy Andalító dal Eric Carmentől, ez volt a Hungry Eyes itt a Sláger FM-en, és hogyha lehunjuk a szemünket, miközben halljuk ezt a dalt, bizony a Dirty Dancing képsorai jelennek meg előttünk, nem véletlenül, hiszen a dal annak a filmnek volt az egyik betétdala. No, de itt a Sláger FM-en a gyerkőcöknek szeretnék egy ragyogó programot ajánlani holnap délelőtre. Ugye tart az Őrmező 50, a budapesti Őrmező lakótelep fennállásának 50. jubileumi évfordulója, illetve a hozzá kapcsolódó ünnepség sorozat az Őrmezei Közösségi Ház szervezésében. Nos, ennek keretében a Pompom játszótéren holnap délelőtt Trokán Anna mesél majd a gyerekeknek. Ez egy olyan délelőtt lesz, ahol a játszótér mesebirodalommá változik. Úgyhogy itt a gyerekek nem csak hallgatni fogják, de játsszák is a mesét. Ráadásul a mesehallgatás mellett egyéb játékos programokkal is készülnek. Színezők, fejlesztő játékok várják őket, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a holnap délelőttöt a Pompom játszótéren tölteni. 9:30-kor kezdődik a program, és hát szerintem mondanom sem kell, hogy természetesen ingyenes, sőt, még csak regisztrálni sem kell rá, úgyhogy reggel fölkelnek reggeli után, irány a Pompom játszótér. Itt a Sláger FM-en pedig jön egy olyan fiatalember, akinek a zene a játszótere. Zola énekel nekünk hamarosan, Sehova se passzolok című dalát hallgatjuk meg, ám előtte Raytől forog, a Where is my husband?
1: Sláger! Sláger FM! A legnagyobb slágerek változatosan!

0: Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan az EMF-től forgott az Unbelievable, és már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk, és mi a helyzet az utakon. Utána pedig Bruno Mars-szal megyünk tovább, akinek 5 testvére van, 4 lány és 1 fiú tesója. A fiú egyébként Erik csatlakozott is a zenekarához, a lányok véleményét pedig mindig kikéri az új dalairól. Ők az elsők, akiknek mindig megmutatja a szerzeményeit, és hogyha ők rábólintanak, akkor mutatja csak meg az egész világnak. Biztosan így volt ez az I Just Might című dalával is, ez érkezik hamarosan. De előtte jön a meteorológiai előrejelzés. Holnap gyönyörű napsütéses időre van kilátás, azonban az ország középső részén továbbra is több felhő képződhet, és előfordulhat zápor eső, zivatar, a légmozgás pedig időnként megélénkül, és egy kicsit hűsít majd bennünket. Ránk is fér majd egy-egy hűs fuvallat, mert reggel 22-23, délután pedig 33-34 fok várható, és ahogy azt már a korábbiakban is említettem, a következő napokban tovább fokozódik a hőség, vasárnap és hétfőn lesz a csúcs, akkor akár 39 fok is lehet odakint. Szóval legyező, napszemüveg, naptej és egy kis palackban víz mindig legyen nálunk. Szétnézünk az utakon, sajnos történt egy újabb baleset, ez a Nagymező utcában, a Dezsőfi utcánál, úgyhogy óvatosan közelítsék meg a helyszínt, és tart a helyszínen és a 9. kerületben, a Vágóhíd utcában és a Soroksári út felé, a Fehérholló utcánál, úgyhogy itt is lassabban halad a közlekedés, de tart a délutáni csúcs, úgyhogy torlódik a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén, az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton kifelé szakaszonként, a Budai alsórakparton a Rákóczi hídtól észak felé, a Pesti alsórakparton pedig a Szent István parktól a Lánchídig. A 11. kerületben a Rácz László utcában a Major utca és az Andor utca között egy rövidebb szakaszon félpályás az útzár, mert javítják a csatornát. Lezárták a 12. kerületben a Mártonhegyi utat a Diana utca közelében csatornaépítés miatt, és lezárták a 2. kerületben a Keleti Károly utcát a Tizedes utcától a Kitaibel Pál utcáig útépítés miatt. Az 5. kerületben pedig a Balaton utcában tart a felújítás, lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt, úgyhogy erre is figyeljenek és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Chaperone dala, Good Luck Baby, és ugye egyre több zenész jelenti be, hogy próbálja kerülni a közösségi médiát, különösen a komment szekciót, és a Chaperone is úgy döntött, hogy a telefonjára nem telepíti a közösségi médiát, hogy véletlen se essen kísértésbe, hogy beleolvasson a róla szóló kommentekbe, mert ezek rendszeresen nagyon lehúzzák. Szerintem egyébként ez jó döntés, és nem csak a negatív kommentek miatt, hanem egyszerűen azért, mert rengeteg időt vesz el tőlünk, amikor csak pörgetjük a hírfolyamot, miközben azt gondoljuk, hogy ezzel kapcsoljuk ki az agyunkat, valójában extra terhelést adunk neki. No, de hogyha szükségük van arra, hogy kitombolják magukból a stresszt, hogy elmenjenek egy jó kis buliba, akkor füleljenek, mert tart a koncertélmények nyara. Annyit segítségül elárulok a következő keresett dalhoz, hogy a Duran Duran koncertjére repítünk el valakit, szóval az együttes valamelyik dalát kell keresni, figyeljék a felhívást, és aztán tárcsázzanak 0630303095 8, a harmadik szerencsés viszi a koncertbelépőket. És hát kezdődik a kívánság műsor is hamarosan, előtte azonban még meghallgatjuk a friss információkat, no meg a Follow the Flow dalát, a szélcsend szól itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Ezen a héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakújjáj.
0: Egész héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu. A Family Park nyáron is ideális célpont a családok számára.
3: Száguldás a park hullámvasútjain és felfrissülés a park számos vízi attrakciójánál.
0: Szórakozás és kaland Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában, Soprontól csak 20 kilométerre. www.familypark.hu.
4: Harry Potter a kiállítás. Minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál. Egy személyre szabott utazást a mágia világába. Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-áig Szentendrén, a Green Event Hallban. Jegyvásárlás eventim.hu.
5: Több százezer néző, 12 év a színpadon, és most a 600. előadás. A Mamma Mia Magyarország egyik legsikeresebb musicalje. Ünnepelje velünk ezt a különleges estét júliusban, a Madách Színházban. Mamma Mia! Az ABBA örökzöld slágereivel.
6: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
7: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
8: Egy csodás smukkékszerrel lepje meg szerelmét és szeretteit. A smukkékszer segít a választásban. Budapesten már 13 üzletben és a Kecskeméti Malomban várjuk minden kedves vásárlónkat. Smukkékszer.
9: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
10: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Az MNB elnök szerint az elvéstop azonnali kivezetése sem veszélyeztetni az árstabilitást. Nyári közlekedés biztonsági kampányt indított a BRFK és a BKK a gyermekek védelméért. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A monetáris tanács 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette az alapkamatot, és ezzel a jegybank ismét megkezdte a monetáris lazítást, mondta Varga Mihály jegybankelnök. Közlése szerint az inflációs pálya a júniusi előrejelzés alapján jelentősen lejjebb került, a forint erősödése és a kedvezőbb energia és élelmiszerára pedig tovább mérséklik a kockázatokat. Varga Mihály hangsúlyozta, a kiskereskedelmi ár és stop kivezetése sem veszélyeztetni az árstabilitást, mert a jegybank számításai szerint az intézkedés megszüntetése sem emelni az inflációt a cél fölé. A nyár folyamán további kamatcsökkentések is szóba kerülhetnek, a következő döntéseket a szeptemberi inflációs jelentés alapján hozzák meg. A budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ idén is közös kampánnyal hívja fel a figyelmet a gyermekek biztonságára a nyári szünetben. A BRFK a vakáció 10 hete alatt heti rendszerességgel tart ellenőrzéseket, játszóterek, strandok és más forgalmas helyszínek környékén. A részleteket Sós Zoltán rendőrőrnagy, a BRFK közlekedés-rendészeti főosztály kiemelt főelőadója mondta el a Sláger FM-nek.
12: Nyári kampányunk egyik legfontosabb eleme az a 10 hétig tartó közlekedésbiztonsági ellenőrzés, melynek helyszíneit a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ közösen jelölte ki. Célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek biztonságára, keresztszabályok betartására, valamint a sebességhatárokra. Emellett munkatársaim június hónapban több esetben fognak utazni a fővárosi villamosokon, ahol lehet velük beszélgetni a gyermekek biztonságáról, a nyár veszélyeiről. Ezzel párhuzamosan a Budapesti Közlekedési Központ az arra alkalmas utastájékoztató rendszerein és az ügyfélszolgálati irodák kijelzőin több baleset megelőzési üzenetet is meg fog jeleníteni. Ha a gyermekünknek a bizonyítványért elektromos roller vagy kerékpár lesz a jutalom, beszéljük át velük a biztonságos közlekedéshez szükséges alapvető szabályokat, mondjuk el nekik, hogy egy baleset esetén soha ne hagyják el a helyszínt, azonban minden esetben értesítsék szüleiket a történtekről.
11: A rendőrség fokozott óvatosságot kér a közlekedőktől, különösen a gyalogosan kerékpárral vagy rollerrel közlekedő gyermekek miatt. Hivatalosan is fogadták a magyar légierő 2 új Gripen harcászati repülőgépét a Magyar Honvédség kecskeméti bázisán. A svéd gyártmányú repülők június 18-án érkeztek Magyarországra, velük 18-ra nőtt a Magyar Honvédség Gripenjeinek száma. Sportrendezvény miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a 6. és a 14. kerületben, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Szombat reggel 7 órától vasárnap hajnali 3 óráig lezárják a Hősök terét, a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat. Péntek reggel 6 órától vasárnap 6 óráig megállási tilalom is érvényben lesz több fővárosi útszakaszon. Ahogy korábban jelezte, szeptember 1-i hatállyal lemond a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki posztjáról, Gyulai Miklós közölte nyílt levélben, aki teljes körű tisztújítást tart szükségesnek, ezért elvárja, hogy az elnökség tagjai is benyújtsák lemondásukat. A sportvezető szerint a működőképesség biztosított, a kötelező feladatok finanszírozása rendben van, a műhely támogatásoknak pedig haladéktalanul el kell jutniuk a szakosztályukhoz. A szövetségben hónapok óta feszült a helyzet, a májusi közgyűlésen több beszámolót sem fogadtak el, és korábban az elnök visszahívása is felmerült. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
13: Köszönjük szépen a híreket, nézzük az időjárást. Holnap már kora reggeltől sziklázó napsütés fogad bennünket odakint, és egész nap alig jönnek felhők. Csupán az ország középső részén lesz erőteljesebb a gomoly felhőképződés, egy-egy futó zápor zivatar ott még érkezhet, de aztán csütörtöktől már sehol nem fog esni. Reggel 22-23, délután pedig 33-34 fok várható. Csütörtökön már akár 34-35 fokot is mérhetünk, pénteken, szombaton akár 36-38 fok is lehet, és ez így folytatódik. Tudik majd egészen hétfőig, azután kezd el nagyon lassan csökkenni a napközbeni felmelegedés, de továbbra is 30 fok fölött marad a csúcs. Szétnézünk az utakon, az M1-es autópályán élénk a forgalom Hegyeshalom felé, Biatorbágy és Bicskek között tapasztalható lassulás, szakaszos torlódás. A fővárosban a Fogarasi úton a Bagolyvár utcánál volt egy baleset, mindkét irányban sávlezárás fogadja az autósokat, és balesetben sérült jármű miatt van útszűkület a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé a Fehérholló utcánál, itt is legyenek óvatosak. Holnaptól jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, erre készüljenek már most lélekben. Az Irényi József utcán utcától kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok közlekedhetnek, és ez várhatóan így lesz 2027 tavaszáig, szóval mindez holnaptól. De ami már ma érvényben van, hogy a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket, a Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták, az 5. kerületben pedig az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkület van gázvezeték felújítás miatt. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Indul a kívánság műsor, és bízom benne, hogy kész közelben vannak a telefonok, mert tart a koncert élmények. Nyar a Marcsi kedvéért szól már is a Kocintós, előtte azonban Hajni kérését teljesítem, aki Dávidnak küldi a Bad Ideas Alpha Farbentől, úgyhogy ezzel rajtolunk. Sláger!

Michael Sambalóddal leforgott, ez volt a Maniac itt a Sláger FM-en, 0630303095, ez pedig a SMS és telefonszámunk, ide várom a kívánságokat, mert hogy ez már a kívánság műsor, és egy szuper kis programot szeretnék önöknek ajánlani, ha már a hétvégét tervezik. Érdemes lesz átruccanni Veresegyházra, ahol városünnepet tartanak majd pénteken és szombaton. A kétnapos esemény a várossá avatás évfordulójához kapcsolódik, és több helyszínen kínál családi, kulturális, gasztronómiai és zenei programokat. Pénteken 6 órakor a Göncz Árpád téren hangszerek fája szoboravatásra várnak minket, aztán este 7-től a Térmozi keretében a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet nézhetjük meg, és ehhez kapcsolódóan lesz szerelemvonat koncert is a Damien Tribute zenekarral. A programok pedig szombaton is folytatódnak, lesz városi főzőverseny, történelmi hadijátékok, gyerekbarkácsolda, mindenféle társas játék, és természetesen a színpadi programok sem maradnak el, többek közt karamell koncert is lesz. Úgyhogy irány a hétvégén Veresegyház, nekem pedig irány az SMS kezelünk. Nézzük a kívánságokat. Szia Kata, egy frissítő dalt szeretnék kérni ebben a nagy melegben, a Womack & Womack-től a Teardrops-t. Janó írta nekünk ezt az üzenetet, a kérése pedig már is teljesül. Előtte azonban ragadjon telefont az, aki szeretne Gyuren Gyuren koncertre menni, mert már is a Brit Banda muzsikál nekünk Come and Dance című daluk szól. 0630303095, a harmadik telefonáló pedig viszi a páros belépőjegyet a koncertjükre. Bye.

Ez volt Lady Gaga-tól a Dead Dance itt a Sláger FM-en, és néhány perccel ezelőtt a koncertélmények nyarán egy Gyurán-Gyurán dal szólt, és azonnal kiderül az is, hogy ki volt a harmadik telefonáló, vagyis ki lehet ott a Gyurán-Gyurán vasárnapi koncertjén, de előtte gyorsan teljesítek két kívánságot. Szia, Rita vagyok, és szeretném küldeni a páromnak a Margaret Island-től a Veled minden című számot. Üzenem, hogy nagyon szeretem. Oké, jön a dal. Hello, Kata, Léci, jelz le az Amilyen hülye vagy úgy szeretlek című számot Tibinek, ez pedig Edina írta, úgyhogy már is ezzel megyünk tovább. Oh,

0: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Azt ígérik a meteorológusok, hogy a következő napokban még fokozódik a kánikula. Kérdezhetnénk, hogy hát hova lehet ezt még fokozni? Lehet. Vasárnap hétfőn akár 39-40 fok is lehet, úgyhogy készüljünk, nagyon-nagyon meleg lesz a következő napokban is, és az éjszakai órákban sem csökken 20 fok alá a hőmérséklet, ráadásul már esőre sem nagyon számíthatunk, ami egy kicsit frissítene bennünket, bár holnap még elszórtan jöhet egy-egy futó zápor. A hőség nagyon megterheli a szervezetünket, akinek lehetősége van rá, mindenképpen legalább napi 1-2 órát töltsön légkondicionált helyen. Igyunk sok folyadékot, és a nehéz zsíros fűszeres ételek helyett inkább választunk könnyű, vitaminban gazdag ételeket. Vacsorára például tökéletes választás lehet egy paradicsom saláta. És jönnek az utak hírei. Történt egy baleset a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé, az állatkerti felüljárón a középső sávban, de baleset nehezíti a haladást a Fogarasi úton a Bagolyvár utcánál, itt mindkét irányban sávlezárásra kell számítani, és balesetben sérült jármű okoz útszűkületet a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé a Fehérholló utcánál, illetve figyeljünk arra, hogy mától az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani gázvezeték felújítás miatt. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható szintén gázvezeték javítás miatt. A 10. kerületben pedig az Óhegy utcát csatorna felújítás miatt zárták le a Szlávi utcánál, ezért a Márga utca felől Zsák utca lett, csak a BKK járatait engedik át a lezárt szakaszon. És lezárták a 12. kerületben a Mártonhegyi utat a Diana utca közelében, itt csatornát építenek, a Széchenyi rakparton pedig a Vigyázó Ferenc utca előtt útszűkület van épület felújítás miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne tart a kívánság műsor és tart a koncertélmények nyara is. Néhány perccel ezelőtt egy Gyuren Gyuren dal alatt izzott a telefonvonal, a harmadik telefonáló pedig itt van velem. Üdvözlet, ez a Sláger FM.
1: Ez a Gyuren Gyuren szemben. Nem tudom, hogy van ez a játék most.
0: Úgyhogy ide telefonálsz, és hogyha szerencsésen a harmadikként sikerül vonalba kerülni, akkor válaszolnod kell két kérdésre.
1: Aha, és ez most számít az én telefonom?
0: Nagyon is számít a te telefonod. Megkérdeztetem a keresztneved?
1: Zsuzsa vagyok.
0: Zsuzsa, ezek szerint nagy Gyuren Gyuren rajongó vagy?
1: Igen, igen.
0: Honnan telefonálsz?
1: Én a 11. kerületből.
0: Oké, és hogyan védekezel a nagy hőség ellen? Van valami trükköd? Ventilátor, légkondi, legyen?
1: Árnyék. Abszolút, meg vizes törölköző, ha nagyon muszáj.
0: Igen, a vizes törölközőt én is ismerem.
1: Ezek a hideg italok.
0: Egy jó hideg limonád és sok jéggel, citrommal, mentával. Ez most nekem is jól esne. Egyébként te vagy a harmadik telefonáló, drága Zsuzsa.
1: Én nagyon örülök, nagyon komolyan.
0: Már is fölteszem a nagy kérdéseket. Azt tudod, hogy mi volt a címe a Gyuren Gyuren első albumának?
1: Nem.
0: Dehogy nem.
1: Gyuren Gyuren.
0: Így van, ez volt az első albumuk. Rendszeresen hallgatod a műsorainkat?
1: Hát most az utóbbi időben sokat, igen.
0: Nagyon helyes. Remélem, hogy csütörtök esténként is szoktál bennünket hallgatni, mert csütörtök esténként jelentkezik a Lélek Közösség, meg a Benned Élek című műsor, de

0: podcast formában is megtalálható, akár az applikációnkban. Tudod, hogy ki a műsorvezetője ezeknek a beszélgetős műsoroknak?
1: Peller Marian.
0: Igen! És már csak egy kérdésem van. Mit csinálsz június 28-án, vasárnap?
1: Hát én koncertre fogok menni.
0: Bizony, hogy koncertre mész! Drága Zsuzsa, gratulálok! Tiéd a páros belépő a Gyurán Gyurán június 28-ai koncertjére a Papp László Budapest sportarénába.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon-nagyon örülök, hogy játszottál velünk. Gratulálok!
1: Köszönöm.
0: Legyen csodaszép a napod.
1: Neked is. Hello.
0: Köszönöm. Szia, szia.
1: Szia.
0: Látják, ilyen egyszerű. Szemfülesnek kell lenni, és ide kell csörögni akkor, amikor meghallják a felhívást. 06303030958, ezt a számot ne felejtsék el, sőt, mentsék el a telefonjukba. Mi pedig megyünk tovább a kívánság műsorban, mégpedig egy Bagosi Brothers Company dallal. Anita a lámpást szeretné küldeni Lucának. Előtte azonban Laci kérését teljesítem, aki Alexnak küldi Bonnie Tyler Holding Out for a Hero című dalát azzal az üzenettel, hogy kitartást a melóhoz.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a Bagosi Brothers Company dala szólt, ez volt a Lámpás, és már is jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, de előtte még egy kívánságot teljesítek ebben az órában, mégpedig egy szívemnek nagyon is kedves kívánságot. Szia, nem tudom, hogy összejön-e, de hát, ha sikerül, én az idei VB hivatalos dalát szeretném kérni Shakirától, a férjemnek, Sancinak, a ma esti szurkoláshoz. Móni írta ezt az üzenetet. Drága Móni, már is szól a férjednek, Shakira és Burna Boy dala, a Die Die, Shakirának egyébként ez már a harmadik futball VB slágere, ugye a Waka Wakával kezdődött a történet 2010-ben, aztán 2014-ben a La La La című dalt is elkészítette a brazil futball VB-re, bár ez nem lett hivatalos dal, de azért jegyzik a VB dalok között, most pedig a Die Die lett a foci VB hivatalos himnusza, a kifejezés pedig olaszul annyit tesz, hogy gyerünk, vagy hajrá, a Mexikó városi nyitó ünnepségen telt ház előtt énekelte ezt a dalt, most pedig itt a Sláger FM-en zendít rá.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kiemelkedő az érdeklődés a KEHI elnöki pályázatára. Fokozott ellenőrzést rendelt el a hétvégére Budapest rendőr főkapitánya. 15,5 nap alatt biciklisztelt Amerikát Szőnyi Ferenc ultra triatlonista. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Kiemelkedő az érdeklődés a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki posztjára. Két hét alatt 78 pályázat érkezett, közölte a miniszterelnökség. A mezőny sokszínű, a pályázatokat 5 tagú szakmai bizottság értékeli, amelyben a pénzügyminiszter, az igazságügyi miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter, a belügyminiszter és a miniszterelnökséget vezető miniszter vesz részt. A kinevezésről a miniszterelnök dönt. A hétvégére fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros teljes területére Budapest rendőrfőkapitánya. A rendelkezés pénteken 20 órától vasárnap reggel 8 óráig lesz érvényben. Célja a jogsértések megelőzése és a közbiztonság fenntartása. Tegnap 36 ország nagykövetsége és 8 kulturális intézet közös nyilatkozatban üdvözölte az új kormány álláspontját a szombaton kezdődő 31. Budapest Pride kapcsán. Mai hatállyal felmentettek Kovács Zoltánt a Nimród vadászújság főszerkesztői feladatai alól az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöksége, közölte a Magyar Vadászkamara. A felmondási időszak alatt a főszerkesztői teendőket Pechtor János, a védegylet ügyvezető elnöke látja el. Kovács Zoltán egykori kormányszóvivő és volt nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár azt reagálta, az elnökségi ülésre nem hívták meg és a döntést nem közölték vele személyesen. 12 órás sztrájkot tart holnap a Hanon Systems Hungary Kft. Pécsi és Székesfehérvári autóalkatrészgyára, közölte a Vasas Szakszervezeti Szövetség. A termelés reggel 8 és este 8 óra között áll le, a dolgozók az alacsony bérfejlesztés ellen tiltakoznak. A szakszervezet szerint a vállalat nem volt hajlandó felülvizsgálni a 2026-os béremelést, a munkavállalók pedig úgy érzik, hogy béreik reál értéke csökkent, miközben a terhelés nőtt. A sztrájkot a szabályok betartásával szervezik, és továbbra is nyitottak a tárgyalásra. Átlagosan bruttó 2180 forintos órabérre számíthatnak a diákok Magyarországon, derül ki a profession.hu friss elemzéséből. A legtöbb állás lehetőséget továbbra is a vendéglátás kínálja, ahol átlagosan 1928 forintos órabért fizetnek, az adminisztratív munkáért pedig átlagosan 2223 forintot adnak. A leggyakoribb pozíciók között host, hostess, felszolgáló, bolti eladó, pénztáros, adminisztrátor és logisztikai ügyintéző szerepel. A diákokat célzó hirdetések több mint 85%-a tartalmaz bérinformációt. A kutatás szerint a Z-generáció számára továbbra is a fizetés a legfontosabb szempont állásválasztáskor. 15,5 nap alatt biciklisztelt az Egyesült Államokat Szőnyi Ferenc ultra triatlonista. A 61 éves komáromi sportoló egészen pontosan 15 nap 16 óra 22 perc után ért célba a Trans Am Bike Non-Stop Checkpoint Edition önálló versenyen Washingtonban, ami a világ egyik legnehezebb biciklis megmérettetése. A több mint 5000 kilométeres távot teljesen egyedül tette meg. Ő szervezte a szállást, az étkezést, a navigációt és a javításokat is, kísérő autó és frissít csapat sem volt mellette. Az időjárás pedig szélsőséges volt. Hajnalban mínusz 5, délután 35 fok is előfordult, a hőségben pedig akár 15 liter folyadékot is megívott egy nap alatt. Mindezek felett a komáromi sportoló cipője is szétesett, egy gyors kötözővel tartotta egybe a verseny végéig. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Jelenleg a Sláger FM hőmérője szerint 32 fok van odakint, Veszprémben pedig 30 fokot mutatnak a hőmérők. Holnap reggel 23-24 fokra ébredünk, délutánra pedig 33-34 fokot ígérnek, de csütörtökön 34-35, pénteken, szombaton 36-38 fok lehet, vasárnap és hétfőn pedig 39-40 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, szóval készüljünk, nagyon megterhelő lesz a következő néhány nap. Aztán jövő héten majd jönnek frissítő záporok, zivatarok, de ezen a héten már nem nagyon számíthatunk esőre. Jó utat kívánok az úton lévőknek, már is mondom, hogy mi a helyzet a főváros útjain. Megszűnt mostanra a forgalmi akadály a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé, ugye itt korábban volt egy baleset, viszont továbbra is balesetben sérült jármű okoz útszűkületet a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé, a Fehér-Holló utcánál, úgyhogy itt legyenek óvatosak, és figyeljenek arra nagyon holnaptól, hogy jelentősen megváltozik majd a forgalmi rend a Budafoki úton. Az Irényi József utcától kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok közlekedhetnek. Várhatóan 2027 tavaszáig marad ez a változás, és arra is figyeljenek menet közben, hogy egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat, a Menyecske utcától a Péterhegyi útig, mert tart a vízvezeték javítása, a Menyecske utcából nem lehet jobbra a Neszmélyi útra kanyarodni. Az 5. kerületben a Balaton utcában tart a felújítás, lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt, és szintén tart a felújítás a Mester utcában, a Tali Kálmán utca és a Ferenc körút között szakaszosan a villamosszínekre terelik a forgalmat. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Folytatódik a kívánság műsor itt a Sláger FM-en, és folytatódik a koncertélmények nyara is. Vajon mikor jön a következő dal, ami koncertjegyet ér valakinek? Most viszont érkezik Ed Sheeran Shivers című dala Zita kérésére, aki Andinak küldi a számot.
3: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
0: Ez a Sláger

Régi szép időket idézett a Spice Girls dala, a 90-es években volt hatalmas sláger, a Wannabe Ensz forgott itt a Sláger FM-en, és mielőtt tovább mennénk az újabb és újabb üzenetekkel, túra bakancsot húzunk és kirándulunk egyet a Dunakanyarban. Ezen a hétvégén ugyanis szervezett, vezetett kiránduláson vehetünk részt a Julianus kilátóhoz, amely kilátó egyébként tavaly szerepelt az év kilátója versenyben, és az előkelő harmadik díjat sikerült elcsípnie, nem véletlenül, hiszen csodálatos panoráma tárul elénk. A szemközti Pilis és a Visegrádi hegységre látunk rá, de szép időben a magas Börzsönyt és a távolabb fekvő felvidéki hegycsúcsokat is láthatjuk. A túra szombaton reggel 9 órakor indul majd Nagymarosról, és miután megteszünk 8 kilométert, mint egy 410 méteres szintemelkedéssel, Zebegénybe érkezünk, ahonnan vonattal megyünk majd vissza a kiinduló ponthoz. Ez egy közepesen nehéz túra program lesz, de kezdők is nyugodtan részt vehetnek rajta. Eltévedni sem fogunk, hiszen szakavatott vezető kalauzol végig bennünket a Börzsöny déli bércein, csak ajánlani tudom. Itt a Sláger FM-en pedig már repülünk is tovább az önök kéréseivel, miközben hegyezzük a fülünket, ugye, mert a koncertélmények nyara folytatódik. Viki kérését teljesítem. Sziasztok, túl vagyok a vizsga időszakomon. Anyukámnak szeretnék küldeni egy dalt, mert az ő támogatása nélkül nem sikerült volna. Minden kiválóra. Michael Jacksontól a Thriller, légy szíj, játsszátok le neki. Gratulálok a szép eredményhez. Anyunak pedig már is szól a dal.

0: nappal. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: It ain't no country club either.

Ez volt a Blau Louisiana, és ha élni felejtek itt a Sláger FM-en, ez pedig a kívánság műsor 0630303095-8. Ide írják meg, hogy milyen dalokat szeretnének hallani, vagy hogyha lenne egy üzenetük, akkor azt is elküldhetik, én igyekszem továbbítani. Itt van például Jócó üzenete. Hello Sláger FM, én egy barna hajú virágkontyos hölgynek, Brigitának üzenek most. Epekedve várom válaszod. Küldöm neki a Sugarloftól Hajnalig még van idő című dalt. Oké, érkezik a szám hamarosan, de előtte Márkó kérését teljesítem, aki a tesójának, Petinek küldi az új Maroon 5 számot, úgyhogy már is ez szól.

0: Nézzük az időjárást. Szárazabb levegő érkezik a következő napokban a Kárpát-medencébe, miközben a hőség tovább fokozódik, és megszűnnek a hűsítő záporok, a maximumok pedig már a 40 fokot ostromolják majd a hét végére. Holnap már kora reggeltől szikrázó napsütés fogad bennünket odakint, és egész nap alig jönnek felhők. Reggel 22-23, délután pedig 33-34 fok várható, és napról napra emelkedik a napközbeni hőmérséklet egészen hétfőig, utána kezd el picit csökkenni, de továbbra is 30 fok fölött alakul minden nap a napközbeni csúcs hőmérséklet, és a következő napokban az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. Az úton lévőknek hasznos tudni, hogy bár vége a délutáni csúcsnak, de egy balesetben sérült gépjármű okoz útszűkületet a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé, a Fehérholló utcánál, úgyhogy ha erre tartanak, akkor legyenek óvatosak, és az M0-ásról is kell a türelem, különösen a keleti szektorban az M3-as felé vezető oldalon Gyál térségében. Az erős délutáni forgalom ugyanis 2 kilométer hosszú torlódást eredményezett. Vissza a fővárosba, a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Lezárták a félútpályát a 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a Simonyi Zsigmond utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 10. kerületben pedig csatorna felújítás miatt zárták le az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, ezért a Márga utca felől Zsák utca lett, és csak a BKK járatait engedik át a lezárt szakaszon. Míg a 6. kerületben a Rózsa utca van lezárva a Szondi utca után, mert átépítik a csatornát. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Major Dunstall, ez volt az All About the Money, és ugye ezek a nagyon-nagyon meleg napok nem igazán kedveznek sem a palacsinta sütésnek, sem a szabadban való sportolásnak, viszont ha napközben nem is, de azért az esti órákban nyugodtan sportolhatunk a szabadban, érdemes is lesz futócipőt húzni ezen a hétvégén, hiszen jön a 32. Decathlon futóest, amely szombaton este várja a futókat Budapest egyik legszebb, legikonikusabb helyszínén, ahol a sport találkozik a történelemmel és a balzsamos nyáreste hangulatával. Az összes táv napnyugta után rajtol majd, a futók pedig az Andrássy úton futnak végig is a kivilágított hősök terén, csodálatos környezetben, és hát nem csak a tapasztalt, sokat edzett futók rajtolhatnak, mert hogy nem csak a félmaratont lehet teljesíteni, akár párosban, akár egyéniben, de van negyedmaraton, sőt félmaraton trió is, ahol három távra oszthatjuk fel a 21 kilométert, és hát persze nem csak futóként, szurkolóként is érdemes rajta részt venni. Na de nézzük az üzeneteket! Szia Kata, szuper a műsor, én is szeretnék kérni egy számot. Jani Csákvecától a Könnyek az esőben címűt. Köszi szépen, Erzsi voltam. Erzsi, már is neked szól a dal.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Taylor Swift Opalite című dala szólt, és ezzel lassan zárjuk is a kívánságtárunkat. Már csak egy üzenetet szeretnék továbbítani, de nem búcsúzom még önöktől, a következő két órát is együtt tölthetjük. Most azonban Ildi kérése teljesül. Kedves Kata, barátnőm Marietta ma ünnepli a születésnapját, neki szeretnék küldeni egy Zséda számot. Hát Mariettának nagyon boldog szülinapot kívánok, még a hírek előtt jön az és megindul a föld.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
6: Legyen tánc! Egyéli gyál a Köki Foodporton és irány a sziget. Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd. Köki Foodport. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
7: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
8: Tisztől a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalja június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
0: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: 6 embert vett őrizett be az NKA támogatások ügyében a NAV. 5 nagy közlekedés fejlesztésről indít társadalmi egyeztetést a BKK. Elkészült Kolombó kutyája Legóból. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Hat embert vett őrizetbe a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alap által korábban kifizetett több mint 17 milliárd forintnyi támogatás ügyében folyó büntető eljárásban. A pénzügyi nyomozók korábban kutatásokat és lefoglalásokat tartottak a Kulturális és Innovációs Minisztériumban, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, valamint magánszemélyeknél. A hatóság közölte, hogy nagy mennyiségű elektronikus adatot elemeztek és számos tanút hallgattak ki. Ma 6 embert állítottak elő, akik korábban a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél és a minisztérium alkalmazásában álltak, néhányan jelenleg is ott dolgoznak. Őket hűtlen kezelés büntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A fejleményt Tar Zoltán miniszter a Hankó botrány előrehaladásaként kommentálta. A 24.hu információi szerint az őrizetbe vettek között van Busz Balázs volt, alelnök, Óbuda korábbi fideszes polgármestere. A politikus védője elmondta, hogy Busz Balázst gyanúsítottként hallgatták ki, ügyfele részletes vallomást tett. A Budapesti Közlekedési Központ 5 jelentős fejlesztés előkészítésébe vonja be a budapestieket a következő hetekben. A társadalmi egyeztetések kérdőívekkel és lakossági sétákkal zajlanak. Már elérhető a Kerepesi út megújításáról szóló kérdőív, és zajlik a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés véleményezése is. Július 2-án indul a Rákos út több mint 1 kilométeres szakaszának felújítását előkészítő kérdőív és helyszínbejárás. Emellett folytatódik a gyalogos és akadálymentességi stratégia társadalmi egyeztetése. A BKK célja, hogy a fejlesztések a budapestiek igényeire épüljenek, és hosszú távon egy élhetőbb, biztonságosabb várost szolgáljanak. Ideiglenes forgalmi rendet vezetnek be szerdától a Budafoki úton a Dél-Buda felé közlekedő buszok haladásának segítése érdekében, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Június 24-től az október 23-a utcától délirányban csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca között pedig a sávot kizárólag a BKK járatai és a kerékpárosok használhatják. A változás várhatóan 2027 tavaszáig marad érvényben. Az építtető kérésére június 8-ától legfeljebb fél évre felfüggesztik az Újpest FC új stadionjának építését, írja a 444. A Fővárosi Kormányhivatal építésügyi főosztálya a projektet koordináló Fóti út 141 Kft. Kérelmére engedélyezte a leállást. A társaságot és a hozzátartozó ingatlant korábban a MOL érdekeltségébe tartozó új Lilla labdarúgó Kft. Vásárolta meg. A Tungsam területére tervezett aréna ellen az újpesti kertváros lakó hosszú ideje tiltakoznak, és a kormányváltás miatt most esélyt látnak a beruházás felülvizsgálatára. Elkészült Kolumbó kutyája Legóból, egy fiatal magyar építészmérnök hallgató tervei alapján. A több mint 5000 elemből álló üreges testű Basset Hound figurát gyerekek és felnőttek közösen építették meg. A kockák szétválogatása egy napot vett igénybe, az összeállítás pedig mintegy 50 órát, amihez 40 tubus ragasztót is felhasználtak. A különleges Legó alkotást a budapesti Madame Tussauds-ban helyezték el, Peter Falk viaszt figurája mellett, amely a népszerű Kolumbó sorozat főszereplőjét ábrázolja. A magyar készítők egy Csontvári Koszkati Vader idézetet is elhelyeztek a Legó kutyus előtt. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Ágnes Vanilla dala szólt, ez volt a Most jó itt a Sláger FM-en, 2 perccel járunk 8:45 után. Én Kiskata vagyok. Most már egy kicsit kellemesebb odakint a levegő hőmérséklete. Most már csak 29 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, de készüljünk a holnapra, mert bizony holnap is nagyon meleg lesz. 33, 34, 35 fok várható napközben. És hát nem csak mi szenvedünk ettől az őrült hőségtől, de gyakorlatilag egész Európa, Olaszországban ráadásul már a legmagasabb hőségriasztás is életbe lépett. Emellett pedig bizonyos tartományokban elrendelték a munkabeszüntetést a nap legmelegebb óráiban. Venetóban például délután 00:30 és 4 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben. Így igyekeznek védeni az emberek egészségét. A legmagasabb szintű vörös riasztás pedig többek között Rómában, Velencében, Veronában, Milánóban, Firenzében is érvényben van. Itt Magyarországon vörös riasztás még nincs, de a sárga riasztás a következő napokban is érvényben lesz. Ráadásul jövő hét szerdáig nagyon úgy néz ki, hogy csapadék sem érkezik, futó nyári záporok, zivatarok formájában sem. Vasárnap is, hétfőn pedig már a 40 fokot is elérheti a hőmérőnkben a higanyszál, úgyhogy így készüljenek a következő napokra. Legyen önöknél mindig legyező, egy palackban víz és hát a bőrvédelem is kerüljön fókuszba, mert nagyon erős, helyenként extrém erős az UV-sugárzás. Itt a Sláger FM-en pedig jön egy erős dal Charlie-tól, a Kávéház itt a Sláger FM-en.

0: Egyik sláger a másik után. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Már csak mi tudjuk,

0: A Magna Cum Laude dallal szólt, ez volt a Volna el kedved itt a Sláger FM-en. Volna el kedvük egy icipicit visszautazni az időbe, csak múlt hét péntekig. Akkor beszélgetett a Sláger reggelben Pornem Petra és Somogyi Zoli arról a kutatásról, amely szerint az ember 47 évesen kerül élete mélypontjára. Ezzel kapcsolatban pedig Petra és Zoli hallgatóink véleményét is megkérdezte.
1: Például Harriet azt írja, sziasztok, 2021-ben voltam 47 éves. A Covid igazán hozzátett a mélyponthoz, viszont onnan csak felfelé jött.
2: Egy másik Henriett írja, hogy pont 47 évesen veszítette el az anyukáját. Oh, az is egy szomorú
1: szegény.
2: Apropó ez.
1: Angélának nem a 47, hanem az 57 volt az, amikor oda került.
2: Akkor ő egy kicsit ráhúzott még erre. Van, aki meg azt írja szó szerint itt a Facebookon, hogy ó, még akkor volt a legkisebb, tehát hogy a legbolondosabb korszakában, amikor 47 volt. Aztán itt van velünk Krista. Jó reggelt!
3: Hello.
1: Hello.
2: Aki meg felsorolt egy csomó életkort, tehát hogy nálad ezek szerint nem koncentrálódott a 47-re, sőt 48-at írtál, de előtte még legalább másik 5-6-7-8 kis, a számolom, hogy hány életkort.
1: Mik ezek a számok?
2: Mi történt itt?
3: És ami még oda sincs írva.
2: Kifejted nekünk egy picit bővebben?
3: Hát röviden, vagy nem annyira röviden úgy tudnám összefoglalni, hogy én szerintem az élet az ilyen, hogy úszkálunk egy szabad vízen, és jönnek a hullámok, hullámvölgyek, hullámhegyek. Az ember, amikor ezeket megéli, most mindig mondják, hogy mi baj lehet egy gyereknek.
1: Igen.
3: Tehát, hogy amikor 9 éves vagy, vagy 13, akkor épp úgy érzed, hogy most minden tetőzött, kész, vége, nincs értelme. Amikor csalódott vagy, kilátástalan, nem úgy sikerülnek a dolgaid, vagy nem éled meg azt a elfogadást, vagy szeretetet, akkor abban az életkorban ugyanolyan
1: érzés. Azért jó, hogy mondod, mert tinédzser korban nekem is volt olyan elsöprő szerelem, ami aztán végül nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, és én abba bele akartam halni, és azt hittem, amit mondod, hogy kész, vége a világnak. Aztán azóta annyi minden történt, és rájöttem, úristen, az ilyen nüansznyi kis dolog.
2: Én meg akkor egy másik szállat hoznék be, mert nekem meg most ez, amit mondasz, azt jutatta eszembe, hogy például, amikor még 6-osztályos gimibe felvételiztem, és nem sikerült, akkor szerintem sokkal inkább mélyponton voltam ott 12 éves fejjel, mint most közel a 47-hez. És aztán, amikor jött a gimnázium időszak, ahol abszolút meg az egyetemi felvételire való felkészülés, és ott olyan kívások voltak, és ezért pont az előbb mondtam, ugye, hogy oké, persze visszaugranék, lennék megint gyerek, mert hogy milyen jó volt a vakáció, de igazából nem lennék. Aha. Mert utána meg, amikor jött a suli időszak, és a dupla órás töri dolgozat, meg az irodalomfakt, meg a matek dolga, meg a fizika, hát nem, én nem mennék oda vissza, szóval, hogy nem. És akkor olyan gyomorgörcsös időszakaim voltak, amik azóta soha. Tehát, hogy jó, lehet, hogy az is benne van, ugye, mert a kutatás arról is szól, hogy mert, hogy már 47 éves korodban pont annyi idős például a gyermeked, és ugye nincs gyermekünk, Petrának se, nekem se, lehet, hogy ez ettől is egy kicsit kevésbé érzem magam, hogy befeszülve, nem tudom, de szerintem gyerekkoromban sokkal feszültebb voltam, mint most.
1: Timi azt írja,
3: hát, ha így elolvasom a gyerekkori verseket, így visszanézem, tehát amik ott, lehet, hogy elfelejtettem volna, de amikor ránézek, akkor látom, hogy azt nem tudom már vállalni, azt az életérzést, igen, ami akkor rajtam volt.
2: Aha.
1: És most hogy vagy? Jól vagy?
3: Hát most fogjuk rá, most most egy kicsit kezdek reménysugár.
1: Na, az jó, az mindig
2: hát
1: kell.
2: Hát akkor örülünk, hogy
1: kellenek a reménysugarak. Köszi Kriszta, szia!
2: Szép nyarat!
3: Szia!
1: Timi azt írja, sziasztok, 47, egy hónap múlva töltöm. Tavaly a házi orvosom, hogy miért nem lihegek lépcsőzés után, miért nem magas a vérnyomásom. Szerintem nem ez a mélypont, szép napot. Aztán Csiszi azt írja, jó reggelt, kedves Zoli, előre is nagyon boldog születésnapot kívánok. 47 évesen nincs mélypont, tök jó időszak. A mélypont most van, 10 nap múlva töltöm a 60-at, na az lesz a mélypont, csodás hétvégét.
2: Nekem kezded az egyik kedves szomszédom a társasházban, ő a gyógyszerészi kamarának egy elnökségi tagja, és ugye ő mondta múltkor, hogy ó, te tudod, el tudod képzelni, hogy a te korodban férfiak, meg egyébként emberek már hányféle gyógyszert szedtek, hogy nem, ne csináld már, és tudja, hogy és semmit, tehát nekem a maximum az, lekopogom, amikor a szopogató tabletta kell októberben a torokfájásra. Meg mondjuk egy évben kétszer fejfájásra valamit így gyorsan bekapogom, akkor már nagyon nem bírom, és itt kimerül, úgyhogy én ezt a mélypontosdit egyelőre nem nagyon érzékelem, és igyekszem optimistán hozzáállni, lehet, hogy naivan, de én azt mondom inkább, hogy optimistán, pozitívan, nincs itt semmi látnivaló. Gyerünk tovább.
0: Azt hiszem, nem árulok el túl nagy titkot, ha megsúgom, hogy Somogyi Zoli éppen tegnap ünnepelte a 47. születésnapját, ezúttal Zolival is boldog szülinapot neki. Petra és Zoli pedig jövő héten ismét visszatérnek, majd ezen a héten azonban Kajdi Csaba Cillával és Mautner Zsófival indíthatják a napjukat. Holnap reggel 6 órakor is ők ébresztenek majd bennünket. Most pedig megyünk tovább Váci Eszter és Beri dalával. Jön az Egyedül. Valami.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Odett és Marsalkó Dávid közöse a Holnapig szólt. Mi pedig nem várunk holnapig, hogy egy jó kis beszélgetést hallgassunk, hiszen este 10-kor ma is jelentkezik majd a Slágerkult Esmiller András műsora, benne pedig Gubinec Ákos lesz majd a műsor vendége. Az ő számára a nyár a közösségi éneklés, a tanítás és a népdal továbbadásának egyik legsűrűbb időszaka, hiszen júliusban immár harmadik alkalommal rendezi meg a zsámbéki népzenei tábort. Erről beszélgetnek majd ma este Esmiller Andrással, mi pedig belefülelünk a beszélgetésbe.
1: Említetted itt a közösségépítés szót, és gyakorlatilag én egészen a kisgyermekkorom óta nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy kezdetben a családi közösséget, aztán a baráti közösséget, aztán a tágabb közösséget, mondjuk a zene iránt érdeklődőket összehívjam, és összeszervezzem, és olyan programokat szervezzek, amik egyébként összehozzák ezeket az embereket. És akkor így jött az, hogy 2021-ben szerveztük meg először így, pont egyébként nagyon jó barátokkal együtt a Szép Fesztivál. Ez egy nagyon pici családias hangulatú fesztivál, és az évek alatt pedig kialakult, hogy ez tulajdonképpen egy tehetséggondozó és közösségépítő fesztivál. Most egy picit később lesz, majd szeptember elején egyébként, de már most is nagyon, nagyon izgatottan várjuk. Aztán emellett pedig szintén az pedig az egyetemről indult ki, hogy közösségépítés, és alapvetően a Művészetek Völgye egyetemi udvarának is az udvargazdája vagyok, van egy ilyen titulus, és azt is közösen hoztuk létre még akkor hallgatóként, most már ugye oktatóként, ahol a funkciója ennek az udvarnak gyakorlatilag az, hogy 10 napon keresztül a különböző egyetemek, most a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Táncművészeti

0: Egy nagyon fontos küldetése is ennek, az pedig az, hogy ez a közös alkotás ez megvalósuljon. Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk, amikor én megálmodok egy projektet, akkor azt tudja mondani, hogy jaj, hát én találkoztam itt a völgyben a táncművészetiről XY-nál, és akkor én vele szeretnék dolgozni. Tehát, hogy ez így
1: jó, hát ez...
0: fonja aztán a kapcsolódásokat tovább és tovább.
1: Nyitottak egyébként?
0: Abszolút. Ugye a művészetek völgye amúgy is egy ilyen nagyon
1: az okay.
0: nyitott fesztivál, és valószínűleg pont azért adja ez a millió adja aztán azt, hogy a mi udvarunk is, és ez a felszabadult hozzáállás is, hogy mondjam, ott érvényesülni tud az udvarban, ugye nincsenek, hogy mondjam, egyetemi elvárások, vagy éppen
1: világos.
0: Órarendi leírások, hanem ott tényleg mindenki szabadon alkot, és aztán ebből jönnek ki nagyon jó kis projektek.
1: Na, tényleg izgalmas lesz a nyár, a táborról még nem beszéltünk. Pontosan mikor van?
0: Így van, az első tábor az a zsámbéki népzenei tábor, amely idén már egyébként harmadik alkalommal kerül megrendezésre, július 1-2-3 uh-huh. zsámbékon tehát, és az idei évnek a különlegessége az, hogy egyébként egy erdélyi adatközlőnek hívjuk, de én inkább azt mondanám, hogy egy erdélyi egyéniség, egy énekes bácsi is ellátogat majd a táborba.
1: De várjál, de miért adatközlő?
0: Hát mert ez a tudományos megnevezése gyakorlatilag, mert ő adatot közöl, és közölt az elmúlt évtizedekben, amit aztán mi, mint fiatal, vagy olyan népzenészek, akik nem feltétlen a paraszti kultúrában nőttünk fel, azokból az adatokból tudunk tanulni, és mondjuk ezt tudjuk.
1: Na oké, de te most ezt olyan természetességgel mondod, mintha ezt nekünk tudnunk kellene. Na ez nem szakmai?
0: Ezért, dehogy nem, igen, hát ezért fejtettem így ki, mert egyébként már így nyilván így természetesen jön ez a szó.
1: Most
0: de...
1: ezen gondolkodtam, hogy mondom, most ezt tudnom kellene?
0: Nem.
1: Hát még a hallgatóknak.
0: Így van, tehát, hogy, de azért is mondom, hogy ez egy tudományos kifejezés. Aha. Sokkal jobban szeretem használni azt, hogy egy erdélyi énekes előadó látogat el hozzánk.
1: Az izgalmas lesz így.
0: Abszolút, és tőle tanulhatunk olyan dallamokat, amik akár gyerekkora óta már vele vannak. 3 nap, így van 2 éjszaka, de alapvetően lehet úgy is jönni, hogy nem ott alvós jelleggel.
1: Aha, szuper.
0: Az ének mellett még duda, illetve hegedű oktatás is lesz ebben a népzenei táborban, illetve hát az esti programokban természetesen közös éneklés, akár borkóstoló, úgyhogy a gasztronómiai élmények is kapcsolódnak majd a táborhoz.
1: Szuper.
0: Július 13-tól 17-ig, tehát egy másfél héttel később, igen. pedig a szülőföldemen Zalában lesz egy ifjúsági, gyermek és ifjúsági népzenei tábor, a Göcsei Népzenei Tábor, amelyet most már 9. alkalommal rendezünk meg, és hát itt pedig gyakorlatilag ez egy ottalvos tábor, és nagyon sok hangszer, kobosz, hegedű, citerából különböző csoportok, ének, és nagy szeretettel várjuk a látogatókat, a fiatal népzenei iránt érdeklődőket.
1: Hát sokat nem fogsz pihenni.
2: A teljes interjút este 10 után hallhatják itt a Sláger FM-en, akkor kezdődik a Slágerkult Esmiller András műsora, most pedig a Honeybees dala forog, az Így játszom.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan 8 óra 50-60, vagyis 4 perccel járunk 9 óra előtt, azonnal érkeznek a friss információk Ortutai Dóritól, de a hírekig van még egy pici időnk, konkrétan 4 percünk, úgyhogy ebbe belefér a Hooligans dala, a Játszom zárja az óránkat.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Gyors vasútervet adott át a visegrádi kormányfőknek Magyar Péter miniszterelnök. Péntek éjfélig marad a hőségviasztás, szombattól harmad fok lép életbe. Első alkalommal rendeznek Budapest Play utcazenész fesztivált a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, mondta a magyar miniszterelnök Gödöllőn a visegrádi együttműködés kormányfőinek találkozója után tartott sajtótájékoztatón. Magyar Péter a gödöllői Grassalkovics kastélyban, Andrej Babis cseh, Donald Tusk lengyel és Robert Fico szlovák kormányfővel egyeztetett. A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia elkötelezett a visegrádi együttműködés megerősítése mellett. Mint mondta, olyan V4-et szeretnének építeni, amely képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, és amely erős, hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban. A miniszterelnök gyors vasút tervet adott át a visegrádi kormányfőknek, amely Budapestet Pozsonnyal, Prágával és Varsóval kötné össze. Célja az, hogy a szlovák elnökség idején erre megszerezzék az Európai Unió pénzügyi támogatását is. A felek megállapodtak abban is, hogy visszatérve a régi bevált módszerhez, a V4 országok az uniós csúcsok ülések előtt egyeztetni fogják álláspontjaikat, és minél több ponton igyekeznek majd egységesen fellépni. Péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos, majd szombat 0 órától június 30-án kedd éjfélig harmadfokú riasztás lép életbe, közölte a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az indoklás szerint a következő napokban is tartósan extrém hőség várható, amely fizikailag és mentálisan is megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek a kisgyermekek, idősek, várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegek. A letartóztatásban lévő Őrsi Gergely továbbra is részt vesz a második kerület döntéshozatalában, erősítette meg a 24.hu-nak Varga Erőd Bendegúz alpolgármester. Elmondása szerint a korrupciós ügyben fideszes, MSZP-s és momentumos politikusokkal együtt őrizetbe vett polgármester megkapja a testületi anyagokat, elolvassa, megjegyzéseket ír, és lehetősége van módosítások vagy új előterjesztések készítésére is. A második kerületi önkormányzat működése zavartalan, minden kötelező és önként vállalt feladatot ellátnak, a hivatalos eseményeken az alpolgármester helyettesíti Őrsi Gergelyt. A portál felidézi, hogy Őrsi Gergely népszerű polgármester, a legutóbbi önkormányzati választáson közel 70%-os eredménnyel győzött, letartóztatása után pedig kisebb szimpátia tüntetést is szerveztek a kerületben élők. Feloldotta a csobánkai sziklamászóhelyeket érintő lezárásokat a Dunaipoly Nemzeti Park. A Pest vármegyei település határában álló Oszoly-sziklán található Veszprém és Delágófal sziklamászó útvonalait áprilisban zárták le ideiglenesen, miután a sziklákon kezdett költeni egy vándor sólyompár. A ragadozó madarak a sziklamászók távol létében a természetvédelem folyamatos ellenőrzése mellett zavartalanul költötték ki és nevelték fel a három fiókát, akik mostanra kirepültek a költőhelyről, így már nincs akadálya sziklamászásnak. Első alkalommal rendez utcazenész fesztivált a főváros Budapest Play néven. A program július 30-a és augusztus 1-e, valamint augusztus 6-a és 8-a között zajlik 10 helyszínen, többek között a Deák Ferenc téren, a Batthyány téren, a Nagyvárad téren, a Margit szigeten, az Őrs vezér terén és a Fény utcai piacon, ahol várhatóan 50-60 utcazenész lép fel. A fesztivál és verseny célja, hogy a pályakezdő előadók is lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra. A közönség szavazhat, a szakmai zsűri döntés alapján pedig több fellépő bekerülhet a Sziget Fesztivál utcazenész programjába. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a hazai sláger. A legnagyobb slágerek változó.

Karamellvallomásra szólt itt a Sláger FM-en, ez volt várt váratlan. Egy perccel járunk 8:45 után. Nagyon kellemes estét és jó lazítást kívánok önöknek, feltéve, hogy lazíthatnak. Én Kiskata vagyok, és még ezt az órát töltjük együtt, és benne beszélgessünk egy kicsit egy vadonatúj kutatásról, amelyet egy biztosító cég készített. Ők összeállítottak egy rangsort, amely azt vizsgálja, hogy mennyire könnyű a külföldi munkavállalóknak beilleszkedniük és új életet kezdeniük a világ különböző pontjain. Az már a kutatás elején kiderült, hogy a befogadás minősége nem csak azon múlik, hogy mennyire egyszerű beutazni egy-egy országban, hanem olyan tényezők is meghatározzák, mint a munkalehetőségek, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, a pénzügyi stabilitás, a közbiztonság, illetve a külföldről érkezőkkel kapcsolatos társadalmi hozzáállás. Európa egyébként kimondottan befogadónak bizonyult, a listát pedig Izland vezeti, ahol kiemelkedően magas a külföldi foglalkoztatási ráta, de kiemelték a gördülék egy ügyintézést és a magas társadalmi bizalmat is. A második helyet Luxemburg szerezte meg, a harmadik Új-Zéland, a negyedik pedig Ausztrália lett. Az európai kontinensről még Svájc, Írország, Csehország, Portugália és Ausztria is bejutott a 10 legnyitottabb ország közé. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen elgondolkodtató. Most viszont megyünk tovább egy olyan dallal, ami garantáltan itthon tart bennünket. Roy és Ádámtól szól, az otthon itt van.

Ez volt Rácz Gergő és Orsovai Reni Dalaha mostantól itt a Sláger FM-en, és készülünk a holnapra, nagyon-nagyon meleg időre számítsanak, a nyár tetőzni fog a következő napokban, és még mindig csak az elején járunk, fölénk húzódik ugyanis egy hőkupola, úgyhogy hazánkat is elárasztja a szubtrópusi eredetű afrikai légtömeg. A hőség vasárnap is hétfőn tetőzik majd, a hőmérséklet akár a 39-40 fokot is elérheti. Jelentősebb emelkedésre majd péntektől kell számítani, de azért a holnapra, holnap utánra ígért 33-35 fok sem lesz kutya, viszont kutya meleg lesz szombaton, vasárnap és hétfőn, akkor közelítjük majd meg leginkább a 40 Celsius fokot, úgyhogy lélekben erre készüljünk, és hát nagyon úgy néz ki, hogy a felfrissülést hozó záporok is elfogytak. Nem fogyunk ki azonban a legnagyobb slágerekből, Király Viktor érkezik, és a Run.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Hevesi Tamás énekelt nekünk a Szólj rám, ha hangosan énekelek című dalról, pedig az jutott eszembe, hogy múlt héten Pordán Petra és Somogyi Zoli Hevesi Tamás feleségével, Hevesi Krisztával beszélgetett egy témában. Ezt a beszélgetést fogjuk most visszaidézni.
1: Eszeny Jenikő pár év után ismét a figyelem középpontjába került, hogy hát több színész elmondása szerint mennyire embertelenül bánt a Vígszínház igazgatójaként és rendezőjeként a beosztottjaival, és aztán pár hete Alföldi Robert nevét is ugyanígy bedobták a közösbe a színjátszó szakmából, hogy hát ő is tudott nem igazán elfogadható vagy megengedhető stílusban beszélni a színművészeivel. És hát eszünkbe jutott nekünk a mi drága Hevesi Krisztánk, aki túl azon, hogy szexuálpszichológusként praktizál, ő ugye sportpszichológus is, éppen ezért arra gondoltunk, hogy megcsörgetjük őt. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
1: És az is eszembe jutott, vagy eszünkbe jutott, hogy pár évvel ezelőtt, amikor az úszók körül volt ugye botrány, hogy velük hogyan bántak a medencében, akkor már beszélgettünk, és ez egy elég jó sikerült beszélgetés volt, és figyelj, én azóta azon kattogok. És most tegyük félre Eszeny Jenikőt meg Alföldi Robertet, általában a jelenséget próbálom megérteni, én azon gondolkodom, és bocsánat, hogy a közepébe csapok, hogy vajon buksi simogatással lehet-e emberfeletti teljesítményre sarkalni valakit?
3: Igen, ez való igaz, hogy az élsportban azt szokták mondani, hogy leginkább az autoriter vezetői, edzői stílus eredményes. Tehát még nagyon szeretnénk azt hallani, hogy a demokratikus és a sportolókkal mindent egyeztető és megbeszélő edzők nagyon sikeresek, de hát sajnos az eredmények nem ezt mutatják. Na, aztán persze kérdés, ez még csak vezetői stílusról van szó. Itt a bántalmazás azért nagyon más dolog. Tehát tipikusan az ilyen eredménycentrikus rendszerek, tehát ugye például az élsport nagyon megtűri, nagyon tág keretek között. Ugye gondoljunk eleve a sportnak a másfajta jellegére, most csak egy rövid példát hadd mondjak, hogy az, hogyha mondjuk valaki a hetes környékén odébb passzoltja a másik játékost, az még így asszertivitás, ugye önérvényesítés, míg hogyha bemegyek az üzletbe, és odébb lököm a vásárlót a pénztárnál, ugye az már agresszió. No, hát ez most csak egy példa, viszont a kettőjük viszonyát érintően, tehát sokszor a rendszer zár, mert jönnek az eredmények. Tehát mondhatjuk azt, hogy a győztes edzők, vagy akár a sikeres rendezők fedhetetlenek, mert mindig vannak olyanok, akik vágynak bekerülni oda, akik bármit elviselnek, csak azért, hogy egy ismert híres edző belőlük hitük szerint a legjobbat kihozza. Nagyon nagy különbség van, tehát tényleg itt az egyéni erőforrások, tehát az, hogy valaki mennyire bírja elviselni. Milyen a személy

0: százalék.
1: Nem, majd mindjárt, érjünk nyugodtan végére.
0: Igen, hogy ez a baj, hogy valójában egyik oldalról mindig vannak olyanok, akik ezt elviselik, a rendszer jól működik, és nekem még eszembe jutott Károlyi Béla, nem tudom, hogy így emlékeztek-e a legendás edzőre, ugye a románoknak a üdvöskét, a Nadia Comăneci-nek volt ő az edzője, és hát tényleg hihetetlen eredményeket ért el, és aztán kint maradt Amerikában, ahol rögtön feljelentették az édesanyák, tehát azt, hogy hogy bánik a gyerekkel. Uh-huh. Tehát egy teljesen, ugye ezért mondom, hogy nyilván nagyon függ a környezettől is, hogy az adott környezet, vagy akár az adott társadalom mit szokott, meg mit fogad el, hogy mit tart természetesnek. Aztán meglepő módon ott is tudott ugyanolyan eredményes lenni, csak éppen le kellett vetkőznie ezt a fajta megszokott, agresszív, érzelmileg megalázó bántalmazó stíl.
1: Csak az a nehéz, hogy hol van a határ annak, hogy megalázás, meg hol van az, amikor lehet, hogy agresszívan, de valamilyen módon jobb teljesítményre sarkalsz valakit.
0: Igen, pontosan ez a nehéz. Ez a nehéz mindig a bántalmazásnál, hogy nyilván vannak azok az egyértelmű bántalmazások, amik már vita nem fér hozzá, tehát ugyanígy mondjuk az orosz tornát már maradva, amikor mondjuk lesérültek a lányok az olimpia előtt, tehát hogy az mondjuk egyértelmű, pláne hogyha olyan következménye van. Közte viszont nagyon nehéz ezt a pontos mércét megtalálni. Nyilván tehát mondjuk olyan egyértelmű dolog, hogy mondjuk egy sikeres edzőnő, akinél nagyon eredményes és a legjobb, és senki nem akar máshova menni, viszont a kislányok mondjuk mindig zokogva mennek haza. Ez azért nyilván mutatja azt, hogy ott probléma van. Ami fontos tényleg, és legyen szó gyerekről vagy felnőttről, hogy pontosan a másiknak az emberi méltóságát meghagyni. Tehát más ugye, tehát nyilván az igaz, hogy különböző helyzetek vannak. Tehát például mondjuk, hogyha egy bankigazgatóként az ember a mellette lévővel ordibál, akkor az furcsa, de egy edző a pályaszélén kiabál, az egy megszokott dolog. Tehát nyilván, hogy az adott helyzet is változó, de hogy itt az a fontos, hogy a személyeskedés, a megalázás, az érzelmileg vagy ignorálás, figyelembe nem vett létel, a mások előtt olyan gúnyoros mondatok, tehát hogy ezek azok, amik viszont semmilyen szakmában nem megengedettek.
2: Én örülök tehát, annak, hogy a világ ebbe az irányba megy, hogy most már inkább ciki, hogyha valaki így viselkedik főnökként, de nyilván hát mindenkinek szíve joga azt csinálni, meg azzal élni, amit szeretne. Köszönjük, Kriszta!
0: Nagyon szépen köszönöm! Békés munkahelyeket!
2: Köszönjük szépen!
1: Jó munkát! Szia-szia!
0: Sziasztok!
3: Azt hiszem, hogy ennél jobb kívánságot különösen a nyári időszakra én sem mondhatok önöknek. Békés munkahelyet kívánok én is. Holnap reggel is indítsák velünk a napot, bár ezen a héten ugye nem Pornem Petra és Somogyi Zoli ébreszt bennünket reggel 6-kor, hanem Kajdi Csaba Cilla és Mautner Zsófi. Rengeteg érdekességgel és jó pár finomsággal készülnek holnapra is, úgyhogy a szerdát is érdemes lesz velünk indítani, mint ahogy a keddet is érdemes velünk zárni. Jön már is a Solvave dala, a Valaki mondta.

Ez volt a United dala, ha nincs ősz, nincs tél, itt a Sláger FM-en csak nyár van. És tart a koncertélmények nyara is, úgyhogy füleljenek a folytatásban is. Bár én most elbúcsúzom önöktől, de holnap találkozunk és újra együtt játszunk majd. Most azonban érkezik Esmiller András és indul a Slágerkult, úgyhogy további kellemes és tartalmas rádiózást kívánok önöknek. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel. Freddy dalával köszönök el, jön a Pioneer, minden jót!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az MNB elnök szerint az RV-stop azonnali kifezetése sem veszélyeztetni az árstabilitást. Nyári közlekedés biztonsági kampányt indított a BRFK és a BKK a gyermekek védelméért. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A monetáris tanács 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette az alapkamatot, és ezzel a jegybank ismét megkezdte a monetáris lazítást, mondta Varga Mihály jegybankelnök. Közlése szerint az inflációs pálya a júniusi előrejelzés alapján jelentősen lejjebb került, a forint erősödése és a kedvezőbb energia és élelmiszerárak pedig tovább mérséklik a kockázatokat. Varga Mihály hangsúlyozta, a kiskereskedelmi ár és stop kivezetése sem veszélyeztetni az árstabilitást, mert a jegybank számításai szerint az intézkedés megszüntetése sem emelni az inflációt a cél fölé. A nyár folyamán további kamatcsökkentések is szóba kerülhetnek, a következő döntéseket a szeptemberi inflációs jelentés alapján hozzák meg. A budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ idén is közös kampánnyal hívja fel a figyelmet a gyermekek biztonságára a nyári szünetben. A BRFK a vakáció 10 hete alatt heti rendszerességgel tart ellenőrzéseket, játszóterek, strandok és más forgalmas helyszínek környékén. A részleteket Sóz Zoltán rendőrőrnagy, a BRFK közlekedés-rendészeti főosztály kiemelt főelőadója mondta el a Sláger FM-nek.
2: Nyári kampányunk egyik legfontosabb eleme az a 10 hétig tartó közlekedésbiztonsági ellenőrzés, melynek helyszíneit a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ közösen jelölte ki. Célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek biztonságára, keresztszabályok betartására, valamint a sebességhatárokra. Emellett munkatársaim június hónapban több esetben fognak utazni a fővárosi villamosokon, ahol lehet velük beszélgetni a gyermekek biztonságáról, a nyár veszélyeiről. Ezzel párhuzamosan a Budapesti Közlekedési Központ az arra alkalmas utastájékoztató rendszerein és az ügyfélszolgálati irodák kijelzőin több baleset megelőzési üzenetet is meg fog jeleníteni. Ha a gyermekünknek a bizonyítványért elektromos roller vagy kerékpár lesz a jutalom, beszéljük át velük a biztonságos közlekedéshez szükséges alapvető szabályokat, mondjuk el nekik, hogy egy baleset esetén soha ne hagyják el a helyszínt, azonban minden esetben értesítsék szüleiket a történtekről.
1: A rendőrség fokozott óvatosságot kér a közlekedőktől, különösen a gyalogosan, kerékpárral vagy rollerrel közlekedő gyermekek miatt. Hivatalosan is fogadták a magyar légierő két új Gripen harcászati repülőgépét a Magyar Honvédség kecskeméti bázisán. A svéd gyártmányú repülők június 18-án érkeztek Magyarországra, velük 18-ra nőtt a Magyar Honvédség Gripenjeinek száma. Sportrendezvény miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a 6. és a 14. kerületben, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Szombat reggel 7 órától vasárnap hajnali 3 óráig lezárják a Hősök terét, a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat. Péntek reggel 6 órától vasárnap 6 óráig megállási tilalom is érvényben lesz több fővárosi útszakaszon. Ahogy korábban jelezte, szeptember 1-i hatállyal lemond a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki posztjáról, Gyulai Miklós közölte nyílt levélben, aki teljes körű tisztújítást tart szükségesnek, ezért elvárja, hogy az elnökség tagjai is benyújtsák lemondásukat. A sportvezető szerint a működőképesség biztosított, a kötelező feladatok finanszírozása rendben van, a műhely támogatásoknak pedig haladéktalanul el kell jutniuk a szakosztályukhoz. A szövetségben hónapok óta feszült a helyzet, a májusi közgyűlésen több beszámolót sem fogadtak el, és korábban az elnök visszahívása is felmerült. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatos

hogy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkon, a ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel az adással. Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Azonnal kezdjük az első részt. Hát kedves hallgatóink, nagyon nagy megtiszteltetés megint, hogy találkozhatunk Medvecki Ádámmal. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy itt van és megtisztelt minket.
2: Köszönöm a meghívást, és örömmel tettem eleget, mert többször találkoztunk már, mint otthon érzem magam ebben.
1: Hát ennek őszintén örülök. Én meg nagyon vártam megint a találkozást, mert annak örülök, hogy aktív.
2: Igen, hál' Istennek vezényelni nem gyakran, néha-néha tudok. A ülve és olyan darabokat, amiket nem kell kotta, mert a szemem és a kotta távolság kicsit nincsenek jóba sajnos egymással, de így olykor-olykor dirigálok, ha pár havonta, és tanítok. Most zárjuk épp az évet a Rizszerzelemzeti Egyetemen.
1: Más a tanítás minősége érzetben? Teljesen ahogy idősödik más. Az ember? Érettebb lesz?
2: Ez független a kortól. Tulajdonképpen azért teljesen más, mert az ember próbálja azt összegezni, szavakba kifejezni, amit csinál. Uh-huh. Nem mint az lenne az egyedül időzítő, hanem amit tapasztalt az ide során, nagy karmesterektől összeszedett tapasztalatból hozzáadott, és azokat kell átadni a növendékeknek, de nem feltétlenül. Rögtön a diagnózist meg kell állapítani, hogy melyik növendék, melyik, milyen hogy úgy van, finoman mondva, gyógykezelésre.
1: Értem.
2: Kinek a klasszikus stílus kell, kinek egy a robbanékony, erőteljes, kinek pedig a lágy, kötött és lírai.
1: Ezek egyéni dolgok?
2: Igen, nincsen. Egy általános recept, hogy ez így kell, ez minden növendék más, mint ahogy pedagógiában is minden ember más, és mindenki ez a saját, meg kell találni azt a hullámhoz, ahol az ember megérteti magát.
1: Egyébként ez így van a színpadon állva is? A közönséghez is meg kell találni?
2: Hát a közönséghez, én a közönséget olyan értem nem célzom meg, azt érzem meg, hogy ez a kifejezés, hogy a műből Az a belső mondani valót, ez csúnya szó, nagyon elcsépelt, hogy mondani való, szellemiséget talál.
1: Értem. Mennyivel szebb ez tényleg?
2: Igen, szellemiséget talál, azt mondani, hogy azt megérezheti a közönséggel, hogy miről szól egy darab, és ha a közönség ezt megérzi, akkor automatikusan jól reagál. A közönségnek vezényelni veszélyes. Mert akkor az kicsit hatásvadász, öntetszelgő, és nem egészen jó eredményt szül.
1: Hogy lesz ez most július 1-én?
2: Hát július 1-én másrészt produkálni kell. Július 1-én nagy örömömre a kitűnő Szent István Színharmonikus Zenekar hívott meg megint. Kedves kollégám Záborszky Kálmán, akivel együtt kezdtük a pályát szinte.
1: Uh-huh. Jó is volt mégig a kapcsolat?
2: Akkor csellista volt, én akkor jöttem el a timpáni mellől, vezettem a növendékzenekart egyszer-kétszer, és ő ott ült a cselló második pultjánál. Ez mind a 60-as évek végén volt. És azóta megvalott az jó kapcsolat, és megtisztelt azzal már többet, hogy meghívott egy önálló, egész estét vezető hangversenyre.
1: Hát pont a múltkor is egy hasonló miatt beszélgetünk. Igen. Jól sikerült?
2: Jól, és talán ennek a következménye ez.
1: A mostani is.
2: A mostani, hál' Istennek jól sikerült, bírtam, és a közönség részéről is jó volt a visszajelzés, uh-huh. Annyira, hogy már rá két napra a Záborszky Kálmán, hogy te ennek folytatása kell, hogy legyen, akkor a siker volt, hogy ez...
1: És meg is lett.
2: Mit mondok, egy dátumot, július 1, mondom, ráérek.
1: De jó. Hol lesz?
2: Zene Akadémia nagy termében este, fél nyolckor.
1: Hol máshol?
2: Fél nyolckor, az is második otthonom, harmadik, bocsánat, a másik az opera, harmadik a főiskola, és a, ott, ott, ahol 60-as évektől kezdve dolgoztam ott, nem is dolgoztam, először koncertre jártam, mint gyerek, mint, mint konzervatóriumi hallgató, aztán mint zenekaritag az Áházival, ott ültem a sarokba, mindig a tím, az üsdom mellett, aztán mint főiskolai hallgató, kisöveg, mint tanár. Úgyhogy ez nekem örömteli dolog, ott megtiszteltetés és ott lenni. Ez valóban, ez, az ember akár az operában, vagy a főiskolában nagytermében belép, akkor most nem tudom kihagyni a megkerül nagy szavakat, mint ha valóban egy templomba és szentélybe lépne.
1: Tehát az egy más dimenzió.
2: Igen, igen, teljesen.
1: Annyira jó, hogy jött, mert akkor végre meg tudok valakit kérdezni. Ugye itt járnak hozzám pályatársak, kollégák estéről estére ebbe a műsorba, és mindig kérdezem a klasszikus területről, hogy mondják már meg, hogy tényleg olyan jó a Zeneakadémia nagytermének a hangzása? Tényleg. Ahogy azt mondják. Na tényleg. És milyen volt régen ehhez képest? Mert ön tudja, meg tapasztalta.
2: Akkor is jó volt, egy kicsit fogottabb volt, nem volt annyira telt, mint most. Valahogy, hogy ennek mi az oka, burkolat, vagy padló burkolat, ez az építészek, akusztikusok jobban tudják, de tény az, hogy nem élesebb, az csúnya szó, zengőbb. Aha. Zengőbb a hangzása. Orgonát keveset hallottam, hogy az orgonával együtt hogy szól, de a nagy szimfonikus zenekar az rendkívül telten, és főleg az, hogy kiegyenlítette.
1: Értem.
2: Kiegyenlítette szól. A megfelelő ültetés, mert az is fontos, hogy melyik hangszercsoport hogy ül, és milyen szögben csapja a fülön a közönséget, rezek, vagy a ütősök, vagy a vévonósok. De mindenféleképpen az, hogy szól. Van a zenében egy hangzásos sonore, ami azt jelenti, hogy hangzóan. Hát ez a főiskola.
1: Értem.
2: Ez a főiskola.
1: Na de milyen jó, hogy még ön is azt mondja, hogy oda belépni, az egy más állapot.
2: Más.
1: És ott föllépni.
2: Igen, az biztos, hogy egy más, az akkor tényleg akkor az ember, ezt nem lehet szavakban kifejezni. Belépés, és belép a gyülekezet elé, és ott próbál valamit csinálni.
1: Hát ennek megvan a maga misztikuma.
2: Igen.
1: Ami most majd július 1-én a közönség előtt történik meg természetesen. Mennyi próba kell hozzá?
2: Hát általában egy zenekar, egy hangversenyre 3-4 próbát szokott adni. Megtiszteltek 4 próbával, pedig hát gyakran játszott művek, és kitűnő a zenekar, én is igyekszem fölkészülni. De olyan művek, amik gyakran hangzanak el. Beethoven 7. szimfónia és Liszt Léprelit című műve. A Kodály Marosiki táncok kicsit ritkában kerül előadásra. Érdekes módon ez a két testvér darab mennyire kiegészíti egymást, a galántai táncok. Azt vezényeltem egyébként januárban.
1: Igen.
2: És hát mivel nekem hivatásom a nemzeti zene, és rajongás, és rajongója vagyok Bartók Kodály művészetének, mindig valamelyiket műsorra tűzöm, hát a testvér darabját, a Marosszékit. Teljesen más. A Marosszéki a maga hatalmas, elementáris erejével lenyűgözi a községet abban a pillanatban, és érdekes, a galántai dallama az felfelülről kezd, és fokozatosan megy lefelé a hang. Nem akarok itt most dalra fakadni.
1: Szabad.
2: Viszont a Marosiki tánc az lentről indul el, a föld mélységéből, mintha fölemelkedne egy tünemény, egy arany folyam, ami úgy elönti az egész vidéket. Alul, és emelkedik a dallam, emelkedik föl. És kirobban egy tető a népdal harmadik sorában. De ugyan a szerkesztés. Ugye a Ritornell, ami a fő téma, és mögött, ami a méltóság teljes és nemes, és fölött a kis gyors táncocskák, karaktertáncok, amik szélesítik, és a finálék, ugyanaz a szerkezete teljes.
1: Hogy lehet otthon készülni egy ilyen hangversenyre?
2: Hát ember elolvassa a partitúrát, ugye a belső hallásomat elég, hallom is, mert hiszen rengeteget már csináltam is, játszottam is, ismerem is. Tehát megszólalnak, hogy bennem hallom, és a technikai lebonyolítása az, hogy agyba elképzelem, nagyon ritkán. Megnézem ezt pártával, hogy néz ki, de általában én a karmester akkor jól készül, ha agyba intézi el a dolgokat, nem tükör előtt mozdulatokkal, hanem aggyal, és elképzel, hogy ezt hogy csinálja, minek kell szólni. Fölállít egy sémát, ami nem biztos, hogy jó, de az úgy hívják, hogy koncepció.
1: Igen.
2: Ami az én elképzelésem, és ami attól eltér, akkor szólok a zenekarnak, hogy így és így szeretné, ezzel a kifejezéssel, ilyen tempóban, olyan hangsúlyozással, ilyen dinamikával, stb. Hát ez megtanulja az ember a szöveget, mert hiszen az is fontos. Az ele alapja, megtanulja harmóniát, dallamokat, hangszerelést, és hangneveket, mindent, ami a darabban van.
1: Egyébként, amikor az első próba van általában, akkor már felkészül a zenekar is?
2: Úgy tudom, hogy megtisztelnek azzal, hogy kapnak előkészítő próbát. Legalábbis legutóbb is ez volt. Tehát nem, hogy mondjam,
1: a nulláról.
2: Ez egy csúnya szó. Az, hogy tájékozottan tudják követni a karmester instrukcióját, kis jártasságot kell.
1: Az, hogy
2: rögtön elkészíteni egy vonást, egy intonációs problémát, az a konkrét dolog, az függettel a karmester koncepciójától.
1: Azon gondolkodtam most, ahogy hallgattam, meg rakom össze a mozaikokat, hogy amikor egyrészt, hát ez is nagy kérdés, pálcával vagy pálca nélkül?
2: Hát a pálca.
1: Pálcával, oké. Okay.
2: Pálcával, ez nem kell szígyelni. Van, aki zavar, hogy aki a jobb kezel is, és jobban ki tudja fejezni magát, pálcával is lehet kifejezően dirigálni. Uh-huh. Az nem egy kapaszkodó bot, amiben vele kapszottuk, és görcsösen hadonászik jobbra-balra, nem, azzal is lehet kifejezni. A pálca, mint egy érzékeny vonos hangszerűen a vonó. Uh-huh. Szóval van annak is szerepe. Én a pálca való dirigálást tartom. Itt is nagy karmesterek is váltakozva vélekednek erről. Mindenki legtöbben karmesterek, legtöbb karmester pálcával dirigál, de például egyik legnagyobb óriások a Klemperer, uh-huh. Az pálca nélkül.
1: Pálca, igen, azért kérdeztem.
2: Igen. Pálca vezényen, ennek egészségügyi oka is volt, ennek is voltak problémái, és de annyira azért jó, egészséges volt a készfeje, hogy nagyon szuggesztív volt, és egy jelenség volt, ülve dirigált ő is, és amikor fölállt, akkor szétment a ház.
1: Igen. Na jó is, hogy ezt mondja. Ezt akartam az előbb kérdezni, hogy karmesterként mi jelenti az igazi sikerélményt?
2: Úgyhogy
1: önnek. Hát mi adja majd az igazi sikerélményt ott július 1-én a Zeneakadémián? Vastaps?
2: Hát van egy olyan, hogy a művész sikere és fizetsége a taps, és a taps az adja a sikert, jól esik. Uh-huh. Kétségtelen. Nagyon jól esik. És azt az ember kijön, és akkor ordítoznak, sikítoznak meg, de kiabálnak tetszésükben. Ez nem vagyok jó ember, de jó esik.
1: Jól esik, oké. Okay. Még ennyi idősen is.
2: Természetesen, akkortól függetlenül.
1: Elmondhatjuk egyébként? Mert
2: persze, most igazán egy kerek kékfúzót érkeztem. 85 éves leszek.
1: Szívből gratulálok.
2: Pár hétemben.
1: Na és hogy van? Az a legfontosabb.
2: Jól, a gerinc problémám változatlan, azon nem nagyon lehet segíteni, de mindent megteszek, gyógyszeres, tornás, és mindenfajta kezeléssel, hogy ez mentális és fizikai eszközökkel, uh-huh. hogy ez tartson. A végső szót aztán majd úgy is a legfelső úr mondja ki, hogy meddig lehet ezt csinálni.
1: Jó, jogos, na de hát csinálja. Pont igen, ez a lényeg, igen, amíg lehet teszi, igen. És én nagyon örülök ennek, hogy aktív.
2: Hát én is.
1: De gondolom, ez konzerválja is.
2: Hát kicsit, hogy az embernek a feladata van, az erőt ad és egy lendületet. Uh-huh. élni akarás, hogy ezt nekem meg kell csinálnom, hát most ne szórakozzunk, hát nekem és akkor koncertem van.
1: És július 1-én lesz is.
2: Igen.
1: A maga a próba egyébként Zuglóban, a Szent Istvánosoknál
2: igen,
1: lesz?
2: Ott van egy nagyon-nagyon jó felszerelt zenei zenepalota, uh-huh. ugye iskola is, igen. főiskola is, és általános tanulmányi iskola is, és koncerttel, próbatermekkel együtt. Ugye a nagy koncertterme, a két kis próbaterme, és kamaratermek, egy nagyon jó felszerelt, csodálatos uh-huh. dolog, ez a Zuglónak egyik kulturális ékessége.
1: Abszolút. Ádám, hogy van ez most, hogy van ideje, ereje arra, hogy egyáltalán járjon koncertekre? Másokat nézni?
2: Hát kevés van, de van azért, különösen főiskolára is, különösen olyan koncertek, ahol a növendékeim érdekeltek. Uh-huh. Nem csak a vizsgákra gondolok. Múlt elég sok koncertre jártam, mert 3 vizsgakoncert volt legutóbb, de hogyha egyik növendékemnek, vagy volt növendékemnek előadása van az operában, vagy van egy kórus hangversenye, vagy egy másik hangszerben való diplomája, mert ugye nekem is van növendékem, aki hangszeres, igen. és ezzel nem árt, hogyha egy karmester tud hangszeren játszani,
1: igen.
2: és zenekarba játszik, hallatlan előny elindul az a karmester, akinek zenekar rutinja van, úgyhogy muzsikus is volt, tisztességes igen. foglalkozása is volt, nem csak előtte áll és szézárkodik. Szóval ez nagyon fontos. Ilyen koncertekre eljárok azért, és olyan...
1: És tud még élményt adni ugyanúgy ennyi év után? Egy-egy koncert?
2: Tud.
1: Na, hát az
2: nem
1: jó.
2: Fásul bele, uh-huh. sőt, hogyha hallok egy csodálatos zenét, vagy egy Verdi vagy Wagner finálét, vagy egy Mozart koncertáriát, akkor magával ragadó és elszoruló, uh-huh. nem torokkal az túl teátrás, elszoruló lélekkel figyelem, és itt minden idegszállammal megfürdöm benne, vagy az fűzik meg bennem. Nem tudom, de ez fantasztikus dolog, hogy az zenének azért van hatása, és sokszor azért is tiltották, mert nagy hatása van az
1: igen,
2: emberekre.
1: Igen.
2: Görög katonáknál hatalma, vagy romaiaknál, nem tudom, ott tiltották,
1: mert
2: ellágyítja az ember igen. szívét.
1: Igen.
2: Hát akkor az rossz volt, de itt ez jó hatása van.
1: Igen. No, talán megkérdezhetem így 85 év után, hogy melyik időszakát szerette nagyon az életének? És a pályafutásának. Melyik volt a legszebb időszak?
2: Hát ez...
1: Bármikor visszatérne.
2: Különböző időszakai voltak, kétségtelen, voltak árnyékos időszakok, voltak fenomenális időszakok. Talán az, amikor a 70-74 utáni időszak, amikor akkor jöttek a gyerekek, karmesterben is egy időben született a legidősebb fia, uh-huh. 54-ben, és a házasság sorra jöttek.
1: A többiek.
2: Jöttek. Ez csodálatos dolog, és az ember próbál a családfogalmát jól hozzáférni. Néha saját butasága révén nem mindig tesz eleget ennek, vagy nem jól, de a család az örökké visszavárja az embert, és az csodálatos érzés.
1: Megtapasztalni.
2: Igen.
1: Hát és milyen jó, hogy ezt most még itt...
2: Most is, és most már nem csak az 5 gyerek van, hanem a 10 unoka is.
1: Hát szívből gratulálok.
2: És úgy, hogy
1: van öröm bennük, gondolom.
2: Van, igen. Egyik éppen most érettségizik.
1: De jó.
2: Remélem, jó lesz.
1: Egyébként megnézik nem is tudom, ilyenkor már dédpapa van? Nem nagy, vagy nagypapa?
2: Nagypapa vagyok.
1: Tehát, hogy megnézik a nagypapát?
2: Meg, igen, hogy ne, gyakran jönnek, és érdekli is őket, leköti is őket. Persze megvan mindenkinek a maga foglalatossága, és nem biztos, hogy pont akkor egy saját rendezvényen, vagy egy iskolai programon, vagy egy iskolai gyaraláson, vagy egy most július 1-én is elkezdett, hogy némelyik már gyarol.
1: Aha, világos. Jó, de lesznek ott közülük.
2: Lesznek, persze.
1: Oké, hát kedves hallgatóink, július 1-e Zeneakadémia, nagy terme, és hát Medvecki Ádám a Szent István filharmonikusokkal lép színpadra.
2: Igen, várjuk szeretettel mindenkit.
1: Mindenkit. Azt a sok-sok energiát, amit beletesznek, azt a figyelmükkel viszonozzák, kedves hallgatóink. És én nagyon jó egészséget kívánok önnek, és még sokszor tudjunk beszélgetni itt.
2: Adja Isten, én is örülök.
1: Ezt kívánom, és elvisszük most mindent, ami minden útravalót, amit csak mondott, mert fontos mondatok voltak benne, úgyhogy vigyázzon magára.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Köszönöm szépen. Ádámtól most elköszönök, kedves hallgatóink, de önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Régi kedves barátunkat, Gubinec Ákos köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked.
3: Köszönöm a lehetőséget.
1: Én ugye, mint népdalénekes is nagy rajongód vagyok, meg szimpatizánsod, de a népzene tanári hírtvallásod meg küldetésed is nagyon közel áll hozzám. Azért ez nagyon fontos a mai világban.
3: Köszönöm, hát igyekszem, és titulus. Örülök, hogy ha már így fogadsz, mert ez mindig így jól esik az embernek, hogy egyrészt így emlékeznek arra, hogy mivel is foglalkozom, illetve
1: hát,
3: hogy...
1: Ne viccelj, hogy emlékeznek. Hát ezt inkább támogatom, mert szerintem ebben az LGPS-edett felületessé váló világban, ahol látod, minden a telefonon történik, már a barátságok is egyébként üzenetekbe mentek át. Nagyon fontosak az olyan közösségépítő szerepek, amelyekkel te meg az, hogy az erdőkben szervezel, ugye legutoljára arról beszélgettünk.
3: Így van.
1: Az mi is volt pontosan?
3: Zöldben zeng a dal, és egyébként pont most volt egy hete nagyjából
1: az
3: idei, hát szezonindító túránk volt. Aha, most, na, vagy hát május végén. És nagyon szeretnénk túlák. Folytatni, abszolút, igen.
1: Hát milyen jó, tehát ez ki csinál ilyet manapság? Tehát ez egy nagyon fontos hídépítő szerep a tiéd.
3: És itt egyébként ezt ki is emelni, amit így mondtál is, az a közösségépítés, hogy igazából szerintem ennek ez a fő funkciója vagy célja, hogy én pont a múltkor azt mondtam egy barátomnak, hogy nem az a célom, hogy ezeken a túrákon több százal legyünk, hanem hogy az a 10-15-20 ember, aki eljön, ő tényleg azt érezze, hogy feltöltődött azon a túrán, és azért, mert mondjuk közösen éneklünk, vagy egyszerűen csak kapcsolódunk egymással, és egy jót beszélgetünk.
1: Ezek fontos találkozások. No, de nagyon sok apropója van a mi mostani találkozásunknak, meg beszélgetésünknek. Hogy vagy? Ez a legfontosabb talán.
3: Jól, lelkileg. Köszönöm szépen. Most éppen sűrű időszak van, így ugye lezárult az egyetemen éppen a tanév, úgyhogy most az oktatási időszakban ugye egy kis szünet jön, de cserébe itt van a nyári szezon, amikor aztán fesztiválok vannak, táborok vannak, koncertek vannak, úgyhogy egy picit ilyen izgatottan várom mindig a nyarat, mert ez egy teljesen más dimenzió, és ugyanakkor azt is látom, hogy azért szeretnék a nyáron pihenésre is időt szakítani. Lesz, most pont múlt héten kijelöltem így azokat a napokat, amiket szeretnék teljesen üresen meghagyni, aztán majd meglátjuk, hogy ez mennyire sikerül.
1: Hát egy tábor is lesz, ami szintén, ha már közösségépítésről beszéltünk, de most még egy picit ragadjunk le a fesztiváloknál. Az téged hogyan érint a fesztiválok?
3: Hát ugye említetted itt a közösségépítés szót, és gyakorlatilag én egészen a kisgyermekkorom óta nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy kezdetben a családi közösséget, aztán a baráti közösséget, aztán a tágabb közösséget, mondjuk a zene iránt érdeklődőket összehívjam, és összeszervezzem, és olyan programokat szervezzek, amik egyébként összehozzák ezeket az embereket. És akkor így jött az, hogy 2021-ben szerveztük meg először így pont egyébként nagyon jó barátokkal együtt a Szép Fesztivál Zalában. Ez egy nagyon pici családias hangulatú fesztivál, és az évek alatt pedig kialakult, hogy ez tulajdonképpen egy tehetséggondozó és közösségépítő fesztivál. Most egy picit később lesz, majd szeptember elején egyébként, de már most is nagyon, nagyon izgatottan várjuk. Aztán emellett pedig szintén az pedig az egyetemről indult ki, hogy közösségépítés, és alapvetően a Művészetek Völgye egyetemi udvarának is az udvargazdája vagyok, van egy ilyen titulus, és azt is közösen hoztuk létre még akkor hallgatóként, most már ugye oktatóként, ahol a funkciója ennek az udvarnak gyakorlatilag az, hogy 10 napon keresztül a különböző egyetemek, most a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Táncművészeti Egyetem, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és idén új egyetemként a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem hallgatói, oktatói találkoznak, és közösen alkotunk és építünk ott is barátságokat.
1: Ez óriási. Azért ez egy olvasztó tégely, amit létrehoztál.
3: Igen, és egyébként ez az elején, hogy mondjam, még ennek nem fogtam fel a súlyát, de hogy ez azért van ennek egy nagyon fontos üzenete is, hogy mennyire jó az, hogy egyébként fiatalok vagyunk, és kapcsolódhatunk akár fiatal művészek, akár más szakirányból érkezők egymással. És van egy nagyon fontos küldetése is ennek, az pedig az, hogy ez a közös alkotás, ez megvalósuljon. Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk, amikor én megálmodok egy projektet, akkor azt tudja mondani, hogy jaj, hát én találkoztam itt a völgyben a táncművészetiről XY-nál, és akkor én vele szeretnék dolgozni. Tehát, hogy ez így fonja aztán a kapcsolódásokat tovább és tovább.
1: Ezek fontos kapcsolódások, meg kapcsolatépítések, amit mondasz. Nyitottak egyébként?
3: Abszolút. Ugye a Művészetek Völgye amúgy is egy ilyen nagyon
1: az okay.
3: nyitott fesztivál, és valószínűleg pont azért adja, ez a millió adja aztán azt, hogy a mi udvarunk is, és ez a felszabadult hozzáállás is, hogy mondjam, ott érvényesülni tud az udvaron, ugye nincsenek, hogy mondjam, egyetemi elvárások, vagy éppen
1: világos.
3: Órarendi leírások, hanem ott tényleg mindenki szabadon alkot, és aztán ebből jönnek ki nagyon jó kis projektek.
1: Na, tényleg izgalmas lesz a nyár, a táborról még nem beszéltünk. Pontosan mikor van?
3: Így van, az első tábor az a zsámbéki népzenei tábor, amely idén már egyébként 3. alkalommal kerül megrendezésre, július 1-2-3 uh-huh. zsámbékon tehát, és az idei évnek a különlegessége az, hogy egyébként egy erdélyi adatközlőnek hívjuk, de én inkább azt mondanám, hogy egy erdélyi egyéniség, egy énekes bácsi is ellátogat majd a táborba.
1: De miért adatközlő?
3: Hát mert ez a tudományos megnevezése gyakorlatilag, mert ő adatot közöl, és közölt az elmúlt évtizedekben, amit aztán mi, mint fiatal, vagy olyan népzenészek, akik nem feltétlen a paraszti kultúrában nőttünk fel, azokból az adatokból tudunk tanulni, és mondjuk ezt tudjuk.
1: Na oké, de te most ezt olyan természetességgel mondod, mintha ezt nekünk tudnunk kellene. Na ez nem szakmai?
3: Ezért, dehogy nem, igen, ezért fejtettem így ki, mert egyébként már így nyilván így természetesen jön ez a szó.
1: Most
3: de
1: ezen gondolkodtam, hogy mondom, most ezt tudnom kellene?
3: Nem.
1: Hát még a hallgatóknak.
3: Így van, tehát, de azért is mondom, hogy ez egy tudományos kifejezés. Aha. Sokkal jobban szeretem használni azt, hogy egy erdélyi énekes előadó látogat el hozzánk.
1: Az izgalmas lesz így.
3: Abszolút, és tőle tanulhatunk olyan dallamokat, amik akár gyerekkora óta már vele vannak. Uh-huh.
1: 3 nap, vagy 2 éjszaka? Hogy van ez?
3: 3 nap, így van 2 éjszaka, de alapvetően lehet úgy is jönni, hogy nem ott alvós jelleggel.
1: Aha, szuper. Okay. Ott is nyitottak egyébként a látogatók?
3: Igen, és egyébként az ének mellett még duda, illetve hegedű oktatás is lesz ebben a népzenei táborban, illetve hát az esti programokban természetesen közös éneklés, akár borkóstoló, úgyhogy a gasztronómiai élmények is kapcsolódnak majd a táborhoz.
1: Szuper. No, akkor július 1-2-3 zsámbék, ez a te oldaladon ott van egyébként?
3: Igen, így van.
1: Ezt majd akkor elmondjuk többször, hogy ne felejtsék el a hallgatók fellépések.
3: Azok is lesznek, már de még a táborokat, is hogyha megengeded, akkor még egyel folytatnám, mert hogy július 13-tól 17-ig, tehát egy másfél héttel később, igen, pedig a szülőföldemen Zalában lesz egy gyermek és ifjúsági népzenei tábor, a Göcsei népzenei tábor, amelyet most már 9. alkalommal rendezünk meg, és hát itt pedig gyakorlatilag ez egy ottalvos tábor, és nagyon sok hangszer, kobosz, hegedű, citerából különböző csoportok, ének, és nagy szeretettel várjuk a látogatókat, a fiatal népzene iránt érdeklődőket.
1: Hát ott olyan tumultus van most itt a programok között, azt hittem, hogy ez is valamikor szeptemberben lesz.
3: Nem,
1: mint
3: ez
1: a másik,
3: ez a
1: de megértettem, oké. Hát sokat nem fogsz pihenni.
3: Sokat nem, de egyébként ezek
1: de
3: fel is töltenek.
1: Pihenés? Hogy mi ez hát neked, az, amikor ott vagy?
3: Azt azért nem mondanám, hogy pihenés, pláne, hogy a Göcsei Népzenei Táborban, mint táborvezető, aha, tehát egy főszervező is vagyok, ott azért nagyon kell koncentrálni arra, hogy na most ebédidő van, most ez legyen lepapírozva, aha, mindenféle engedély meg legyen. A másik táborban ott oktató vagyok, és ott mondjuk több idő jut az effektíve pihenésre, de mindig azt mondom, hogy amennyire elfáradok egy hét után, nyilván annyira fel is tölt, mert nagyon jó azt látni, amikor tényleg ennyi népzene iránt érdeklődővel lehet találkozni.
1: Engem mindig foglalkoztatott a te tanári lábad, a tanári oldalad, hogy például te mennyivel tanítasz másként, másképp, mint hogy téged a mestereid annak idején. Vagy viszed tovább a tőlük ellesett trükköket, titkokat?
3: Valószínűleg is, tehát biztos, hogy vannak olyan, sőt, tudom is, hogy vannak olyan módszereim, amiket én is átvettem, de talán ez magától, vagy hogy mondjam, tehát, hogy ez teljesen értelemszerű, hogy mivel egy újabb generáció vagyunk, most már fiatal népzenész oktatók, biztos, hogy olyan lehetőségeink is vannak, vagy olyan módszereink, amik meg mondjuk az elmúlt egy-öt évben jöttek be az oktatásba. Például én nagyon sokat használok egyébként meglepő módon digitális eszközöket is, tehát hogy akár egy videót szemléltetni nagyon jól lehet, hogyha mondjuk nem tudom, egy régi felvételt szeretnénk megmutatni, akár hang, vagy akár képi formában.
1: Ezeket már akár fel is javítod? Éjjel-jel?
3: Nem, azt azért nem csinálom. Ezeket inkább jobban szeretem eredeti formájában megmutatni. Illetve amire én nagy hangsúlyt fektetek, de talán ebben nagyon hasonlítok az én mestereimre is, hogy tényleg a közösségépítésre nagy fókuszt kerül, illetve hogy én igyekszem teret adni az egyéni kibontakozásnak, uh-huh, és a pillanatok megélésének, mert hogy szerintem ez a művészetnek egy nagyon fontos pillérje, hogy egyébként túl azon, hogy elsajátítunk egy dallamot, úgy, ahogy mondjuk egy eredeti felvételen elhangzik, uh-huh, abba, hogy tudjuk saját magunkat beletenni.
1: Ahhoz, hogy saját... azonos legyen az előadó?
3: Így van, így van. Tehát ez szerintem ez már a következő fázisa mondjuk egy tanulásnak, tehát ez nem az első lépés, de azt gondolom, hogy utána valaki hitelesen tudja előadni azt az adott dallamot, vagy összeállítást, ahhoz ez is nagyon fontos. Uh-huh.
1: A fellépéseknél hagytuk abba, hogy közben azok is vannak?
3: Igen.
1: Tehát azok még is az összes elfoglaltság közül még ezért fel is kell lépni időnként.
3: Így van. Fellépések is lesznek, gyakorlatilag az ország különböző pontjain, lesz egyébként Zalában is a júliusban, illetve a Művészetek Völgyében nem csak mint udvargazda, hanem lesz egy koncertünk, és amivel most sokat koncertezünk, és épp a Völgyben is ennek lesz egy koncertje, ez a Penta Essencia projekt, amely gyakorlatilag a klasszikus zene és a népzene találkozása, és ez a Mohácsi Vész 500. évfordulója alkalmából készült, és ennek az egésznek az üzenete, hogy egyébként a népdalokat hogy lehet klasszikus hangszerekre feldolgozni. Keresztúri Albert Zsolt

0: nagyjából egy éve fut, vagy már akár másfél éve is. Tehát azoknak már a próba folyamatai lezajlottak az a tavasz folyamán. Okay. De hogyha mondjuk most megálmodunk egy újabb projektet, tehát most
1: hogy
0: már...
1: Hol próbáltok például?
0: Hogy?
1: Hol próbáltok?
0: Jó, hogy hol próbálunk. Ez nagyon változó. Hogyha kisebb formáció van, akkor mondjuk akár bármelyikünk lakásán is tudunk próbálni. Ha mondjuk egy nagyobb formációról van szó, akkor mondjuk lehet, hogy egy próbaterem is kell.
1: Igen,
0: de nyáron
1: kíváncsi.
0: Például a simán elképzelhető, hogy egy Dunaparti próbát is bevállalunk így az esti órákban.
1: Aha. Igen. Na, hát az izgalmas, majd mondd el, hogy merre sétálgassunk, ha akarunk ilyet kulisszában látni a városban, ilyet gyakran nem találni. Itt Pesten.
0: Igen, és egyébként én meg ezzel úgy vagyok, hogy hát annyira szép a természet, és annyira jó ott kint lenni, hogy akkor miért ne használjuk ki a jó időt és a természetet.
1: Most merre voltatok egyébként az Zeng-2?
0: Most Solymáron jártunk, a Jegenye völgybe túráztunk.
1: De nem mindig ugyanott van.
0: Nem, és máshol. Ugye különböző állomásai is lesznek ennek, tehát van, amikor ilyen hosszabb túrákra megyünk, mint ez most is volt egy két-három órás túra, és lesznek itt a városban is rövidebb alkalmak, a Városligetben, a Margit-szigeten.
1: De neked alapból fontos az, hogy valami fajta sport vagy mozgás legyen az életedben?
0: Egyébként törekszem arra, nem mindig jön össze. A heti egy edzés az most is megvan, milyen saját testsúlyos edzés. Aha. Egyébként, de most például érzékelem azt, hogy kijött a jó idő, és milyen jó lenne úszni, úgyhogy majd szeretném a reggeleket korábban indítani egyik fővárosi úszadában.
1: Annyiszor emlegetted, ha már földrajzilag nézzük, Zalát, ugye a te szülőföldedet, hogy ott mennyit tudsz hazamenni? Vagy mennyit vagy otthon egyáltalán?
0: Ez nagyon változó. Általában, hogyha hazamegyek, akkor a családlátogatás mellett valamilyen projekt is kapcsolódik az is a hazautazáshoz, tehát hogy valamilyen fellépés. Éppen most a hétvégén is Lentiben egy családi napon lesz, de persze igyekszem olyan lehetőségeket is találni, amikor tényleg a pihenés miatt megyek haza. Ez mostanában sajnos ritkán.
1: Szeretsz visszamenni?
0: Nagyon, persze, és egyébként jók ezek a teljes nyugis napok is, de azokat is szeretem, amikor olyan emberekkel találkozunk, akikkel mondjuk nem tudom, 5-10 éve nem találkoztunk, és egy koncert után oda jönnek, és beszélgetünk egy jó.
1: Ilyen is van.
0: Hál' Isten, okay. Igen.
1: Na, nem tudtam nem észrevenni, valahogy egy nagy gyűrű a kezeden, ez nem volt a múltkor, ugye?
0: Ez nem volt.
1: Ez milyen gyűrű?
0: Ez egy eljegyzési gyűrű.
1: Komolyan?
0: Igen.
1: Na, hát gratulálok. Hát,
0: köszönöm.
1: Ha már idehoztad. Nem tudtam, nem, annyira kiviráglik a kezedről, vagy ki sugárzik, akkor most minden kerek ilyen szempontból?
0: Abszolút, igen. Hál' Isten, így a magánéletben is minden kerek, és talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy az ember az alkotói munkáiban is, vagy a szervezői munkáiban is kiteljesedjen, hogyha rendben van a családjára.
1: Esküszöm, hogy látszik rajtad. Tehát a kisugárzásodon is az, hogy rendben vagy. Jó, eddig is, ugye most harmadszor, negyedszer találkozunk talán ebben a műsorban, itt a beszélgetésekben, tehát mindig rendben voltál, meg egyben tűntél nekem így külső szemmel, de most valahogy mégis jobban átjön rajtad az a plusz, amit nem tudtam eddig, de hát nyilvánosra oda néztem, és nem lehetett.
0: De ennek örülök egyébként, mert pont az elmúlt időszakban így a baráti körömben is jelzik, hogy azért így jobban
1: látszik
0: nézek
1: rajtad,
0: ki, vagy boldognak tűnök, és ez nyilván ez, amit te mondtál, ez a kerek egész egyszer csak így összeáll.
1: Ez fontos. Mint ahogy az is, hogy egyébként szeresd azt, amit csinál. Te szenvedéllyel szereted a hivatásodat?
0: Hát szerintem ezt igazából úgy lehet csinálni, amit én csinálok, mert hogy ennek nincs egy...
1: Jó, ez jön át.
0: Nincs egy most leteszem, és akkor délután 4 óra van, és kimegyek uh-huh. az irodából, tehát hogy egész egyszerűen, persze ez azt is magával hozza, hogy van, hogy este, nem tudom, 8 órakor jutnak eszembe újabb ötletek, és akkor ezeket leírom, vagy éppen az lefekvés után, de azért igyekszem persze egy keretet tartani, de az biztos, hogy sokkal többet jár a gondolataimban mondjuk az alkotóművészet, vagy az alkotói projektek, mintha mondjuk tényleg az lenne, hogy azt mondanám, hogy 8-tól 4-ig dolgozom. Ennek van egy pro és kontra oldala is, mert nyilván így sokkal nehezebb is kikapcsolni.
1: No, ezt én abszolút megértem. Egyetlen egy kérdés van benne.

0: ezzel kapcsolatban, hogy amikor te ezt kitaláltad magadnak, ezt az utat, akkor ilyennek képzelted, ahogy most megéled? Vagy nagyon más megélni?
1: Erről tudod, mi jut eszembe, hogy egyszer egy általános iskolai tanárnéném, aki a rajztanárnéni volt, de hogy annyira meghatározó volt, hogy azt mondta, hogy lehet, Ákos, hogy neked majd nem lesz időd minden este sörözni a barátokkal, de hogy pont ennek köszönhetően fogsz eljutni a világ számos országába. Uh-huh. És ez az elmúlt időszakban így azért többször eszembe jut, hogy tényleg hál' Isten a jó Isten és a sors és az élet is úgy akarta, hogy már számos helyen járhattam a világban.
0: Azt már összeszámoltad, hogy hány ország volt?
1: Mostanában számolgatom egyébként, most nem tudom a pontos számot, de hogy tényleg, és akkor még ilyen nagyon távolinak tűnt ez, vagy egy ilyen álomnak, és akkor így szép azért ilyenkor visszagondolni ezekre az elindító szavakra.
0: Hát, hogy, és persze, mennyi országban jártál, meg mennyi városban itt Magyarországon, azért te sokkal több helyre eljut. Pont a hivatásod kapcsán.
1: Igen.
0: Az előadó művészet kapcsán.
1: Így van, és egyébként nagyjából ezért is gondolom azt, hogy nem feltétlen az a lényeg, hogy most éppen Amerikában adunk koncertet, vagy a Pécsen, vagy egy zalai kisfaluban, mert hogy mindenhol szerintem lehet nagyon fontos kapcsolódásokat és kapcsolatokat építeni, és talán ez a zenének a küldetése, vagy én ezt gondolom, hogy tényleg a dallamokon keresztül kapcsolódni, közös éneklésen keresztül, és aztán utána meg egy jót beszélgetni, és közösen megélni ezeket az élményeket.
0: Na, de milyen jó, hogy ezt a közönség megteheti veled. Tehát nem az, hogy levonulsz a színpadról, és szevasztok.
1: Így van. És valahogy ez az elmúlt időszakban alakult így, hogy én ezt igénylem is, hogy egyébként a koncertek után találkozzam a közönséggel, tehát ahogy mondod, nincs egy ilyen stopp, és akkor most nem megyünk ki a közönségbe. Nyilván van olyan, hogy rohanni kell sajnos, akkor kevesebb idő van erre, de hogy talán pont ezért hoztam létre ezt a Zöldben zengadalt is, mert sokkal mélyebb kapcsolódások vannak ezáltal.
0: Na hát tarts meg jó szokásodat, ez nekünk lesz jobb. Vagy köszönöm. Addig nekünk biztos, hogy jó. Sajnos jó társaságban repül az idő, megint a végén vagyunk, de akkor most tudatosítani a hallgatókban Gubinecz Ákost, keressük minden közösségi oldalon. Felületen weboldal is van?
1: Így van, gubinecákos.hu,
0: ott megtalálnak mindent.
1: Minden időpontot és minden
0: táborokat, részletet. Fellépéseket, úgyhogy várod szeretettel.
1: Mindenkit, őket. Akár táborra, akár fesztiválra, akár nyári koncertre.
0: Kedves hallgatóink, amit Ákos az imádott hivatásába energiát beletesz, azt a figyelmükkel viszonozzák, az a legtöbb, amit tehetnek. Sok csillogó szempárt neked. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Gubinecz Ákossal beszélgettem, kedves hallgatóink, és Ákostól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Medvecki Ádámnak és Gubinec Ákosnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Kiemelkedő az érdeklődés a KEHI elnöki pályázatára. Fokozott ellenőrzést rendelt el a hétvégére Budapest rendőrfőkapitánya. 15,5 nap alatt biciklisztelt Amerikát Szűnyi Ferenc ultratriatlonista. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Kiemelkedő az érdeklődés a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki posztjára. Két hét alatt 78 pályázat érkezett, közölte a miniszterelnökség. A mezőny sokszínű, a pályázatokat 5 tagú szakmai bizottság értékeli, amelyben a pénzügyminiszter, az igazságügyi miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter, a belügyminiszter és a miniszterelnökséget vezető miniszter vesz részt. A kinevezésről a miniszterelnök dönt. A hétvégére fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros teljes területére Budapest rendőrfőkapitánya. A rendelkezés pénteken 20 órától vasárnap reggel 8 óráig lesz érvényben. Célja a jogsértések megelőzése és a közbiztonság fenntartása. Tegnap 36 ország nagykövetsége és 8 kulturális intézet közös nyilatkozatban üdvözölte az új kormány álláspontját a szombaton kezdődő 31. Budapest Pride kapcsán. Mai hatállyal felmentette Kovács Zoltánt a Nimród Vadász Újság főszerkesztői feladatai alól az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöksége, közölte a Magyar Vadászkamara. A felmondási időszak alatt a főszerkesztői teendőket Pechtol János, a védegylet ügyvezető elnöke látja el. Kovács Zoltán egykori kormányszóvivő és volt nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár azt reagálta, az elnökségi ülésre nem hívták meg és a döntést nem közölték vele személyesen. 12 órás sztrájkot tart holnap a Hanon Systems Hungary Kft. Pécsi és Székesfehérvári autóalkatrészgyára, közölte a Vasas Szakszervezeti Szövetség. A termelés reggel 8 és este 8 óra között áll le, a dolgozók az alacsony bérfejlesztés ellen tiltakoznak. A szakszervezet

0: továbbra is a vendéglátás kínálja, ahol átlagosan 1928 forintos órabért fizetnek, az adminisztratív munkáért pedig átlagosan 2223 forintot adnak. A leggyakoribb pozíció között host-hostess, felszolgáló, bolti eladó, pénztáros, adminisztrátor és logisztikai ügyintéző szerepel. A diákokat célzó hirdetések több mint 85%-a tartalmaz bérinformációt. A kutatás szerint a Z-generáció számára továbbra is a fizetés a legfontosabb szempontállás választáskor. 15,5 nap alatt biciklisztelt az Egyesült Államokat Szűnyi Ferenc ultratriatlonista. A 61 éves komáromi sportoló egészen pontosan 15 nap 16 óra 22 perc után ért célba a Trans Am Bike Nonstop Checkpoint Edition önálló versenyen Washingtonban, ami a világ egyik legnehezebb biciklis megmérettetése. A több mint 5000 kilométeres távot teljesen egyedül tette meg. Ő szervezte a szállást, az étkezést, a navigációt és a javításokat is, kísérő autó és frissít csapat sem volt mellette. Az időjárás pedig szélsőséges volt. Hajnalban -5, délután 35 fok is előfordult, a hőségben pedig akár 15 liter folyadékot is megivott egy nap alatt. Mindezek felett a komáromi sportoló cipője is szétesett, egy gyors kötözővel tartotta egybe a verseny végéig. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kiemelkedő az érdeklődés a KEHI elnöki pályázatára. Fokozott ellenőrzést rendelt el a hétvégére Budapest rendőr főkapitánya. 15,5 nap alatt biciklisztelt Amerikát Szőnyi Ferenc ultra triatlonista. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Kiemelkedő az érdeklődés a kormányzati ellenőrzési hivatal elnöki posztjára. 2 hét alatt 78 pályázat érkezett, közölt a miniszterelnökség. A mezőny sokszínű, a pályázatokat 5 tagú szakmai bizottság értékeli, amelyben a pénzügyminiszter, az igazságügyi miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter, a belügyminiszter és a miniszterelnökséget vezető miniszter vesz részt. A kinevezésről a miniszterelnök dönt. A hétvégére fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros teljes területére Budapest rendőr főkapitánya. A rendelkezés pénteken 20 órától vasárnap reggel 8 óráig lesz érvényben. Célja a jogsértések megelőzése és a közbiztonság fenntartása. Tegnap 36 ország nagykövetsége és 8 kulturális intézet közös nyilatkozatban üdvözölte az új kormány álláspontját a szombaton kezdődő 31. Budapest Pride kapcsán. Mai hatállyal felmentette Kovács Zoltánt a Nimród Vadász Újság főszerkesztői feladatai alól az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöksége, közölte a Magyar Vadászkamara. A felmondási időszak alatt a főszerkesztői teendőket Pechtol János, a védegylet ügyvezető elnöke látja el. Kovács Zoltán egykori kormányszóvivő és volt nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár azt reagálta, az elnökségi ülésre nem hívták meg és a döntést nem közölték vele személyesen. 12 órás sztrájkot tart holnap a Hanon Systems Hungary Kft. Pécsi és Székesfehérvári autóalkatrészgyára, közölte a Vasas Szakszervezeti Szövetség. A termelés reggel 8 és este 8 óra között áll le, a dolgozók az alacsony bérfejlesztés ellen tiltakoznak. A szakszervezet szerint a vállalat nem volt hajlandó felülvizsgálni a 2026-os béremelést, a munkavállalók pedig úgy érzik, hogy béreik reál értéke csökkent, miközben a terhelés nőtt. A sztrájkot a szabályok betartásával szervezik, és tovább és nyitottak a tárgyalásra. Átlagosan bruttó 2180 forintos órabérre számíthatnak a diákok Magyarországon, derül ki a profession.hu friss elemzéséből. A legtöbb állás lehetőséget továbbra is a vendéglátás kínálja, ahol átlagosan 1928 forintos órabért fizetnek, az adminisztratív munkáért pedig átlagosan 2223 forintot adnak. A leggyakoribb pozíciók között host, hostess, felszolgáló, bolti eladó, pénztáros, adminisztrátor és logisztikai ügyintéző szerepel. A diákokat célzó hirdetések több mint 85%-a tartalmaz bérinformációt. A kutatás szerint a Z-generáció számára továbbra is a fizetés a legfontosabb szempont állásválasztáskor. 15,5 nap alatt biciklisztelt az Egyesült Államokat Szőnyi Ferenc ultra triatlonista. A 61 éves komáromi sportoló egészen pontosan 15 nap 16 óra 22 perc után ért célba a Trans Am Bike Non-Stop Checkpoint Edition önálló versenyen Washingtonban, ami a világ egyik legnehezebb biciklis megmérettetése. A több mint 5000 kilométeres távot teljesen egyedül tette meg, ő szervezte a szállást, az étkezést, a navigációt és a javításokat is, kísérő autó és frissít csapat sem volt mellette. Az időjárás pedig szélsőséges volt. Hajnalban mínusz 5, délután 35 fok is előfordult, a hőségben pedig akár 15 liter folyadékot is megívott egy nap alatt. Mindezek felett a komáromi sportoló cipője is szétesett, egy gyors kötözővel tartotta egybe a verseny végéig. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét áporó World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohem Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Be Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépő ruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Döntött a védett üzemanyagár kivezetéséről a parlament. Péntek éjfélig marad a hőségriasztás, szombaton 3 fok kép életbe. Első alkalommal rendeznek Budapest Play utcazenész fesztivált a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az országgyűlés elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt, amely az árak megállapításáról szóló és a kőolajbiztonsági készletezésről szóló jogszabályokat módosítja. A Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által benyújtott módosítás megszünteti a hatósági árakat, amit a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokoltak. A törvény ugyanakkor felhatalmazza a kereskedelempolitikáért felelős minisztert, hogy piaci zavar esetén rendeletben újra hatósági árat vezessen be a benzinre és a gázra. Olajra, a fogyasztók védelmére hivatkozva. Közben teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A médiatanács tagjainak és elnökének, valamint a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA vezérigazgatójának vezető tisztségviselői megbízatása a törvényjavaslat kihirdetését követő napon megszűnik. Péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos, majd szombat 0 órától június 30-án kedd éjfélig 3. fokú riasztás lép életbe, közölte a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az indoklás szerint a következő napokban is tartósan extrém hőség várható, amely fizikailag és mentálisan is megterheli a szervezetet. A letartóztatásban lévő Őrsi Gergely továbbra is részt vesz a második kerület döntéshozatalában, erősítette meg a 24.hu-nak Varga Erőd Bendegúz alpolgármester. Elmondása szerint a korrupciós ügyben fideszes, MSZP-s és momentumos politikusokkal együtt őrizetbe vett polgármester megkapja a testületi anyagokat, elolvassa, megjegyzéseket ír, és lehetősége van módosítások vagy új előterjesztések készítésére is. A második kerületi önkormányzat működése zavartalan, minden kötelező és önként vállalt feladatot ellátnak, a hivatalos eseményeken az alpolgármester helyettesíti Őrsi Gergelyt. A portál felidézi, hogy Őrsi Gergely népszerű polgármester, a legutóbbi önkormányzati választáson közel 70%-os eredménnyel győzött, letartóztatása után pedig kisebb szimpátia tüntetést is szerveztek a kerületben élők. Feloldotta a csobánkai sziklamászó helyeket érintő lezárásokat a Dunaipoly Nemzeti Park. A Pest-Tver megyei település határában álló Oszoly-sziklán található Veszprém és Delágófal sziklamászó útvonalait áprilisban zárták le ideiglenesen, miután a sziklákon kezdett költeni egy vándor sólyompár. A ragadozó madarak a sziklamászók távol létében a természetvédelem folyamatos ellenőrzése mellett zavartalanul költötték ki és nevelték fel a három fiókát, akik mostanra kirepültek a költőhelyről, így már nincs akadálya a sziklamászásnak. Első alkalommal rendez utcazenész fesztivált a főváros Budapest Pré néven. A program július 30-a és augusztus 1-e, valamint augusztus 6-a és 8-a között zajlik 10 helyszínen, többek között a Deák Ferenc téren, a Batthyány téren, a Nagyvárad téren, a Margit szigeten, az Őrs vezér terén és a Fény utcai piacon, ahol várhatóan 50-60 utcazenész lép fel. A fesztivál és verseny célja, hogy a pályakezdő előadók is lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra. A közönség szavazhat, a szakmai zsűri döntés alapján pedig több fellépő bekerülhet a Sziget Fesztivál utcazenész programjába. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Tudom, tele van gonddal, mind a két kezed.

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden,

0: Hülye, de ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az MNB elnök szerint az RV-stop azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Nyári közlekedés biztonsági kampányt indított a BRFK és a BKK a gyermekek védelméért. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A monetáris tanács 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette az alapkamatot, és ezzel a jegybank ismét megkezdte a monetáris lazítást, mondta Varga Mihály jegybankelnök. Közlése szerint az inflációs pálya a júniusi előrejelzés alapján jelentősen lejjebb került, a forint erősödése és a kedvezőbb energia és élelmiszerára pedig tovább mérséklik a kockázatokat. Varga Mihály hangsúlyozta, a kiskereskedelmi árrésstopp kivezetése sem veszélyeztetni az árstabilitást, mert a jegybank számításai szerint az intézkedés megszüntetése sem emelni az inflációt a cél fölé. A nyár folyamán további kamatcsökkentések is szóba kerülhetnek, a következő döntéseket a szeptemberi inflációs jelentés alapján hozzák meg. A budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ idén is közös kampánnyal hívja fel a figyelmet a gyermekek biztonságára a nyári szünetben. A BRFK a vakáció 10 hete alatt heti rendszerességgel tart ellenőrzéseket, játszóterek, strandok és más forgalmas helyszínek környékén. A részleteket Sós Zoltán rendőrőrnagy, a